0: szakért. Valójában esetleg azt kívánjuk, hogy bár csak még több próbán átmehettünk volna, mert amikor az ő jelenlétében leszünk, meglátjuk azok igazi értékét. Csak gondolj azokra a próbákra, amelyeken az apostolok átmentek. Simon Péter, amikor ezt a levelet írja, tudja, hogy a keresztre feszítés vár rá. Azt mondja, hogy a próbák előhozzák az aranyat, amikor megjelenünk Krisztus színe előtt. Erre kell nekünk is előre tekintenünk. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy felkészítesz az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára. Add, hogy engedelmeskedjem neked mindenben. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 28-a. Szellemi vezetés. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 1. vers. A Példabeszédek könyve 4. fejezetének 4 versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra. Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren épp oly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztjénnek legyen szellemi atya, legyen valakie, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben tovább tudja segíteni őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást. Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztjének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni. Egy bölcs Timóteus gondosan ápolja Pállal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, akik már tapasztalatokat szereztek. Nem veti meg az idősebbeket, sőt, tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonságot szereztek maguknak. Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki, de ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy tovább adhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon. Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, vagy tudni akarja Isten akaratát a családalapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja el őt Isten a misszióba, esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb ima életre vágyik, mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az őszhaj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. Miért tanuljunk keserves tapasztalatok alapján, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Elkezdjük Joel próféta könyvének tanulmányozását. Joel proféciája nem látszik fontosnak, mivel csak három rövid fejezetből áll. Ez a kiskönyv azonban olyan, mint az atombomba. Nem nagyon nagy, mégis erőteljes és hatalmas. Nagyon keveset tudunk Joel profétáról. Felőle csupán ennyit olvasunk Joel könyve első részének első versében. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuél fiához szólt. Joel azt jelenti, hogy Jahve Isten. Ez nagyon általános elnevezés volt abban az időben. Egyesek arra a következtetésre jutottak, hogy Joel Sámuel fia volt, mert Sámuel első könyve 8. részének első és második verse ezt mondja. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve. De ha tovább olvassuk, a következő vers ezt mondja. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel első könyve, 8. rész, 3. vers. Sámuel fia nem lehetett azonos Joel prófétával. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Joel Jeruzsálemben és környékén prófétált. Proféciájában mindenütt ismételten utal az Úr házára. Például Joel könyve első részének 9. versében ezt olvassuk. Megszűnt az étel és ital áldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Joel könyve 4. részének 20. versében is említi Jeruzsálemet. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Aztán ismét olvasunk az Úr házáról, Joel könyve 4. részének 17. versében. Akkor megtudjátok majd, hogy én az Úr vagyok istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Ezért tudjuk, hogy ez a proféta Júda déli királyságában szolgált. Joel egyike volt a korai profétáknak. Lényegében jó néhány proféta volt, legalább 50, és általánosságban a konzervatív tudósok azt állítják, hogy Joel körülbelül Jóás, Júda királyának ideje alatt profétált. Ez azt jelenteni, hogy kortársa volt, és valószínűleg ismerte Illést és Elizeust. Joel könyvének témája az Úr napja. Különösen utal rá 5 esetben. Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel valamennyien utalnak az Úr napjára. Néha úgy nevezik azt, mint azt a napot. Zakariás különösen hangoztatja azt a napot. Mi tehát az a nap? Az az Úr napja, vagy Jahve napja. Joel egyike azoknak, akik bemutatják proféciájukban az Úr napját. Az írott proféciák kezdetének a magaslatáról ez a férfi letekintett az évszázadokra, és távolabbra látott, mint bármelyik proféta. Látta az Úr napját. Az Úr napja szakkifejezés a Szentírásban, amely gazdag jelentést hordoz. Ebben benne van a millenáris királyság, amely Krisztus második eljövetelekor érkezik meg, de Joel nagyon világossá igyekszik tenni, hogy az a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Ha meg akarod határozni, vagy be akarod keretezni az Úr napjának a végét, akkor az a millennium befejezése lesz, amikor az Úr Jézus letör minden igazságtalanságot, és létrehozza örökké való királyságát itt a földön. Az Úr napja szintén egy olyan kifejezés, ami különleges az ószövetségi profétáknak. Nem foglalja magában azt az időszakot, amikor az egyház a világban van, mert egyetlen proféta sem beszélt emberek csoportjáról, akiket a pogányok, Izrael népe és a föld minden törzse közül hív ki az Úr, hogy egy testé az egyházzá formálja, amely elragadtatik ebből a világból. A proféták sem beszéltek, sem nem írtak az egyházról. Jakab a nagy jeruzsálemi konferencián többé-kevésbé körvonalazta az egyházi korszak és az Úr napjaként ismert jelenlegi időszak kapcsolatát. Ezt mondta. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom. Apostolok cselekedetei 15. rész, 14., 15. és 16. vers. Jakab ezt mondja, ezután. De ez mit jelent? Miután az egyházat Isten kihívja a világból. Isten ismét visszatér Izraellel kapcsolatos tervéhez, és az Úr napja éppen addig az ideig tart. Jakab aztán így folytatja, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Apostolok cselekedetei 15. rész 17. vers. Korunkban Isten kihívja a pogányok közül az ő népét, azon a napon minden pogány, aki belép a királyságba, keresni fogja az Urat. Azt hiszem, hogy nagy megtérés történik akkor, amit addig még egyetlen gyülekezet sem tapasztalt. Valaki fölteheti a kérdést. Miért ezt a programot hajtja végre Isten? Jakab ezt mondta Istenről, és aki ezt öröktől fogva tudja. Apostolok cselekedetei 15. rész 18. vers. Ne kérdezd, hogy Isten miért ezt a programot követi. Kérdezd meg őt, mert én nem tudom, és senki más nem tudja. Ő ezt a programot követi, mert ez az ő programja, és ez az ő világegyeteme. Ő nem köteles elszámolni nekem és neked. Isten nem nyújtja be jelentését a hét végén, hogy elmondja, mit cselekszik, és nem törekszik megszerezni jóváhagyásunkat. Csak azt mondhatom el, hogy nagy baj van, ha te és én nem szeretjük ezt, mert végül is csak teremtmények vagyunk idelente világban.

Számos különös vonása van Joel proféciájának, amire szeretnék rámutatni. Joel volt az első az író proféták között, és amint végig tekintett az évszázadokon, látta az Úr napjának közeledését. Nem gondolom azonban, hogy az egyházat egyáltalán meglátta volna. Egyik proféta sem látta azt. Amikor az Úr Jézus fölment az olajfák hegyére, az Ószövetségben járatos emberek oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, mi lesz a jele a világ végének? Urunk nem említette még a keresztet sem abban az időben. Nem beszélt nekik a Szentlélek megérkezéséről. Nem szólt nekik az egyházi időszakról, és nem említette az elragadtatást sem. Ehelyett az Úr visszament az Úr napjának kezdetéhez. Dátumhoz kötötte, de az nem a mi naptárunk szerinti dátum, a megjövendölt események fogják azonosítani azt azok előtt, akik majd ott lesznek, amikor az Úr napja elkezdődik. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Máté evangéliuma 24. rész 15. vers. Ezért kell ismernünk az Úr napjának kezdetét. Joel világossá teszi, hogy az éjszakának idején kezdődik, vagyis a nyomorúság idejével indul. Végül is a zsidók mindig napnyugtától kezdték számolni az új napot. Mózes első könyve ezt mondja, így lett este és reggel első nap. Mi napkeltével kezdjük, de Isten napnyugtával indul. Az Úr napja ezért éjszaka kezdődik. Megfigyelésre méltó megjegyzés, hogy Hóseástól eltérően Joel gyakorlatilag semmit sem mond önmagáról. Hóseás könyvében olvashatunk arról a botrányról, amely otthonában történt, hűtlen felesége miatt. Nem tudjuk azonban, hogy Joelnek volt-e hűtlen felesége vagy nem. Még azt sem tudjuk, hogy megnősült-e vagy nem. A profécia legelső verse mindent elmond, amit róla tudnunk kell. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt. Joel könyve, első rész, első vers. Sok más profétától eltérően Joel nem ítéli meg Izraelt a bálványimádásért. Korábbi történetünkben, Joel idejében a bálványimádás még nem vált nagy bűnné Izraelben. Joel csak egy bűnt említ, az iszákosság bűnét. Joel egy szó szerint bekövetkező sáskajárás különös leírásával nyitja proféciáját. Aztán a sáskacsapást arra használja fel, hogy összehasonlítsa vele a jövendőben bekövetkező ítéleteket, amelyek erre a világra jönnek. Az első fejezet egy drámai és irodalmi gyöngyszem. A Szentírás kiemelkedő fejezete, és szinte alig lehet hozzá hasonlót találni máshol az irodalomban. Végül Joel proféciája nagyon ellentmondásos fejezetet tartalmaz, amelyben említi a Szentlélek kiáradását, amire Péter apostol utal pünkösd napján. Joel könyve második részének 28. és 29. versében van szó erről. Eltérő magyarázatok vannak a Szentlélek kiáradásáról, és ezt majd részletesen megvizsgáljuk, amikor odaérkezünk. Joel proféciája csak négy rövid fejezetből áll, az újonnan átdolgozott Biblia beosztása szerint, de igen fontos helyet tölt be a Szentírásban. Mint első író proféta, Joel vezeti be és határozza meg az Úr napja kifejezést. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt.
Jóel könyve, első rész, első vers. Vannak olyanok, akik szerint Jóel nem más, mint Sámuel próféta egyik fia. De Sámuel fiai nagyon gonoszak voltak, míg ez a Jóel egyáltalán nem volt gonosz. E fiú apja Petuél volt. Jóelt általános névként használták akkoriban, és azt jelentette, hogy Jahve Isten. Hallgassatok ide, ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Jóel könyve, első rész, második vers. Nyilvánvalóan Izrael akkor élte át történetének egyik legnagyobb sáskacsapását. A sáskajárás nagyon általános volt abban az országban, de Jóel hívja az időseket, és ezt kérdezi. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Hallottatok-e már valaha ilyen sáskacsapásról? Természetesen ezt kellett mondaniuk. Nem, ez a legsúlyosabb, amit valaha átéltünk. Az a baj legtöbbünkkel, hogy amint kezdünk öregedni, rózsaszínű elképzeléseket alakítunk ki a múltról.

0: Ha a fiatalok oda jönnek hozzánk, és azt mondják, csodálatos összejövetelünk volt a gyülekezetben. Erre mi szeretünk így válaszolni. Ez csodálatos volt, ez nagyszerű volt, de valamikor mi is részt vettünk egy összejövetelen, ami kétszer olyan jó volt a mi szülővárosunkban, amikor fiatalok voltunk. Joel így szólt. Az idősek még sohasem hallottak ehhez hasonlót. Aztán megmondták az idősek, hogy egyetértenek ezzel a véleménnyel. Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, az pedig a következő nemzedéknek. Joel könyve, első rész, harmadik vers. Joel tovább megy és így szól. Ezt továbbadhatjátok. Mondjátok meg gyermekeiteknek, hogy mi történt, és ők is mondják el az ő gyermekeiknek, mert nem lesz ilyen sáskacsapás soha többé. Vajon nem emlékeztet ez minket a Szentírásnak egy másik fejezetére? Jézus az olajfák hegyén mondott beszédében, Máté evangélium a 27. részében azt az időszakot úgy írja le, mint a nagy nyomorúság időszakát. Ugyanezt mondta erről is. Elmondta, hogy még sohasem volt ehhez hasonló, és ezután sem lesz soha semmi ehhez hasonló. Most már többé-kevésbé körvonalaztuk azt az időszakot, és a történelemben egy különös fejezetként rekeszbe zártuk. A nagy nyomorúság ideje alatt senki sem mondhatja majd ezt. Ez emlékeztet engem arra, amit fiatal koromban éltem át. Ez valósággal nagy bajok ideje volt a múltban. Sohasem volt még hasonló időszak a nagy nyomorúság idejéhez. A múlt följegyzett történelmének minden időszakában mindig voltak korábbi időszakok, amelyek hasonlítottak ahhoz az időhöz. Az Úr Jézus azonban nagyon világossá tette a nagy nyomorúsággal kapcsolatban. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma 24. rész 21. vers. Amikor az emberek nagy nyomorúságba kerülnek, senki sem tesz föl ilyen kérdést, mint amilyent naponta hallunk. Azt gondolod, hogy a nagy depresszió volt a nagy nyomorúság? Vagy azt gondolod, hogy mindez a baj napjainkban azonos a nagy nyomorúsággal? A válasz nagyon könnyűvé válik, amikor az Úr Jézus Krisztus szavait föllapozzuk. Jézus mondta, hogy semmi hozzá hasonló nem volt a múltban. A mikorunkhoz hasonló idők már voltak korábban is, ezek mind megismétlődhettek a múltban. És mivel a helyzet nem javul, hanem egyre romlik, senki sem mondhatja, hogy ehhez hasonló nem lesz a jövőben. Joel drámai módon mondja el, ide figyeljetek, ez a sáskacsapás egyedülálló, még sohasem történt ilyen, de eljön egy másik egyedülálló időszak, amit az Úr napjának nevezünk. Az Úr napja a nagy nyomorúsággal kezdődik, miután az egyház elhagyta ezt a világot. Félelmetes időszak lesz a földön, minden leírást meghaladóan rémületes, és akkor Krisztus visszajön, hogy létrehozza országát. Azt kívánom, hogy akik tagadják, hogy a Biblia ezt tanítja, tanulmányozzák Isten teljes igéjét, és ne csak innét-onnét vegyenek ki verseket belőle. Tanulmányoznunk kell a teljes írást, hogy megismerjük, mit mond. Ez a sáskacsapás egyedülálló, és eltér minden más csapástól, ami bekövetkezett. A sáskacsapás Egyiptom földjén, amikor Mózes és Izrael ott volt, csodálatos csapás volt, Isten ítéleteként érkezett. Azonban ezt a csapást természetes eseménynek nevezhetjük. Számos olyan részlet van, amit meg kell értenünk a sáskákról, mivel sokan egyáltalán nem ismerik a természetüket. Mint kisfiú mindig élveztem, hogy lefeküdhettem ágyamra a nyitott ablak előtt nyári estéken, és hallgathattam a tücsök ciripelést a fákról. Azonban sohasem volt sáskajárás a vidékünkön, és valószínűleg nem olyan sáskák voltak azok, mint amik Izraelben éltek a bibliai korban, vagy éppen napjainkban. Ha valaha láttál képeket a földekről egy-egy sáskajárás után, akkor tudod, hogy a sáskák a felperzselt föld taktikáját gyakorolják ilyenkor, olyan a föld, mintha tűz járta volna végig, és mindent elpusztított volna. Isten igéje beszél a sáskákról, és az egyik ilyen fejezetre hívom fel figyelmedet, ami a Példabeszédek könyve 30. részének 27. versében olvasható. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. A sáskák hadseregként menetelnek, és külön csapatokra bomlanak, amint vonulnak. Ez segít megértenünk Joel leírását erről a sáskacsapásról, amiről a 4. versben olvasunk. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Joel könyve, 1. rész, 4. vers. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból szólsz hozzám igéddel. Adj nyitott fület, nyitott szívet, hogy megértsem üzenetedet, amit éppen erre a korra akarsz nekem mondani. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 15-e. A szeretet szolgál. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Galatákhoz írott levél, 3. fejezet, 13. vers. Valaki azt mondta, az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál, és nagy. Egy ismert keresztjén énekes egy étteremben bizonságot tett asztalszomszédjának, és megadott neki az az öröm, hogy az Úrhoz vezethette. A következő hetekben pedig folytatta az újonnan megtért vezetését a tanítványság útján. A fiatal hívőt rák támadta meg, és mint gyógyíthatatlant kórházba vitték. Itt az ellátás és a gondozás sajnos elégtelen volt. Az énekes, híresség volt a rádióban, hűségesen látogatta őt, ágyhúzatot cserélt, fürdette és etette Timóteusát, és még sok mindent megcsinált, ami tulajdonképpen a személyzet dolga lett volna. Azon az éjszakán, amikor Fred meghalt, a híres énekes karjaiban tartotta, és vigasztaló igéket suttogott a fülébe. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Egy bibliaiskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdóhelyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a verendezéseket, és letérdelt, hogy a padozatot is szárazra törölje. Legjobb előadásait nem kizárólag a tanteremben tartotta. Tisztelt tanáruk példája nyomán, aki feltörölte utánuk a mosdót, a hallgatók megaláztattak, és indítatást kaptak, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ugyanakkor a bibliaiskolában a kosárlabda csapat egyik tagjának igazi szolgáló szíve volt. Mérkőzés után, mikor mindenki rohant, hogy elsőként érjen a zuhany alá, ő ott maradt a tornateremben, és gondoskodott arra, hogy másnapra minden rendben legyen. Mások önzését arra használta fel, hogy hasonlítson urára, mint mindenki szolgájára. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Törökország egyik falujából egy hívő asszonyt felhoztak Londonba, hogy az egyik veséjét beteg fiának ajándékozza. Az asszony azt hitte, hogy veséjének odaajándékozása életébe fog kerülni. Mikor az angol orvos megkérdezte tőle, hogy valóban kész-e egyik veséjét a fiáért feláldozni, azt felelte. Kész vagyok mind a két vesémet feláldozni. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ebben az önző világban nem sokan tolonganak az önzetlen, áldozatos élet útján, de minden nap új lehetőség nyílik kicsiny és nagy áldozatokkal való szolgálatra.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélgett Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
1: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel. Nagyszüleim, szüleim

0: De úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, hogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. Két másik lánytestvérem van egyébként, még 3-an vagyunk testvérek, és nem volt könnyű, de mégis az, hogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
1: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. A keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
0: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meg látni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, meg igazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
1: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is. Igen. Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
0: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállalt

0: De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom. Inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
1: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
0: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomások kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
0: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
1: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
0: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és amit a Biblia értékként. Tehát, hogy ezt nem fogadja el, hogyha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
1: Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz? Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az igeolvasás?
0: Talán az, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne.
1: Amikor előre nézel, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
0: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
2: Király Pannával beszélgetett Tibor Kolozsváron. Ismét hangsúlyossá vált számomra, hallgatva Pannát, hogy mennyire meghatározó a családi háttér az életünkben és gyermekeink életében. Adhatunk jó és követhető példát nekik, de sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Az Úr Jézus földön jártakor a kortárs tanítóktól eltérően többször is magához hívta a gyermekeket, sőt még példaként is odaállította őket tanítványai elé. Máté evangélium a 18. részében például ezt olvashatjuk. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. A felelősség tehát óriási, de a lehetőség is. Hiszen azzal, hogy Isten gyermekekkel, unokákkal ajándékozott meg minket, tulajdonképpen missziós területté változtatta a családunkat, mégpedig a nap 24 órájában. Éljünk hát a lehetőséggel, addig, amíg velünk vannak, hogy aztán kirepülve a helyes röppályán haladhassanak, s végül majd célba érhessenek. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Minkamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkahelyről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. Sok mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudjunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglett, mert nekem most van 4 lányom és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például kinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy megkóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot a gumit, ahol előbb készítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom így, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam józan. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni a szekció, se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam, már ahol ittam, ott rúgtam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott, kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyan spit, amit nem kellett volna, volt, hogy más nővel is belestem olyanban is, hogy el kellett menjek, és, mert vittek a haverek. És Esztert így több időben voltam helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fenn, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizet is sokszor meg is ittam, kölcsön is kértem, és végig meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát még sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek. Hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzányúl a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nálam. Ez nagyon bántott égő, mert nem volt kenyér attól. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalba, abban az időben Tácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztam a fizetést, adottam a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkodtam, én mikor kiózanodtam, fejemet széjjel akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részege jöttem, én akkor még a komplexén kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre adtak nekem egy apartamentet, mivel öt gyerekem volt. És abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotelre szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek. De hát igen, szegények által jöttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non helyzetben voltam, másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám lehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajönni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiává legyen az, aki hisz én bennem. Mikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy gyöntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltomnak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, már láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mind csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam benne az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, már akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátra mentem, Szudvaron hátul, senki nem látott, mintha nem történt volna, és ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszívtam 2 doboz, 3 doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíjjel, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőd, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt éltem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja hatalmatlan, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság, és a nem látó dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érettem, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erőm. És az Urak a munkába lép, és adja az erőt.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő. De ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szó a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, és akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mind 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Iszés István lelkipásztor testvérünkkel, és folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, az első verseit fejeztük be az elmúlt alkalommal, és szeretnénk folytatni a 7. verstől, Noéról kapott kijelentésekkel, de talán emlékeztetőül szeretnék visszatérni arra nagyon fontos megállapításra, hogy a zsidókhoz írt levél 11. fejezete szinte a hit himnusza, és nem csak dicsőíti és magasztalja azt a gyermeki bizalmat, ami a Krisztus hitet jelenti, hanem felmutatja annak megtartó erejét, hiszen a hit által kapaszkodunk abba a üdvözítő Úr Jézus Krisztusba, aki valóban megtarthatja az életünket. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete egy kinyilatkoztatást is ad arról, hogy mit ért az ige a hit alatt, a hit pedig a remélt dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanúságot a régiek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És hallottunk már a teremtésről, hogy azt is hitáltal érthetjük meg. Hitáltal érthetjük meg Ábel és Kain történetét, hitáltal érthettük meg az elragadtatást Énok történetén keresztül, és a 6. vers azzal fejeződik be, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez nagyon fontos megállapítás, és jönnek a példák, most éppen Noé története a világ történelem egyik legnagyobb drámájának a történetére utal a Szentíró. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók. Itt idéz bizonyít az első verset, hogy a nem látható dolgok van való bizalom, az Isten iránt való teljes bizalom, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Noé története azért megrázó, mert hiszen az egész emberiség elpusztult, és csak 8-an menekültek meg. Ez a történet persze felmutatja Istennek azt a hihetetlen szentségét, a bűngyűlölő hatalmát, amely gátat vet a bűn kiáradásának. Noé története a démonikus betörés folytán megromlott világ ítélete, ami Isten haragja alatt van. Ezt lehetne mondani Noé koráról, hogy Isten haragja alatt. És a mai világunkra is jellemző az elfordulás, ami Noé korában jellemző volt, ugyanaz a démonikus betörés, amely akkor megfertőzte és tönkretette az emberek tiszta Istenben való hitét, és ez fenyegeti a mai világot is. Ezt nagyon komolyan kell érteni, hiszen amik megirattak, ami tanúságunkra irattak meg. Noé történetében megrázó azt látni, hogy az emberek nem voltak józanok felmérni, hogy ítélet következik. Jézus hivatkozik Noé történetére, és azt mondja, hogy úgy lesz az ember fia napjaiban is, hogy ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Az állatok is mentek a bárkába, engem annyira megráz ez a valóság, hogy még az állatok is felfogták a közelgő ítéletet, és nem hajtotta őket senki, hanem tulajdonképpen Isten adta meg ezt a különös képességet, hogy az állatok menekültek az ítélet elől, és még az utolsó nap sem ment be senki a bárkába, egy ember se, és ez leplezi le azt a kort, és igazolja Isten jogos ítéletét és haragját. Senki nem melegült a harag elől. Mindenki úgy gondolta, hogy, ahogy most is gondolják, hogy Isten a szeretet Istene, őt tehát semmiképpen nem fog ítélni. Ez egy nagy tévedés, az Isten hibás ismeretéből, a rossz teológiából adódik, a Biblia kritika alapozza meg ezt a gondolkodást, amelyik úgy gondolja, hogy Isten, mivel a szeretet Istene, ő tehát nem tehet semmi rosszat senkinek. Itt nem is arról van szó, hogy Isten tenne rosszat, hanem mi magunk tesszük a rosszat, Isten pedig szent, és az ő szentségét és igazságát nem adta fel se a Noé korában, se a mai korban. Ezért nagy intés számunkra Noé története. A bárka a megmenekülés helye. Ahogy az akkori kor embere nem kereste a menekülés helyét, a megmenekülés helyét, ugyanúgy a mai ember is megveti azt az egyetlen helyet, amit Isten a megmenekülésre készített. A mai nemzedék sokkal súlyosabb ítélet alá esik, mint a Noé korában élő nemzedék, hiszen mi sokkal több ismerettel rendelkezhetünk, rendelkezhetnénk, hiszen Jézus Krisztus, Isten maga megjelent az emberi történelemben, kijelentette Isten valóságát, létét, és ő mondta azt, hogy ne emberektől féljünk, hanem azt mondta, bizony mondom néktek, attól féljetek, aki a testet is megölheti, a lelket pedig gehennára vetheti, bizony mondom tőle féljetek. Jézus a szeretet ura valóban mégis féltő és nagyon komoly intéssel inti saját korát. És mindenképpen eszünkbe kell jusson az, hogy mit mondott a saját nemzedékéről Jézus. Jelt követeltek tőle. Látták a csodáit, mégsem hittek benne. Ma is az emberek többsége csodákat, jeleket akar, hogy majd aztán hívő emberré lesz. Ezek a feltételek Isten számára elfogadhatatlanok. Jézus azt mondta a saját nemzedékének, ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki jel, hanem csak a Jónás jele, ahogy Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a föld gyomrába, úgy lesz az emberfia is 3 nap, 3 éjjel a föld gyomrába. Tehát a feltámadás az egyetlen jel, ami adatott a zsidó nemzedéknek is, azon kívül, hogy ők láthatták volna Jézus csodáit, mi is olvashatjuk, tehát mi is láthatnánk hitáltal, hogy kicsoda ez Jézus Krisztus, a mi Urunk, és mégsem hisznek benne az emberek. És akkor az Úr Jézus azt így folytatta, a Máté 12-ben is olvashatjuk, Lukácsnál is olvashatjuk, hogy Ninive férfiai elítélik majd az ítélet napján ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de nagyobb van itt Jónásnál. Aztán ugyanúgy a Dél királynője és Sába királynője eljön hallgatni Salamont, azt mondja az Úr Jézus, de itt nagyobb van Salamonnál. Tehát meg kellene érteni a mai embernek, a mai nemzedéknek is, hogy itt nagyobb van Jónásnál, nagyobb van Salamonnál, és ez nagyon komoly figyelmeztetés. Megdöbbentő, hogy nem csak a hívő emberek látják a modern kor nyomorúságát, hanem már 1926-ban Oswald Spengler így ír a Nyugat bukása című könyvébe. Haldokoltok, mindannyiótokon látom a pusztulás jellemző jegyeit. Bebizonyítom, hogy nagy gazdagságotok és nagy szegénységetek, a kapitalizmusotok, a szocializmusotok, a háborítok, a forradalmaitok, az ateizmusotok és a pessimizmusotok, a cinizmusotok, az erkölcstelenségeitek, a tönkrement házasságaitok, a születésszabályozásotok, amely a lényegetekből elvéreztet, és szellemi magasságotokból is eltaszít benneteket, bebizonyíthatom, hogy ezek voltak minden ókori állam haldokló korának jelei, Alexandriának, Görögországnak és a neurotikus Rómának. Tessék csak belegondolni, milyen, mintha mai kort ítélné el, és ezt komolyan kéne venni. Vrumrant, aki 14 évet ült a romániai kommunista börtönökbe, és mikor kivásárolták nyugaton, azt írja, hogy ha valaki egyszer megismerte a föld alatti egyház lelki szépségét, akkor az többé nem elégíti ki néhány nyugati egyház üressége. Még egyszer világosan ki kell mondanom, jobban szenvedek nyugaton, mint ahogy valahogy szenvedtem a börtönbe, mert ott a saját szememmel látom, hogy a nyugati kultúra haldoklik. Tehát abban vagyunk, amiben Noé kora. De lépjünk tovább, mert láthatjuk az engedelmes hívő győzelmét. Noé győzött hitáltal, és elítélte a világot, a hit által ítélte, mert ő bement a bárkába, sőt, megépítette a bárkát annak ellenére, hogy bolondnak nézték. Most is nekünk hirdetni kell, hogy van egy hely, a megmenekülés helye, ahova be lehet menni a Krisztus kegyelme, így is mondhatnám a Golgotai kereszt, az a menekülés helye. Mindenkinek oda kell menekülnie, mert ha nem teszi, el fog veszni. És ez egészen bizonyos. De Isten nem csak szentségért mutatta meg és félelmetes bűngyűlöletét, hanem elképesztő szeretetét, mert a kereszten a bűnei miatt menekülni vágyó ember megtalálja a kegyelem helyét, azt az Istentől kapott igazságot, amire csak a hála és a dicsőítés ébredhet a lelkembe, hogy ilyen Istenünk van. Ezt mind a két oldalt látni kell, hiszen a kereszt erről beszél. Egy félelmetes ítélő Istenről, és egy hihetetlenül kegyelmes Istenről. És ezt együtt kell látni, hiszen a kereszt erről tanúskodik, és Noé bárkája is. Noénak egyetlen jellemzőjét említi, a megmenekülésnek egyetlen. Noé az Istennel járt. Ez az egyetlen út. Jézus Krisztus is erre hívta az embereket. Járj és kövess engem. Ez az az út, amelyik a biztos menekülés útja. Ha én őt követem, azt a Krisztus, aki előttem jár, igaz, hogy keskeny út, nem a nagy lehetőségek széles országútja, hanem vallás és erkölcsi tekintetben keskeny út, szoros kapu, de ez vezet az életre. És Noé győzött, nem véletlenül említi itt az ige, és azután Ábrahám következik a hit hősei között, az ószövetségi hit hősei között. Ábrahám a őstörténet után az az ember, akit Isten megszólít, a pogány világból szólítja őt ki. Nem gondolunk bele talán eléggé, hogy ki is volt ez az Ábrahám. Hát egy a pogányok közül. Egy abszolút pogány ember, aki Istennek tetszett kiválasztani arra a munkára, abból a célból, hogy ő lesz az ígéret embere, akin keresztül és a születendő népén keresztül hirdetteti ennek a világnak, hogy egy az Isten, és a pogány világot fel akarja szólítani Isten, hogy térjenek meg, és térjenek meg a pogánságukból, a több Isten hitükből, az égre vetített hamis isteneikből, a valóságos Istenhez, ahhoz a teremtő Istenhez, aki teremtette, és beszélni akar az embernek. Csodálatos, hogy Ábrahám 75 éves korában kapja az isteni elhívást, és az előző életéről nincs is szó. Mert az életem ott kezdődik, mikor elkezd velem beszélni az Isten, amikor megszólít. Addig élő halott vagyok. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Tehát az életre szólító isteni ige, ha elér egy embert, onnan kezdődik az élet. Mert az élet beszéde az Isten szava, hiszen ő teremtett, és engem is ő tud életre teremteni, most persze lelkiképpen. És a következő alkalommal megyünk majd tovább Ábrahám történetében, mert láthatunk egy embert, aki nem is ismerte még igazán az Istent, de egyetlen szabára engedelmeskedett. Jó lenne ezt megtanulni.
0: Kedves hallgatóink, ez nekünk is nagyon nagy feladat, mert akik már hívők vagyunk, még így is nagyon nehéz, amikor valami olyasmit kér tőlünk az Úr, ami szokatlan vagy éppen ellenünkre van, hogy engedelmeskedjünk. De hát ez az út, az egyetlen igaz út, és harcainkban mindig megkapjuk az erőt is, és a vezetést is. Köszönjük figyelmüket, egy hét múlva még folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány Biblia versben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek. És ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babiloniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagy város volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papias szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezésre nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szétszórságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának, és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A proféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3-at hallottam közülük, és nagyon úgy éreztem magam, mint Dr. G. Campbell Morgan a maga korában. Feleségével együtt elment egy fiatal prédikátor meghallgatására, aki felől különösen érdeklődtek. A prédikátor ékesszóló volt, jól nézett ki, és nagy prédikációkat mondott. Utána, amint mentek hazafelé, Mrs. Morgan nem tudott betelni dicséretével, és meglepődött azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta, majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatalember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor. Láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is.
egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok, és rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

Nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenekelőtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petrosz, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták. Megfenyegették, és rájött, hogy előtte áll a keresztre feszítés eshetősége. Péter tudta, miről beszél. Be kell vallanom, hogy nem hatnak meg a teológiai szemináriumi professzorok, akik fölkelnek, és legombolítanak bizonyos elméletet, hogy felkészítsék a

0: Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Péter első levele, első rész, második vers. Péter apostol azonnal a keresztény tantételek mély vizébe veti magát. Például előadja az Atyaisten előretudását, a lélek általi megszentelődést, Jézus Krisztus vérének meghintését. Ne higgy azoknak, akik szerint a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében, és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William McDonald.

Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma a helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igény tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal. És nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas Istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levelének első részéből a 17. verset olvassuk. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Személyválogatás nélkül. Ez a részrehajlás ellentéte. Isten minden embert személyválogatás nélkül ítél meg. Istennek nincsenek kedvencei. Isten igazságosan ítéli meg minden keresztény cselekedeteit. Ennek semmi köze sincs az üdvösségünkhöz. Ez azzal az élettel kapcsolatos, amit a földön élünk. Az a tény, hogy Isten megítél minket, kellene, hogy nagyon józan emberekké tegyen, és egy kicsit többet törődjünk azzal, hogy milyen életet élünk. Vigyázzunk arra, nehogy felszínessé váljunk. Talán mosolyt színlelünk az arcunkon, és ragyogunk a boldogságtól, mintha mindig napfényben járnánk. Az evangélium nem hint rózsavizet a szemétdombra. Az evangélium átalakítja az életeket, és azzal az élő reménységgel tölti meg, amely Krisztus feltámadásán nyugszik. A hívők az élő megváltótól kapják életüket, aki ott van Isten jobbján, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter első levele, első rész, 18. és 19. vers. Tudván, remélem, te is tudod, hogy megváltásban részesültél. Ezekben a versekben Péter arról a tényleges műről beszél, amit Isten végzett megváltásodért, üdvösségedért. Neki árat kellett fizetnie, érted? Isten ítélete alatt álltunk, ahogy az írás mondja, annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Ezékiel könyve, 18. rész, 4. vers. Isten sohasem vonta vissza ezt a rendelkezését. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A változhatatlan Isten rémület a gonoszoknak, ha egyáltalán törődnek vele. Azt mondják, hogy most egy új korban élünk, új gondolatokkal és új értékítéletekkel, de Isten nem változott meg. Nem lenne semmi oka arra, hogy megváltozzék, hiszen kezdettől fogva ismeri a véget. Ő semmivel sem lett okosabb, amikor beletekintett a mai újságokba, vagy hallotta ma reggel a televízió híradóját. Semmilyen információt nem adhatunk át neki, mert ő mindent ismer, a múltat, a jelent és a jövőt. Isten nem változtatta meg azt a rendelkezését sem, hogy annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból. Jól lehet, az ezüst és az arany megtisztítható az olvasztás által, amikor a tűz megtisztítja a salaktól, mégis idővel ezek is tönkre mennek. Ha az asztalra ezüst evőeszközöket helyezel, amikor vendégeid érkeznek, tudod, hogy bármikor veszed is elő az evőeszközöket, azok már kissé megfoltosodtak, és úgy néznek ki, mintha ónból készültek volna. Azok is tönkre mennek. Az arany és az ezüst a mulandóság törvénye alá van vetve. Minket nem veszendő értékekkel váltottak ki. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból. Az élet hiába való, vagyis üres Krisztus megváltása nélkül. Semmi sem annyira értéktelen, mint az emberi élet Krisztus megváltása nélkül. E világon minden más bizonyos célt szolgál. Minden állat és minden növény e földön határozott célt fejez ki. A nap, a hold és minden csillag az égbolton a célszerűséget tükrözi. De az Isten nélküli ember élete értéktelen. Valaki azt mondta, hogy az emberiség csupán egy kis kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez mind elmondható arról az emberről, aki Isten nélkül él. De nem veszendő értékeket adtak megváltásunkért, nem azokat a kincseket, amik megsemmisülnek. Az ember semmit sem ajánlhat fel Istennek saját megváltásáért. Mivel rendelkezel, amire Istennek szüksége lehetne? Isten egy nyáron megtanított arra, hogy milyen jelentéktelen vagyok, amikor ágyba fektetett hepatitis miatt. Korábban beütemeztem, hogy bibliai konferenciákat vezetek, és azt gondoltam, hogy fontos vagyok. Isten azonban valami ehhez hasonlót mondott. Ide figyelj! Én boldogultam addig is, amíg nem éltél a földön, és boldogulni fogok azután is, miután távozol a földről. Te azt gondolod, hogy azok a konferenciai előadások fontosak, de tudatni akarom veled, hogy mi a fontos. Azt akarom, hogy most ágyban feküdj, és tekints föl rám, hogy megvizsgáld velem való kapcsolatodat, mert ez a legfontosabb. Valamit meg kell tanítanom veled. Néha, amikor tanítod az igét, akkor elszakadsz attól a helyzettől, amiben vagy, és egy kissé előre szaladsz. Azt akarom, hogy megtudd, hogy igém igaz, és egy kis szenvedés egyáltalán nem árt. Ez majd formál és úgy alakít téged, ahogy látni akarlak. Megtanultam, hogy semmim sincs, amire Istennek szüksége lenne. Mit tehetünk azért, hogy megváltsuk magunkat? Semmit. Akkor miként nyerhetünk megváltást? Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Itt ismét Simon Péter, a darabos halászember beszél arról, hogy Krisztus vére drága. Mint ahogy már korábban mondtam, Krisztus vérét egyáltalán nem említik bizonyos vallásos körökben. Ezeket a szavakat kihagyták sok liberális gyülekezet énekeskönyveiből is. Azzal érvelnek, hogy a vér kegyetlen. Nem gondolom, hogy kegyetlen, és bizonyára Simon Péter sem tartotta kegyetlennek. Azt mondta, hogy Krisztus vére drága. Drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén.

Simon Péter, aki Jézus Krisztussal járt együtt 3 éven át, azt mondta, hogy ő szeplőtlen és ártatlan volt. Teljesen bűn nélküli életet élt. Elhiszem ezt Péternek, bizonyára ő jobb helyzetből ítéli meg Krisztust, mint azok a modern írók, akik Jézust egy hozzánk hasonló bűnös emberként írják le. A modern írók pénzért írnak, de Simon Péter nem haszonszerzésért írt. Amit a Krisztusról való bizonyság tételét kapott, az csak szenvedés, és végül keresztre feszítés volt. Azt mondta, hogy nem veszendő dolgokon, aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ez egy tárgyilagos kijelentés az üdvösségünkről. Ezt tette Isten érted és értem. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Péter első levele, 1. rész, 20. vers. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott. Eleve elrendeltetett. Krisztust Isten már a világ megalapítása előtt megváltóul rendelte. Most hadd közöljek veled egy csodálatos nyilatkozatot az új Scofield utalásos Bibliából. Isten szuverén döntése az eleve elrendelésben, a kiválasztásban és eleve elhatározásban azon alapul, hogy ő öröktől fogva ismeri a cselekmények minden lehetséges tervét. A rend logikailag, nem kronológiailag, minden tudás, isteni döntés, eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás és előre tudás. Mivel Isten döntése örökké való, ezért az ő előre tudása is örökké való. Ahogy az előre tudás kiterjed minden eseményre, beletartozik minden, ami a kiválasztással, eleve elrendeléssel és eleve elhatározással kapcsolatos. A kiválasztás ezért az ő előre tudása szerint, és az előre tudás az ő kiválasztása szerint azt jelenti, hogy mindkettő tökéletesen megfelel egymásnak. Amikor ilyen szavakkal kezdünk foglalkozni, mint eleve elrendelés, kiválasztás, eleve elhatározás, előre tudás, úgy érzem, hogy véges elménkkel úgy gondolunk Istenre, mintha ő egy hatalmas kompjúter volna, pedig egyáltalán nem az. Nagyobb szíve van, mint az egész világegyetem. Amikor szemináriumi hallgató voltam, úgy tűnt, nagyon fontos ismernünk, hogy vajon az előre tudás megelőzi-e, vagy követi-e az eleve elrendelést. De őszintén szólva, azóta már nem törődöm azzal, hogy melyik volt először. Rájöttem, hogy az fontos, hogy Krisztus a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek. Nagyon egyszerűen kifejezve, Krisztus keresztje nem mentőautó, hogy a romok közt levőket megmenekítse. Krisztus az a bárány, aki már a világ megalapítása előtt megöletett, mert Isten mindig tudta, hogy nekem megváltóra lesz szükségem, és eléggé szeretett ahhoz, hogy megváltót adjon. Nem kell kompjúter ahhoz, hogy ezt megértsem. Csak Istenre van szükségem, akinek szeretettel teljes a szíve, és megváltást adott kegyelméből. Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Péter első levele, 1. rész, 21. vers. Aki feltámasztotta őt a halottak közül. Simon Péter állandóan emlékeztet minket Krisztus feltámadására, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Korábban már összevonta a kegyelem és reménység kifejezéseket, most a hitet és reménységet kapcsolja össze. Péter a reménység nagy apostola, és a remény Krisztus feltámadásán
és azon a tényen nyugszik, hogy van élő megváltónk, aki egy napon visszatér. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Péter első levele, első rész, 22. vers. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Isten igéje csodálatos tisztító eszköz. Ma a televízió hirdetései sokszor hirdetik a szappanokat és más tisztítószereket. Azt mondják el, hogy milyen felsőrendű a termékük a piacon levő egyéb termékekkel szemben. Valamennyien igyekeznek eladni csodálatos termékeiket. E világon az egyetlen igazán csodálatos tisztítószer Isten igéje. Ez a legjobb szappan, amelyet beszerezhetsz, sokkal jobb, mint a hirdetett szappanok, mosóporok vagy öblítő folyadékok. Isten igéje igazán kiveszi a foltot, és még gyakrabban kell alkalmaznunk ezt az életünkben.

0: egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Isten igéje iránti kapcsolatot hozza létre a többi hívővel való helyes kapcsolatot, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Péter ismét visszavisz minket Isten igéjéhez. Most arról beszél, hogy Isten miként végzi el megváltásunkat. Már láttuk, hogy Isten küldte el Krisztust megváltásunkért. Ez csaknem 2000 évvel ezelőtt történt, és ehhez semmit hozzá nem adhatunk. Azonban, ha Isten gyermeke vagy, újjá kell születned fölülről. Ez az, amit az Úr Jézus Nikodémusnak mondott, ahogy János evangélium a 3. részének 3. versében föl van jegyezve. Nikodémus a feje tetejétől a talpáig vallásos ember volt, de az Úr Jézus azt mondta neki, hogy felülről kell születnie Isten lelke által, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból. Isten élő és maradandó igéje által. Nem nyerhetünk megváltást, nem születhetünk újonnan Isten igéjétől függetlenül. Ez a könyv az a csoda, ami a világban van. Jól lehet, ezt elhiszem. Mégsem tudom csodálkozás nélkül olvasni azokat a leveleket, amelyeket írnak arról, hogy újonnan születtek, és életük átalakult a rádiós Biblia magyarázatok hallgatása nyomán. Ez csodálatos, de nem értem, hogy miként történik. Csak annyit tudok, hogy ez Isten igéjének a következménye, amely él és megmarad örökké. Olyan korban élünk, amikor sokat mondanak a férfiasságról. A férfiaknak eleveneknek és energikusaknak kell lenniük. A nők szexuálisan vonzók akarnak lenni. Olyan nagy hangsúlyt helyeznek ma ezekre a testi jellemzőkre. Remélem, nem értesz félre, amikor azt mondom, hogy ha valami elevenítő, csodálatos eszközt akarsz a szó legnemesebb értelmében, akkor fordulj Isten igéjéhez. Ez tele van élettel, és életet átformáló hatalom van benne. Öleld át a megváltót, bízzál benne, és újjászületés lesz a következménye. Csodálatosan újonnan születsz, mert Isten igéje eleven, megújító, be tud hatolni a szívedbe, és Isten gyermekévé tesz. Mennyire fontos ez? Mégis az emberek annyira szexuális vonzással, a férfiassággal vannak elfoglalva, hogy az igét elhanyagolják. Olyan dolgok után futnak, amik csak növelik ürességüket. Néha azt gondolom, hogy az egész emberiség a maga választotta célok megszállottja. Azt gondolhatnánk, mintha ez a nemzedék fedezte volna föl a szexet. Bárcsak mindenki rájönne, hogy valójában csak Isten igéje hoz életet, és ez jelenti ki nekünk Krisztust. Ezután valami rendkívüli megy végbe az életünkben, és újonnan születünk. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull. Péter első levele, első rész, 24. vers. Ne gondold soha, hogy valami értékes van bennünk, amit mi fölajánlhatunk Istennek. Az emberiség minden dicsősége olyan törékeny, mint a mező virága. Más szóval, az emberiség olyan, mint a fű. Nagyon viruló és zöld a nyár idején, de elsárgul és megszárad télen. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, első rész, 25. vers. Arra van szükségünk, hogy Isten igéjét prédikáljuk, és tanítsuk minden más fölött. Nem azt értem ezen, hogy hanyagoljuk el a közösségi zenét, a szervezeti életet és a módszereket, hanem azt, hogy Isten igéjét semmi sem pótolhatja ebben a korban. Az Úr beszéde megmarad örökké. A második, harmadik és negyedik fejezetben Péter Isten gyermekeinek és az Úr Jézus Krisztusnak a szenvedéseivel foglalkozik. Ebben a három fejezetben meg fogjuk látni, hogy mit visz véghez a szenvedés a hívők életében. A szenvedés elkülönüléshöz vezet. Erről szól a második fejezet. A szenvedés keresztény magatartást teremt, ahogy a harmadik fejezetben olvassuk. A szenvedés Isten akaratának való engedelmességet hoz létre a negyedik fejezet szerint. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy egyedül szent igéd zsinór mértéke szerint éljek, hogy dicsőségedre való legyen az életem. Az Úr Jézus nevében. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: És az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. 1 János 2.25. Hála legyen Istennek, nagyon sok ígérete, proficiája teljesedett be idáig, ahogyan erről hallhattunk, olvashatunk a Bibliát jól ismerő hívő lelkészektől. Mégis talán a legnagyobb ígéretek között is a beteljesült ígéret. Jézus, aki eljött a földre, emberi testet öltött, ő, aki egy az atyával és engedelmes volt, tanítva minket, mint halálig. Halálával a golgotai kereszten magára vette összes bűnünket, és elvégezte váltságunkat, hogy nekünk örök életünk lehessen. Öröm számomra, hogy engem is újonnan szült Jézus váltsághalála, bűnbocsánata által. Imádságban hordozom szeretteimet, és vannak ígéretek az Úrtól rájuk nézve is. Vannak egyszeri hétköznapi problémák is, amik nekünk nagyon is nagyok. Ezekért is imádkozom, és az Úrnak, ahogy jónak látja, van szava, igéje, ígérete. Kérhetem őt, hogy cselekedje meg azokat. Főleg fontos ígéretei azok, amelyek szeretteim üdvösségére vonatkoznak. Kérdezem is az Urat, mit tegyek, hiszen az embernek ez lehetetlen. Van olyan ígérete is, amelyben már látható jelei vannak az ő cselekedetének. Édesanyámért, szüleimért sokszor imádkoztam már. Egyik imádságom után az útmutatás igéből az Úr ígérete szólt. Boldog voltam, szinte mennyei öröm volt, amit igéje, ígérete végzett bennem. Ezt követően sok probléma és betegség jött édesanyám életében, de éppen ezért elkezdett közösségbe járni, és azóta is rendszeresen hallgatja, olvassa Isten igéjét. Bizonyára újjászülte őt az Úr. Bízhatunk Istenben, hála az ő hűségéért sok hűtlenségünk ellenére is. Írta Éva Győrből.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald.
4: Április 30-a. Parancsolat vagy törvényeskedés. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. János evangéliuma 14. fejezet 15. vers. Parancsolat az új szövetségben. Valahányszor az ember meghallja a parancsolat szót, rögtön a törvényeskedésre gondol. Pedig a két kifejezés nem azonos jelentésű. Senki nem beszélt többet parancsolatról, mint az Úr Jézus. Ugyanakkor senkitől nem állt távolabb a törvényeskedés, mint tőle. Mi a törvényeskedés? Noha maga a szó az új szövetségben nem fordul elő, az embernek azt a szüntelen törekvését írja le, amellyel Isten tetszését igyekszik elnyerni. Alapjelentésében azt a kísérletet fejezi ki, hogy a törvények megtartása által megigazul vagy megszentelődik az ember. Ez a szó tulajdonképpen jelentősége. Ma azonban más, sokkal tágabb jelentésében használják ezt a szót, mégpedig annak leírására, amit az ember merev, moralizáló szabályoknak tart. Minden kísérletet, amely bizonyos cselekvéseket vagy magatartás módokat meg nem engedetnek akar besorolni, azonnal a törvényeskedés címkéjével látják el. Sőt, eközben a törvényeskedés szót csatabártként forgatják, hogy vele ledöntsenek szinte minden olyan korlátot és tilalmat, amely a keresztjén magatartásra jellemző. Mit kell tennie ilyenkor a keresztjén embernek, hogy a törvényeskedéssel kapcsolatos új elképzelések veszélyeit kikerülje? Először is. Igaz az, hogy a keresztjén ember felszabadult a törvény alól, de, sietünk hozzátenni, azért nem törvény nélküli. Krisztus törvénye alatt él. Ne úgy cselekedjék, ahogyan neki tetszik, hanem ahogy Krisztusnak tetszik. Másodszor. Gondoljuk csak meg, hogy az új szövetség tele van parancsolatokkal, beleértve tekintélyes számú tilalmat is. A különbség az, hogy ezek a parancsolatok nem törvényként adattak a velük kapcsolatos büntetéssel együtt, hanem Isten népe számára oktatásként az igazságosságban. Harmadszor. Vannak dolgok, amelyek talán megengedettek a keresztény ember számára, de ettől még nem hasznosak, vagy pedig meg vannak ugyan engedve, de foglyul ejthetik őt. Negyedszer. Lehet az is, hogy a hívő ember olyat tesz, amivel más hívő kárát idézheti elő. Ebben az esetben jobb, ha nem teszi. És ötödször. Csak azért, mert valaki egy tilalmat törvényeskedésnek nevez, azért az még egyáltalán nem rossz. Ha a keresztjének az addig istenfélőnek és biblikusnak tartott életmódot és magatartást hirtelen törvényeskedésnek bélyegzik, az gyakran annak a jele, hogy ők maguk tartásukat vesztették, belekerültek a korszellem sodrásába. Olyan naívak, hogy azt képzelik, jobban állnak itt, ha sarat dobálnak az úgynevezett törvényeskedőkre. A mi biztonságunk viszont abban van, hogy a lehető legszorosabban tartjuk magunkat a Szentíráshoz, és nem kísérletezünk állandóan azzal, hogy miként kerülhetünk közelebb a szakadék széléhez.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az ifjú Sámuel elhívásáról beszéltünk a múltkor, de a végén természetesen egy proféciának az elhangzását is meg kellett említenünk, de arra már a Biblia magyarázatban nagyon kevés idő maradt. Mi is volt ez a profécia? Hát amit az ifjú Sámuel élete első beszélgetése kapcsán a mindenható Istentől végighallgatott, tudnilik, hogy Éli házát elveti, és mivel Éli nem volt hajlandó a korábbi figyelmeztetésre figyelni, hallgatni, és aszerint reagálni, ezért Isten élesíti az ítéletet. Szó szerint ez így hangzik, azon a napon beteljesítem Éli mindazt, amit megmondtam háza népéről, elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok a háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem vére, sem étel áldozattal. Miért térünk erre vissza? Azért, mert nagyon sokszor egy tévedésben élünk. Amikor küld az Isten igét, ige hirdetőt, nevezhetjük profétának is, és nagyon határozottan, nagyon keményen szól, akkor nem az a célja, hogy azt az ítéletet feltétlenül végre is kelljen hajtania, hanem hogy az illető megálljon, kijózanodjon, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy hova tartok én. Hát mi lesz ebből? Itt az ideje a megfordulásnak. A megfordulás héberül pontosan ugyanaz a szó, mint amikor a megtérést emlegetjük. Az hátraarcot jelent, irányváltást jelent, és azt jelenti, hogy elfogadtam, amit Isten mondott. Amikor a próféta jött először, Isten embere, és elmondta Élinek, hogy mit fog tenni Isten, Éli nem válaszolt semmit. A fiainak csak egy szolid ennyit mondott, hogy ennyi, hát nem kéne ezt csinálni, rossz hírt terjesztenek rólatok. És most kiderül, hogy Isten azt várta volna el Élitől, hogy reagáljon, mégpedig az Isten igéje szerint. Fenyítse meg a fiait. Tudják, ez egyre nehezebb kérdés. Egy tanártól hallottam, akinek problémája volt az egyik diákjával, és az édesanyja azt mondta, hogy hát már 12 éves embert már nem lehet se fegyelmezni, se irányítani. Már nem lehet beleszólni az életébe. Olyan megdöbbentő, ahogy föladjuk családi szinten, és egyházi szinten is azt, hogy nekünk van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Nem csak a Krisztus megváltó kegyelméről szóló tanúságtétel, hanem van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Annak idején a reformátorok azt találták mondani, hogy az egészséges, tisztességes, biblikus, újszövetségi gyülekezetnek az egyik ismérve az egyházfegyelemnek a gyakorlása. Ezt már réges-régen föladtuk, és az egyházfegyelem helyét réges-régen átvette az egyházkegyelemnek a helye. Na most az a probléma, hogy bár nagyon jól hangzik, de ott, ahol Isten nem adott felhatalmazást arra, hogy mi kegyelmet hirdessünk, mert nem volt hozzá megtérés, nem volt hozzá bűnbánat, nem volt hozzá életváltozás, nincs új élet, ott hiába papol akármelyik ige hirdető Isten kegyelméről, mert ettől Isten nem fogja megváltoztatni a szándékait. Minden ment tovább. És tetszik tudni, nagyon-nagyon megdöbbentő, amikor ige hirdetőknek a reakciójából az a szörnyű régi mondás cseng vissza, a kutya ugat, a karaván harad. Ezékiel azt hallotta annak idején az úrtól, hogy emberfia, rólad beszélget a néped a kapuban. Azt mondják, menjünk el, és hallgassuk meg, jön-e valami üzenet az úrtól. És ez eddig nagyon jól hangzik, csak Ezékiel utána úgy folytatja, és pajzán dallá lesz a szájukban, mert nem vagy nekik más, pajzán dalok énekese. Tessék mondani, van különbség a sanzon és az ige között? És hogyha az ige hallgató gyakorlatilag olyan, ezt aztán megmondta nekünk az úr rendesen, és megy tovább, akkor vajon az úr hibája, hogy nem szólt? Éli fiai nem csináltak semmit. Éli nem csinált semmit. Minden ment tovább a következő nap is, meg a következő nap is, és ezért szólt az úr Sámuelen keresztül. És másnap, amikor Sámuelt fölébreszti az úr, reggelre Sámuel szépen kinyitja az úr házának az ajtaját, de nem mer beszélni Élivel. És akkor Éli megesketi az élő úrra, ha valaki olvassa a bibliai szöveget, ez úgy hangzik, hogy úgy segéljen meg téged az úr most és ezután is, hogy semmit nem hagysz el abból, amit az úr neked mondott, nem hallgatsz el. Hát Sámuel az ifjú elmondja, hogy ez mekkora örömet okozott Sámuelnek, azt én meg nem tudom mondani, de valószínűleg nem túl nagyot, hiszen azért nem most említem először, Sámuel számára azért Éli főpap egyben valószínűleg az Éli nagyapó kategóriájába is esett. És tetszik tudni, hogy reagál Éli? Azt mondja, ő az úr, tegye azt, amit jónak lát. Azt fogja tenni az úr, amit jónak lát? Azt. Na de azért szól, mert jónak látta volna, hogy megtérjünk. És hogy ezt mennyire komolyan veszi az Isten, tessék csak erre az újszövetségi igére gondolni. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. És ilyenkor ott van az ember szívében a zsidókhoz írt levélnek az a szörnyű kérdése, mi lesz velünk, ha nem törődünk ekkora kegyelem? De elővehetem Ézsaiás prófétát, tegyetek köztem és szőlőm között igazságot. Mit kellett volna még tennem? Annak idején, míg fiatal voltam, volt egy terminus technicus a családban, amit én annyira nem élveztem. Ezt édesanyámtól igen sokszor hallottam, hogy a nekem elmondott figyelmeztetés az körülbelül a farrahány borsó kategória. Na de hát, amikor Isten igéje lesz ilyen farrahány borsó, lepereg rólunk, nem érint, nem okoz változást, akkor hova megyünk? Tetszik tudni, olyan ez, mint a duzzogó rossz gyereknek a reakciója. Hát előbb-utóbb csak belátásra jut a szülő, nem? Megváltoztatja a véleményét, és ma egy olyan világban élünk, amikor általában a szülők szoktak belátásra jutni, amitől aztán a gyerek az meg nő, ahogy akar. De tessék csak nézni, a másnap után jön egy harmadnap. És itt azért rendkívüli mértékben nagy csend van a Bibliában. És szedhetszettek már venni. Ha ma történne a gyülekezetben egy ilyen, hogy egy ifjú odaáll és elmondja, amit az Úr mondott, meddig járna abba a gyülekezet? És ne haragudjanak a kemény szóért, de Éli nem rúgja ki Sámuelt, és nem mondja, hogy akkor most haza lehet menni az apádhoz, meg az anyádhoz, aztán élj úgy, ahogy akarsz, hogy te egy milyen hálátlan kölyök vagy, és hogy egyébként is, most akkor mondom úgy, ahogy nekem mondta valaki annak idején, mikor fiatal voltam, töröld meg az orrod még mielőtt velem beszélsz. Egyébként semmi baja nem volt az orromnak. Másra akart utalni. Éli ugyan kimondja ezt, az ő az úr tegye, amit jónak lát, de azt nem teszi, hogy elbocsássa a házától Sámuelt. Nem tudom, mit mond el a fiainak, de valószínűleg a fiúkhoz is csak el kell, hogy jusson valami, de Sámuel marad, és tessenek csak hallgatni. Sámuel első könyve 3. fejezet 19. versétől. Sámuel felnövekedett, az úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Ha Sámuelről csak ez az egy mondat maradt volna fönn, ez akkor is az én számomra lenyűgöző. Mert hogy ez a kezdet folytatódik, Sámuel nem vált egy büszke, gőgös alakká, és ez is megér egy külön kérdést és egy külön beszélgetést, hogyha valaki egy ilyen kiváltságos helyzetbe kerül, tudatába kerül az ő kiválasztott állapotának, hányszor van, hogy felfuvalkodottá válik? Szép ez a magyar kifejezés. Lehet úgy vizuálisan is látni, hogy a valamekkora hogy lesz hatalmassá, mert addig szítta magát, amíg ő most nagy akar lenni, csak tetszik tudni, az ilyen nagy felfuvalkodottság után szokott lenni a Luffy effektus, előbb-utóbb nagy durranás és a nagy semmi következik. De Sámuel nem. Marad alázatos, és innentől kezdve semmit nem enged a földre hullani Istennek az igéiből. Milyen kár, hogy ezek közül nincs nekünk följegyezve semmi. Annyira jó lenne, hogyha ezt az ifjúkori részt, ahogy Isten kiképzi prófétának, fölkészíti arra, hogy nem csak szócsöve lesz majd az Úrnak, hanem ennek a népnek hosszú időn keresztül bírája lesz, lelki vezetője, mégpedig jól tessenek hallgatni Józsué után az első valóban lelki vezető, aki nem csak az elején az, hanem végig egész életében. Józsué volt az utolsó. Hát azóta eltelt 300-400 év, de az idő alatt tetszik tudni. Hogy nőhet ilyenné Sámuel? Hát erre rengetegféle választ lehetne adni, én most az idő rövidsége miatt a végkonklúziót mondom csak el, természetesen ez az én végkövetkeztetésem, de tessenek rajta elgondolkozni. Az Úr jelenlétében élve. Sámuelnek maradt a nyoszójája ott a Szentek Szentjében, ott az Úr ládája mellett. Sámuelnek bőven volt lehetősége és ideje az Úr előtt lenni. Úgy tűnik, hogy Sámuel megtanulta rendkívül tisztelni azt a helyet, ahol ő van, nagy becsben tartani az Úr jelenlétét, és megbecsülni magát. Az Új Szövetségnek egy furcsa kifejezése, hogy éljetek méltón a ti elhivatásotokhoz. És mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ez az éljetek méltón, ez nem csak amolyan választható lehetőség, akinek van kedve éppen hozzá, meg egy picit hívőbb akar lenni a többieknél, az még akár ezt is fölvállalhatja. Ez az éljetek méltón, ez azt jelenti, hogy tudatában vagy, hogy kinek a jelenlétében éled az életedet? És lehet, hogy most valamelyik hallgatóm azt mondja, hogy na de nálam nincs ilyen jelenlét, mint Sámuelnél. Ne haragudjon, kedves hallgatóm, de akkor hogy sikerül kereszténynek lennünk? Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek, és az lesz az én atyám dicsősége, a sok gyümölcsöt teremtek, és így a tanítványaim lesznek. Ez nem egy opció felekezettől függően. Ez a mi tanítványságunknak a természete. Ezt úgy mondja Péter apostol az első levelében, épüljetek fel lelki házzá, szent templommá. És hogyha ez nem történik az életemben, akkor én nem egy másfajta keresztény vagyok, nem egy kevésbé kegyes keresztény vagyok. Nem vagyok keresztény. A szónak abban az értelmében, hogy krisztusi, Krisztus valóságos tanítványa, Krisztus valóságos követője. És Sámuel ugyan nem ismerhette az Úr Jézus Krisztus személyesen úgy, mint mi, de ott az Úr jelenlétében nőtt, nem engedett semmit a földre hullani, és megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. És most tetszik tudni, nagyon jó lesz nekem azt mondani, hogy hát, akkor most megállunk. Már csak azért is, mert olyan szép dolgokról beszéltünk eddig Sámuellel kapcsolatban, legalább itt a végén. De nem állhatunk meg. Volt az Úrnak egy kijelentése. És nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni, a kijelentés után Sámuel szépen felnövekedett. Elteltek még évek. Gyermek volt még Sámuel, amikor jött Isten emberé és elmondta az ítéletet. Ifjú emberré kezdett cseperedni Sámuel, amikor elhívta az Úr és elmondta az ítéletet. felnőtt emberré vált Sámuel, amikor azt mondta az Úr, hogy akkor most nem várunk tovább. De tessék mondani, minek nekünk az idő? Különösen akkor, hogyha nem csinálunk vele semmit. Ha nem arra használjuk, amire kell. Van egy fogalom a jogban, az elévülés. És nem lehet valakit felelősségre vonni, természetesen bűncselekmény mértékétől függően, bizonyos évek után eltelt 5 év, 10 év, 15 év, 20 év, hát sajnos a dolog elévült, így aztán már most ejteni kell. Igen, valóban elmondja a jog, hogy igen, ez bűncselekmény volt, de hát nem olyan súlyú, hogy elővegyük mondjuk 20 év után. De tetszik tudni, Isten előtt nincs ilyen szó, hogy elévülés. Van bűnbocsánat, ott, ahol van bűnbánat, bűnvallás, megtérés, változás. De elévülés nincs. Ha lenne, akkor nem kellett volna, hogy ide küldje az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust értünk. Nem kellett volna, hogy Krisztus megáldoztassék. Nem kellett volna, hogy a saját vérével lépjen be a szentek szentjébe értünk, mint hűséges főpapa, hogy a zsidókhoz írt levél mondja. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Folytatja a 4. fejezet. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében Haézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. Itt most egy pillanatra megállunk, itt előre szalad Sámuel első könyve, Ében Haézer majd később kapja ezt a nevet, de abban az időben, amikor ezt olvassák, akkor már mindenki Ében Haézerként ismeri. Ezt majd a későbbiekben meg fogjuk látni. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei azt mondták, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjénk közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Itt most egy pillanat rájunk meg. Nagyon fontos kérdés a vereség után, miért veretett meg az Úr bennünket? Volt már ilyen a történelmében Izraelnek, nem egyszer és nem kétszer, tessenek csak mondjuk a Jerikó diadalmas ostroma után, amit ugye az Úr végzett, nem Izrael, Ai, ahol súlyos a vereség, mert bűn van Izraelben, és aztán elszámoltatja Józsué a bűnöst, miután Isten megmutatja, hogy ki az, és utána jön győzelem. Fontos kérdés, miért veretett meg az Úr bennünket? Na de nem az a válasz rá, hogy kérdezzük már meg az Urat, hanem az a válasz rá, hogy hozzuk ide Silóból a szövetségládát. Tessék mondani, jó ötlete ez. A szövetségláda jelenléte egyenlő, itt van az Úr. Hú, ez rendkívül messzevezető kérdés. Mert tulajdonképpen

0: győzelmet adni. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Ezt most jól tessenek még egyszer meghallgatni. Nagyon kevésszer fordul elő az egész Ószövetségben, hogy így nevezzék a mindenható Istent. Elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Magyarul most itt van velünk a mennyei hadvezér is, aki a mennyei seregek parancsnoka. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásban tört ki, hogy még a föld is belerendül. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és azt mondták, miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből? Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás, meghalt. Megsemmisítő vereség. És most nagyon tessenek figyelni, mert amit mondok, az nem állja meg a helyét. De abból a gondolkozásból, amiből ők kiindultak, most az lenne a következtetés. Oda a csata, rengeteg a halottunk, az első csatánál 4 000, most 30 000, az 34 000 gyászoló család, és oda az Istenünk is. És a két főpap, a két papunk, akik a szolgálatban állnak. Most aztán nulláztunk. Mit mondott az Isten? Hogy a bűn ide vezet, mert a bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Vajon nekünk mai keresztényeknek nem áll rá a szánk, hogy valamiféle bálványistenként kezeljünk olyan dolgokat, amik az Úrhoz tartoznak? Mondjuk a kereszt. Szent dolog? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog nekem. De mint tárgy, hogyha az lesz a központja az én hitemnek, akkor nagyon nagy bajban vagyok. Nem lesz megszentelt a lakásom attól, hogyha kirakok egy keresztet. És hogyha a könyves polcomnak az elejére kirakom a Bibliát, nem leszek tőle hívőbb. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen ott, legyen. De ne csináljak belőle totemet meg bálványt, egy másik Istent, mert az Isten se ki nem ábrázolható, se meg nem címkézhető, az Isten lélek. És akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Ezt az Úr Jézus mondta a Samária asszonynak. És ez mindenkorban így van. De ha az Isten nevével az ajkunkon egy torz istenképet próbálunk szolgálni, akkor garantált bukás a vége. Tessenek ezen elgondolkozni. És milyen jó, hogy van két térdünk, mert odaállhatunk az Isten elé, és azt mondhatjuk, Uram, szóltál, adj józanságot a megtérésre, és adj bátorságot, kitartást a követésre. Akkor is, ha senki más nem teszi ezt. Hogy ne legyek a vesztes oldalon a végső elszámolásnál. Amen.
1: Hit a szabadító Istenben. 11. Zsoltár. A karmesternek, Dávidé. Az Úrhoz menekülök. Hogyan mondhatjátok nekem, menekülj a hegyre, mint a madár? Mert a bűnösök már feszítik az íjat, rátették a nyilat a húrra, hogy titokban rálőjenek a tiszta szívűekre. Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember? Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek

0: trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket. Az Úr megvizsgálja az igazat és a bűnöst, szívből gyűlöli azt, aki az erőszakot szereti. Hullasson a bűnösökre kénköves, tüzes parazsat, perzselő szél legyen osztályrészük. Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret. A becsületes emberek meglátják arcát.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: Kedves hallgatóink, most is nagy szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Lassan ugyan a végére érünk, de még néhány rész hátra van. Kérjük, hogy most is figyelmesen hallgassák Iczés István magyarázatát.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt alkalommal Noé történetét vettük, illetve Ábrahám elhívásáról egy-két mondat hangzott el. Most olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 8. versétől az igét. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakba lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ahogy említettem a múlt alkalommal, megszégyenítő Ábrahám viselkedése, engedelmessége, ahogy az isteni szóra reagál. Sokan azt mondják, ó, hát Ábrahámot megszólította az Isten. Igen, minden ige hallgató embert szólítgat, és meg akar szólítani az Isten, és ha egyszer eljut valaki arra a csodára, hogy az olvasott vagy a hirdetett ige személyesen megszólítja őt, akkor vedd úgy, mint ahogy Ábrahám vette, hogy hozzád beszél az Isten. És amikor megérti az ember, mert megérti, hogy mit akar Isten mondani, és mit akar elrendezni az életembe, akkor az ő szavára egyetlen reakció, egyetlen magatartás helyes az engedelmesség, mert ő az Úr. Ezt soha ne felejtsük el, ne cseréljük fel a szerepeket, ő az Úr, nekem kell engedelmeskedni. Akinek ez nem tetszik, az lázadó. Az lázad az Isten ellen. És ez jellemző az emberre. Tehát láthatjuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett, és elköltözött egy olyan földre, amit nem ismert. Kiszólította Isten egy olyan civilizációból, ami az akkori világ legmagasabb rendű civilizációja volt. Tulajdonképpen Ur Kasdimból költöztek át Háránba, majd onnan Ábrahám Lóttal együtt Kánaán földjére érkezett, amelyet Isten neki ígért. De sokkal nagyobb ígéreteket kapott ennél Ábrahám, hiszen nem csak az ő életére nézve kapott ígéretet, hanem az egész emberiségre nézve hallhatott Istentől elképesztő ígéretet, hogy az ő utódjába, az ő magva által áldatik meg a föld minden népe. Ez egészen pontosan így idézi a Galata 3.16-ban Pál apostol, az ígéretek Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az írás, hogy az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy Ábrahám azért nevezi Pál apostol is a Róma 4.16-ba a hívők atyának, mert aki hisz Ábrahámnak adott ígéretben, az Ábrahám hitének, mint egy az utóda.

hogy minden vallás, amelyik nem az Isten ígéretéből ígért mesiásra vonatkozik, Krisztusra vonatkozik, az mind hamis vallás. Amelyik az emberi cselekedetekre épít, az emberi jóságra, vagy az emberi lehetőségekre, mintha én kiengesztelhetném a haragú Istent, mintha én eljuthatnék hozzá a saját eremből, vagy a szent életem által, aki így gondolkodik, az mind ellensége Krisztusnak. Antikrisztusi vallás mind az, amelyik nem egyedül a Jézus Krisztusban adott ígéretekbe reménykedik. Ez a legfontosabb, ami Ábrahám történetében, hogy ő kapta azt az ígéretet, ami beteljesedett 2000 év múlva. Ő nem látta beteljesedni még azt sem, hogy övé lett volna Kanaán földje, hiszen 500 év múlva kapja meg Izrael. Tehát Ábrahám hitében egyszerűen elfogadta igaznak, amit az Isten kinyilatkoztatott, annak ellenére, hogy nem látta. Nagyon sokszor szenvedünk mi hasonlókban, hogy kapunk ígéretet mondjuk a gyermekeink megtérésére, és nem látod. De ha az Isten ígérte, akkor vedd komolyan, hogy az be fog teljesülni, lehet, hogy nem is éled meg. De ezt csak példának hoztam, hogy mennyire fontos, hogy a szilárd alap mindig az Isten szava. Nagyon érdekes azt mondja, hogy várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van. Itt olyan sokszor hallom, hogy a földön két lábbal kell állnunk. Hát ez az egész szilárdnak tűlő világegyetem meg fog semmisülni. Azt mondja, az ige új eget és új földet teremt az Isten, és a trónon ülő tekintet eltűnik az ég és a föld. Ez nem szilárd. Ábrahám és utódai bizonyságot tettek arról, hogy ők sátrakba laktak, holott olyan civilizációból jöttek, ahol ez nem volt divat, hanem az volt, hogy csodálatos palotákat építettek már abban az időben, de ő bizonságot tett arról, hogy várja azt a várost, amelynek szilárd alapja az Isten, a tervezője, alkotója. Itt nagyon fontos megérteni, mi az élet célod. Mindent megnyerni ebbe a világba, és ezt tekinted szilárd és egyetlen lehetőségnek, ezt tekinted az életnek, vagy pedig túllátsz, mint Ábrahám, aki hitáltal látta, és várta azt a várost, amelynek Isten az alkotója, és várta azt a megváltót, amelyik majd az ő nemzetségéből, tehát az ő népéből fog születni. És nagyon fontos, hogy itt értsük, hogy az ígéretek. Pál milyen komolyan kifejti a Róma 4-be, vagy a Galata 3-ban, hogy a törvény nem törli el az ígéreteket, hanem a törvény csak elősegíti, hogy a Krisztusban reménykedj, mert a törvény által a bűn felismerése adatik. És amikor én felismertem, hogy elveszett vagyok, hogy nincs reménységem, akkor van szükségem a Krisztusra. Akkor van szükségem megváltóra. Ha én rendezni tudom Istennel magam a dolgaimat, akkor nekem nincs szükségem Krisztusra, megváltóra, üdvözítőre. Az az ember, aki így gondolkozik, az elveszett ember. Tudnélik, Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, és a jó emberek ne hivatkozzanak a maguk jóságára. Én azt szoktam mondani az ilyen embereknek, mert sokan kinyilatkoztatták, hogy ők jó emberek. Én mindig azt kérdeztem, hogy hiszel az Úr Jézus Krisztusba? Ja, hát abban nem. Jézus mondta, a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Tehát aki nem hisz a Krisztusban, az Isten előtt a legnagyobb bűnös. Ezt tessék megérteni, aki megveti az ő egyszülött fiát, akit ő ide adott. És az utolsó napon én merem ezt mondani, én így szeretném kiélezni, merem azt mondani, hogy az Úr meg fogja mindenkitől kérdezni, mit tettél a fiammal. Mert vagy keresztre feszítem, vagy Úrrá is Krisztussá teszem az életembe. Ez az ábrahámi ígéretek, amire jól tesszük, ha mi is a figyelmünket fordítjuk, hogy ne olyan ígéretekben reménykedjük, amelyek, Jézus így fogalmazott, ne építsük homokra a házat, ne az emberi lehetőségekbe gondolkozzunk. Mert az emberi lehetőség teljesen tév útra vezet bennünket. És aztán megjegyzi az ige, hogy Sárával csak hitáltal lehettek képesek hinni, hogy gyermekük születik, mert az Isten megígérte, a lehetetlent ígérte meg. Nem véletlenül választotta ki Isten ezt a meddő asszonyt és Ábrahámot, mert be akarta bizonyítani, hogy neki minden lehetséges. És amikor megszerzi hamis úton Ábrahám Izmaelt, a paráznaságból és a házasságtörés útján, akkor Isten megharagszik, és 13 évig nem beszél Ábrahám Istennel. Az ember megdöbben, mert miért? Mikor az Úr azt mondta Ábrahámnak, megáldva megáldalak, akkor azt mondta, mit adhatnál nekem, nem adtál fiút. Tehát Ábrahámnak semmi más nem kellett, csak az utód.

0: és amikor azt megszerezte, akkor már az Isten se kellett. És Isten az, aki keresi újra Ábrahámot, és megszólítja, hogy én vagyok a mindenható Isten, az El Saddai. Járj előttem, és légy tökéletes. Tehát tulajdonképpen Isten megfeddi a bűne miatt, és olyan érdekes az a szeretet, mert Isten egy olyan szót használ, az Ószövetségben nem lehet magyarra jó visszaadni, hogy járj előttem, hogy a szememmel terelgetlek, mint a kis totyogó babát, ahogy az édesanyja terelgeti. Tehát Isten látja, hogy Ábrahám tévútra tévedt, és vissza akarja téríteni, meg akarja erősíteni a hitét, a te hitedet, az én hitemet is, hogy ő mindenható Isten. Ezt kell megértenünk. Ha valami nem úgy történik, ahogy nekünk tetszik, akkor ne gondoljuk azt, hogy Isten nem tudja megtenni, vagy neki ez nem lehet. Annak megvan az oka, ha nem úgy teszi, ahogy mi szeretnénk, és ebben majd később látni fogjuk, hogy engedelmesen el kell fogadnunk. És aztán azt mondja róla az ige, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek az Isten ígéretekről, ugye, hogy idegenek és jövevények a földön. És visszatérhettek volna Úr Kazdinba, de nem arra az otthonra gondolt Ábrahám, és az utódai sem, hanem arra vágyakoztak, hogy ők Istennel együtt élhessenek. És hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot. Hát a hit próbálja. A diák, ha tanul, a vizsgán megpróbálják. Hát a hitnek is van vizsgája és próbája. Isten senkit nem kísért bűnnel, de kiszolgáltathat a sátánnak, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon. És ebben a rostán Péter apostol kiesett. De ő hála a Krisztus kegyelmének az ő kezébe esett, mert azt mondta az Úr, én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Tehát itt a hitünk az, amelyik megtarthatja azt a kapcsolatot, mert itt nagyon fontos, hogy meg kell jegyezni, hadd mondjam, ma iszonyú tévedéseket hallani, tévtanítóktól elsősorban, hogy mi a hit. Mágikus képességnek tartják, hogy nekem a hívőnek minden lehetséges, ezt az ígét kihasználva, úgy képzelik, hogy valami titokzatos erővel megcsapolhatom az isteni energiákat. Így gondolkoznak, ez nem hit. Ez egy okkult, mágikus képesség, aminek semmi köze a biblikus hithez. A biblikus hit igen egyszerű, mondhatnám gyermek ilyen egyszerű, hiszen az Úr Jézus azt mondta, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. A biblikus hit egy személyhez való bizalmi kötődés. Hiszek benned, Uram, Jézus Krisztus, mert te vagy az én Istenem, neked minden lehetséges. Ez ilyen egyszerű. Itt nincs semmiféle misztikus sallang, amit ő mondott, azt hiszem. Ez a biblikus hit, hogy amit az Isten kijelentett, és ez az ábrahámi hit. Ezért Ábrahám a hívők atya, mert ő így viselkedett, és vitte a fiát. Tessenek ebbe belegondolni, hogy milyen szakító próba ez Isten és Ábrahám között. A fiadat, az egyetlen egyedet, így mondja, akit szeretsz. És most tulajdonképpen mi a hit próbája? Hogy a fiad a fontosabb, ő van az első helyen, vagy én vagyok az első helyen. Tehát ilyen önző az Isten, mondják a világi emberek, szó se lehet róla. Ha nem Isten van az első helyen, akkor nekem végem van. Azt szoktam mondani, a föld nem a nap körül forog, akkor a földön elpusztulna az élet. Tehát egyszerűen, ha az én életem nem az Isten körül forog, ha nem ő van az első helyen. És Ábrahám megnyerte ezt a próbát. Miért? Mert ugye Izsák születésében már megtapasztalta, hogy mindenható az Isten. És ha ő azt mondta, hogy áldozz fel, azt is mondta, hogy Izsákban folytatódik az ígéret. Tehát akkor majd feltámad Izsák. Így gondolkodott. Tehát eljutott teljesen a feltámadás hitre, mert a hitünk legnagyobb próbája a halál. És az, hogy valóban az, hogy a szereteink elé tegyük az Urat, de Jézus is mondja, ha valaki jobban szereti anyját, apját, testvéreit, gyermekeit, feleségét, az nem méltó hozzám. És itt is ezt eljut Ábrahám erre a csodálatos győzelemre a hitben, hogy Isten a legfontosabb, és nem kell neki feláldozni a fiát. De megtanítja vele Isten, hogy én majd végigviszem és feláldozom a fiamat, értetek?
1: Köszönjük szépen Iczés Istvánnak ezt a mai ige magyarázatot is, kedves hallgatóinknak pedig Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán kívánnak áldott szép hetet. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter, aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkösd napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendőlt erről az üdvösségről, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A próféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előretekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás ellentmond önmagának. Nem lehet mind a kettő igaz. Vagy eljön, hogy szenvedjen, vagy eljön, hogy uralkodjék. Természetesen most már tudjuk, hogy mindkettő igaz. A köztük levő völgy az egyház korszaka, amely már megközelíti a 2000 éves időtartamot. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele, első rész, 12. vers.

Az apostolok ezt mondják: mi ugyanazt prédikáljuk, amit a próféták is prédikáltak. Az egyetlen különbség az, hogy a próféták nem tudták megkülönböztetni Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, míg az apostolok abban a helyzetben voltak, hogy már értették a különbséget, amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Véleményem szerint az angyalok, Isten teremtményei odaátról figyelnek minket, és kíváncsiak rá, hogy miért nem igyekszünk, és miért nem továbbítjuk szorgalmasabban ezt a hatalmas üzenetet. Ők maguk szeretnék ezt végezni. Örömmel eljönnének és hirdetnék a világnak. Emlékszel arra a leírásra, hogy Gábriel angyal földre jött, és bejelentette Máriának, majd később Józsefnek is, hogy Jézus megszületik. Aztán eljött, hogy Zakariásnak is megmondja, hogy fia születik, akit Jánosnak kell nevezni, és aki majd a Mesiás előfutára lesz. Biztos vagyok benne, hogy Gábriel szívesen eljönne ismét, és ezt mondaná, amint közvetítem a rádiós prédikációkat: add bele a szíved, nem eléggé lelkesen hirdeted. Ez sokkal csodálatosabb annál, mint amilyenné teszed. Jól lehet, szeretne lejönni, Isten nem engedi meg. Ezt mondja Gábrielnek: nem, nekem azt a nyomorult eszközt kell felhasználnom odalent. Korunkban Isten embereket használ eszközül az ige továbbítására, mert nem az angyalok szolgálatának a korában élünk. Mi a Szentlélek szolgálatának a korában vagyunk. Mint Isten gyermekeiben, bennünk lakik a Szentlélek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 6. vers. Ha Krisztusé vagy, akkor Isten lelke lakik benned. Talán azt gondolod, hogy egy angyal tehet érted valami olyat, amit Isten lelke nem tud elvégezni? Nem. Mi a Szentlélek működésének korában élünk, a kegyelem korszakában, amikor Isten lelke veszi át Krisztustól az üzenetet, és kinyilatkoztatja nekünk. Vajon mit kell tennünk ennek fényében? Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Péter első levele, 1. rész, 13. vers. Ezért tehát elméteket felkészítve. Ez képes beszéd, és arra utal, hogy miként vették föl, és erősítették meg a hosszú keleti ruhákat, hogy ne akadályozzák a ruhaviselő élénk mozdulatait. Ezt a kifejezést értették Péter korában, és most szeretném megértetni a saját nyelvünkön is. Azt hiszem, ezt kell mondanom: ragadjuk meg, vagy pedig döntsük el. Legyetek józanok! Nincs szükséged kábítószerre, nincs szükséged szeszes italra. Legyen ruhád az Isten igéje. Azonban a legyetek józanok ennél többet is jelent. Azt jelenti, hogy józan gondolkodással és komolyan gyakoroljátok Isten igéjének tanulmányozását. Teljes bizonyossággal reménykedjetek. Ez a reménység nagy levele. Mint ahogy már láttuk, Isten gyermeke azért képes elviselni a próbákat, mert reménykedik. És ez a reménység Jézus Krisztus halálból való feltámadásán nyugszik. Abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, amikor az Úr Jézus eljön, hogy elvigye egyházát a világból, akkor nagy kegyelmet hoz magával. Kegyelme által minden hívőt magához vesz. Minden hívő cselekedeteit megítéli Krisztus ítélőszéke, a béma szék előtt. Akkor vagy veszteségeinket, vagy nyereségeinket látjuk majd, és ez bizonyára kegyelem által történik. Az a tény, hogy egy napon ítéletre kerülünk, egy másik ösztönzés arra nézve,
hogy viseljük el-e világban ránk szakadó próbákat. Ahogy ezen a földön élünk, az nagyon fontos. Ma a hívők előtt az a feladat áll, hogy átalakult életet éljenek, amelyet csak Isten igéje hozhat létre bennük. Isten azért vezet át a próbákon és bajokon, mert az ő terve szerint akar minket formálni. Rá kell bíznunk minden nyomorúságunkat.

0: mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Péter első levele, első rész, 14. vers. Mint engedelmes gyermekek. A Szentírás segít minket engedelmességben. Talán emlékszel arra, amit Jakab mondott. Az igének megtartói, ne csak hallgatói legyetek. Isten igéje nem csak reménységet ad, hanem engedelmességhez is vezet. Isten igéjének engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk üzeneteit. Amikor beteg voltam, többen is elküldték címemre az egyik vers másolatát, ami nagy vigasztalásul szolgált abban az időben. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonj engem az árnyékba, ahol bizalmasan beszélgethettünk. Távol a zűrzavartól, ahol egész napon átrohangáltam, és aggódtam erőm teljében. Szükségem volt a nyugalomra, jól lehet először lázadtam, de ő lágyan, annyira lágyan fölemelte keresztemet, és olyan édesen suttogott a lelki értékekről. Jól lehet gyenge volt a testem, a lelkem szányra kelt, olyan magaslatok felé, amikről addig nem is álmodtam. Annyira szeretett, hogy félrevont engem. Szükségem volt a nyugalomra. Az ágyam nem börtön, hanem ehelyett az áldások gyönyörű völgye, ahol Jézusban elrejtőzve meggazdagodom. Szükségem volt a nyugalomra, hogy félrevonjon engem. Miért vont félre? Azért, hogy időt fordítsak Isten igéjére. Mennyire fontos ez a hívők életében? Ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, vagyis ne alkalmazkodjatok ahhoz a magatartásotokhoz, amit megtérésetek előtt követtetek. Olyan életet kell élnünk, amely bizonyítja, hogy belülről átalakultunk. Nem mesterséges mosollyal kell járnunk kelnünk, mint az a pincérnő, aki úgy tűnik örömmel szolgál föl, pedig valójában majd belehal lábának fájdalmaiba, és azt kívánja, hogy menj haza és maradj otthon. Ne legyünk mesterkéltek. Adjuk át magunkat Istennek, hogy igazán átalakítson bennünket. Hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 15. vers. A szentséget sokszor teljesen félreértik. Az átlag embernek a szentség azt jelenti, hogy magunkra öltünk bizonyos kegyes magatartást, és csak nem abnormálisan viselkedünk a mindennapi életben. Erre mondják, hogy felszínes magatartás. Az Úr azt akarja, hogy teljesen átalakuljon a személyiséged. Azt akarja, hogy örülj az életben. De itt nem bűnös örömökről beszélek, hanem valódi örömről és az igazi élet élvezetéről, amelyet Istentől kaptunk. A szentség ugyanaz a lelki életben, mint az egészség a fizikai életben. Szereted, ha fizikailag erős és egészséges vagy. A szentség a lelki élet ereje és egészsége. Milyen nagy szükség van ma az ilyen emberekre? Úgy, amint megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első rész, 16. vers. Vajon a mi szentségünk is olyan, mint Isten egyik tulajdonsága? Nem. Istenünk teljesen tökéletes. És mi sohasem leszünk azok, amíg ebben az életben vagyunk. Találkoztam már sokakkal, akik azt gondolták, hogy elérték ezt az állapotot, de még egy emberrel sem találkoztam, aki azt mondta volna felőlük, hogy tényleg ilyen magas szintre érkeztek. Akkor mit jelent az, hogy legyünk szentek, mint Isten? Istenünk tökéletes, csodálatos személy. Jól lehet, mi csupán emberek vagyunk, lelkileg éretté válhatunk. Elérhetjük a felnőtt kort. Egy gyönyörű baba a bölcsőben talán első díjat nyerhetne a szépségével, de ha 17 év múlva is gyönyörű kisbaba maradna a bölcsőben, akkor valami hiba volna nála. Egészséges fiatallá kell válnia. Mint keresztényeknek, nekünk is ugyanígy kell növekednünk. Mi hozza létre ezt a fajta növekedést? Egyedül Isten igéje. Imádkozzunk! Kegyelmes édesatyám! Köszönöm, hogy újból buzdítasz engem arra, hogy növekedjem. Add, hogy igédből táplálkozzam napról napra, és ezáltal biztos legyen a növekedésem, hogy gyönyörűségedre és örömödre élhessek, és felhasználhass engem szolgálatodban. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Én is kaptam időt, az Úr Jézussal jártam, de egyszer rá kellett jönnöm, hogy hívő létemre nem jó úton járok. A gerincem mellett baj. Hetekig nagy fájdalmak között sok miértet tettem fel Istennek. Ugyanis látogattam, komoly alkalmakra hívogattam, a gyülekezetbe is, lakásunkra is. Most minden szünetelt. Közben zöldségféléket termeltem és árultam. 6 heti vergődés után Isten megszólalt. Két felé sántikálsz. Fát, szénát, pozdorját építesz a kősziklára. Előttem ez az út nem áll meg. A saláta, hagyma, stb. Előbbre való, mint a gyerekeid? Hogy lelkileg azokkal úgy foglalkozz, ahogy várom, mert nincs időd? Nagyon összetörtem, hogy az eddig végzett munkámra így tekint Isten. Ekkor kimondtam. Úr Jézus, ezután csak a te vezetésed szerint akarom a mindennapjaimat élni, és nem megyek piacozni. De félek magamtól, ha visszavenném az egészet, mert könnyíted fájdalmamat. Inkább hagyd rajtam. Önmagam ellen imádkoztam. Már 78 éves vagyok. 45 éve fáj a gerincem, és más betegség is jött hozzá. Kaptam erőt megállni, a bajokat hordozva, őszintén Isten tetszését keresni, tenni. Attól kezdve télen, nyáron, esténként a gyerekekkel Bibliát olvastunk, imádkoztunk, énekeltünk. Meg volt szabva mikor, hány órakor vége a játéknak. Mindegyikünknek javára vált-e megtett út, és nem volt elpocsékolt idő az életem. 2 éve az Uram halála reggelén, mikor még nem tudtam, hogy meghal, a 2 Timóteus 4-7-8 volt az ige. Nekem szólt mindkettőnkre nézve. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Tisztelettel, Mária néni.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 29-e. Ahol a lehetőségek véget érnek. A hit pedig a remél dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Zsidók 11. fejezet 1. vers. A hit föltétlen bizalom Isten igéjében, Isten megbízhatóságában. Szilárd meggyőződés afelől, hogy amit Isten mond, az igaz, és amit ő ígér, az valóban meg is történik. Főképpen a jövendő területére, remél dolgok és a láthatatlanok, a nem látható dolgok területére irányul. John Greenleaf 1807-től 1892-ig élt, egy amerikai kvéker volt, a rabszolgaság ellenzője és költő. Azt mondta, hogy az ember a hit lépéseit a látszólagos ürességbe teszi, és azután sziklát érez a lába alatt. Csak hogy a hit nem ugrás a sötétbe. Megkívánja a bizonyítékot, és meg is találja Isten igéjében. Némelyeknek az az elképzelésük, hogy csak elég erősen kell hinni valamilyen dolgot, és az meg is fog történni. Ez azonban hiszékenység vagy primitív gondolkodás, de nem hit. A hitnek Isten kijelentésére van szüksége, amelyre támaszkodik, Isten ígéretére, amelybe belekapaszkodik. Ha Isten valamit megígér, akkor az oly bizonyos, mintha már meg is történt volna. Ha mond valamit a jövő felől, akkor azt teljesíti is. Más szavakkal, a hit előre hozza a jövőt a jelenbe, és a láthatatlant láthatóvá teszi. Ha Istenben hiszünk, nem vállalunk kockázatot. Isten nem hazudhat. Isten nem csal meg soha senkit, és önmaga sem csalható meg. Istenben hinni a legértelmesebb, a legbiztosabb és a leglogikusabb dolog, amit csak tehetünk. A hit nem szorítkozik a lehetőségek területére, hanem átlépi annak határait. Valaki úgy fejezte ki ezt, a hit ott kezdődik, ahol a lehetőségek véget érnek. Ha valami lehetséges, akkor ez nem jelent különösebb dicsőséget Istennek. A hit, mely erővel teli, látja az ígéretet, és csak Isten tekinti. Neveti a lehetetlent, és így kiált, meg fog történni. El kell ismerni, hogy a hitből való életben vannak nehézségek és problémák is. Isten megpróbálja hitünket a szorongattatások és kísértések olvasztó kemencéjében, hogy meglássa, valódi-e az. Gyakran évekig kell várnunk, míg ígéretei beteljesednek, és olykor várnunk kell, amíg az Úrhoz érkezünk. De hát a nehézségek jelentik azt az eledelt, amellyel a hit táplálkozik, mondta Müller György. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Lásd Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. vers. Ha vonakodunk benne hinni, ezzel meghazudtoljuk őt. És hogyan lehetnének kedvesek Istennek azok, akik őt hazugnak tartják?

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy különleges helyszínről, Alsó Zsolcáról jelentkezem, ahol is Erdély Nagy Lászlóval, a helyi cigánygyülekezet lelkipásztorával beszélgetek.
1: Mesélsz nekem a templomról? Ez egy gyönyörű imaház.
3: 2011-ben kezdődött el az építése. Egy pályázati úton nyertünk rá pénzt, illetve egy felajánlás érkezett hozzánk a Kinder Health Kinder, gyerekek a gyerekekért mozgalom, segítettek bennünket, és úgy döntöttek, hogy most nekünk adják azt a pénzt, amit gyűjtöttek Németországban, hogy templomot építsünk. Nekünk is volt megtakarított pénzünk, 5 millió forintnyi, így indult el az építkezés, pedig Miskolcon tervezték a templom építését, mert miskolci körzethez tartozunk. És így 2011-ben kezdődött el a templom építése, bár én nem akartam, hogy ide épüljön, de az egyház ragaszkodott hozzá. Hiszem, hogy Istentől van, hogy most már ez így felépült itt. Igen, nagyon fontos, hogy Isten dicsősége, szépsége, szeretete, ez a templomon keresztül is hadd mutatkozzon meg, itt mindenki számára, nem csak a cigányok számára, nem. Akik itt a főúton elmennek, jönnek, mennek azok számára, és láthassék, hogy Isten milyen hatalmas és mennyire szerető Isten, hogy a szegény cigányok az így, hogy lehajol. 130 millió forintba van ez a templom, ez a komplexum.
1: Hát gyönyörű így ránézésre is, így kívülről is, még belülről nem láttuk, és valóban Isten dicsőségét hirdeti, mert nagyon messziről világít az a templomtorony, úgyhogy valóban nem lehet eltévedni. Mondtad, hogy a Gyerekek a Gyerekekért alapítvány. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy tudod-e, hogy gyerekek gyűjtenek pénzt szülői segítséggel Németországban, vagy hogy működik ez?
3: Pontosan nem tudom én sem igazán, mert én is csak informálódtam, illetve úgy informáltam, hogy mások által mondták ezt el nekem. Tulajdonképpen minden évben más és más országnak gyűjtenek pénzt,
1: adományt,
3: hogy megsegítsék egy-egy elmaradott helyzetben lévő embereket, leszakadt régióban lévő élőket. Így most abban az időben ránk került a sor, hiszem, hogy Istentől van.
1: Bizonyára, hiszen ha itt körülnézünk, úgy érzékelem, persze ez csak az én első benyomásom, hogy nagyon-nagyon közel van a romák, a cigányok által rakott területhez ez a templom.
3: Így van. Tehát tulajdonképpen két oldalt helyezkedik el a cigány telep. Van az Ótanya, a régi település helyezkedik el. Attól függ, hogy honnan jövünk, a Sajólát felől, akkor balkész felől, jobbkész felől pedig az Újtanya. Itt a főleg a rendszerváltás időszakában kezdődött el az építkezés, illetve a 80-as években ezek látszik is, hogy új építésű házak. Ezek pedig itt az Ótanyában pedig itt nagyrészt ilyen cséllakás, mert az, hogy ilyen cséllakásoknak nevezték, azokat kapták meg a cigányok. Direkt azért gondolt az egyház, hogy ugye építse a templomot, hogy közel legyen a testvérek számára.
1: Mekkora a cigány népesség itt Alsó Zsolcán?
3: 6000 fős a város, ebből 15600 fős a cigányság. A gyülekezetben, akik ebből effektíven, aktívan járnak, egy olyan 200 fő.
1: Ez elég szép nagy létszám. Életkori összetétel, tehát idősek, fiatalok, gyerekek?
3: Szerintem minden generáció képviselteti magát, hiszen vannak gyermekfoglalkozások, ifjúsági óra, férfi óra, női óra, biblióra, ugyanúgy, tehát
1: Mikor kezdődött a misszió? Azt már hallottuk, hogy 2011-ben kezdődött a templomépítés, de maga a misszió mikor kezdődött?
3: 1952. szeptember 11-én.
1: Hát ez nagyon régi misszió. Picit tudnál mesélni a kezdetekről?
3: Igen. Szuhánszki János, az idősebb Szuhánszki János, Kistokajban prédikált, és az Alsó Zsoltáról Kistokajban dolgozott egy cigányasszony. Hankó nénének hívták, és ő hallotta János bácsit prédikálni. És oda ment hozzá, és azt kérte tőle, hogy jöjjön Máner Alsó Zsoltára is, és meséljen erről a szép Jézusi történetről a cigányok számára. Na, ennek a kérésnek tett eleget János bácsi, így kezdődött el 52. szeptember 11-én.
1: Azt hiszem, erről még későbbiek során is szívesen hallunk. Bemehetünk a templomba, megnézhetjük?
3: Vannak még hiányosságok, de nagyjából felépült a templom, hála Istennek.
1: Hát, ahogy én így bekukkantottam az ajtón, azért ez nem csak nagyjából épült föl, hanem ez egy nagyon-nagyon szép terem. Jó napot kívánok, áldjon az Úr benneteket!
3: Ez a ma terem, ahol most vagyunk. Igen. A burkolat nem olyan rég készült el.
1: Nagyon-nagyon
3: székeket
1: szép.
3: Is nem olyan rég kaptunk.
1: Az is szép nagyon.
3: A régi padokat kitettünk ide a középre az udvarba. Most már így a szakrális tér is el van választva. Zenekarunk, énekkarunk van.
1: És még karzat is van, ahogy fölnézek.
3: Hú. Igen, emellett is van. Hát ott is 150 ember elfér.
1: Mekkora a terem befogadó képessége?
3: 300.
1: 300.
3: De nyilván ugye ez sokkal többet is képes befogadni.
1: Igen.
3: De
1: az alap.
3: Biztonságos a 300 fő.
1: Nagyon-nagyon szép világos terem. Nagyon egyszerű, de nagyon szép. Nem tudom, ki tervezte, de szépen tervezte. Nagyon szép. Használjátok
3: is. Dr. Bianchi Dániel mérnök tervezte. A doktorátusi címét ezután kapta meg.
1: És ő keresztény, vagy pedig...
3: Keresztény. Az édesapja református presbiter.
1: Igen.
3: Testvérek is tulajdonképpen. És neki a fia. Aki pedig lektorálta, ez pedig a Bachmann professzor volt. Itt is voltam a megnyitón, amikor volt az, illetve az átadás, amikor volt az épületnek.
2: Az új templom nem csak az imatermet tartalmazza, hanem nagyon sokféle kiszolgáló helységet is. Most ide megyünk tovább, hogy ezeket is megnézzük.
3: Mosoda is működik a gyülekezetünkben. Ez a szociális része a gyülekezetünknek. Egy presbiter asszony testvérünk üzemelteti, a testvérek hozzák a ruhájukat, ingyen kimossuk nekik, tehát semmit nem kell tenniük, illetve ha valaki akarja, akkor adományt elfogadunk, de ez teljesen ingyen működik.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó szolgálat. Mennyien veszik igénybe?
3: Hadd mondjam azt, hogy szinte minden nap jönnek az emberek hozzák szatyorral, zsákba, holmiukat, hogy mossa ki ez a presbiter testvérnő.
2: A templomhoz természetesen kis termek is tartoznak. Az egyikbe benéztünk, mégpedig abba, ahol a gyermekfoglalkozásokat is tartják.
3: Szinkronban megy az istentisztelettel a gyermekóra, és a végén mindig behívjuk a gyermekeket, hogy szolgáljanak közöttünk, hogy beilleszkedjenek még jobban a gyülekezetbe. A gyerekek.
1: Hány gyermek van körülbelül egy foglalkozáson?
3: Változó, van mikor 30-an, van mikor csak 10, változó. De ha verbuválni kell nyáron például, amikor a Virginiából jönnek az amerikai testvérek, 300 gyerek is itt van az udvaron.
1: Hát, egész nyáron csináltok foglalkozásokat, vagy egy-két hetet?
3: Ez egy hetes intenzív hét, azt mondom reggeltől estig. Utcai evangelizáció van olyankor, minden nap a gyerekekkel délelőtt foglalkoznak, illetve kora délután vagy a férfiaknak van előadás, vagy a nőknek, tehát mindig van valami.
1: De ez a terem nem kicsi, hát ide 40-50 ember elfér. És van egy hatalmas, gyönyörű zárt udvarotok.
3: le van zárva, a gondokom lezár mindent gondosan. Na, ezek a padok voltak valamikor, ezeken ültünk, ezt úgy kaptunk meg ajándékba, Szuhánszk István intézte, és hála Istennek ezek most onnan kikerültek, de viszont nem akarjuk elpocsékolni, mert utcai evangelizációkor, udvari istentiszteleten ki lehet vinni,
1: tökéletes, igen.
3: Ezen lehet ülni. Néha-néha csúrziznak meg, rosszalkodnak, ez látszik is ott az üvegen, uh-huh. Szóval, hogy tehát a millió, amiben van ez a templom, sokszor méltatlan ahhoz, ahogy a gyerekek ehhez hozzáállnak a templomhoz. Nagyon sok munka kell, nagyon sok imádság elsősorban, hogy az Isten változást tudjon hozni életekben. Mert vagyunk 200-an, 250-en is, ünnepkor 300-an is, de sajnos nem mindenki keresi az Istent. És nem azokkal van sohasem baj, akik keresik az Istent, hanem azokkal, akik nem keresik.
2: Milyen az elfogadottságotok itt a telepen?
3: Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat. Hát mondjam azt, hogy szinte majdnem baráti a polgármesterrel. Az elfogadottság az olyan szinten valósul meg, hogy a nagy általánosságra igaz ránk is, hogy de az egész országra, hogy cigány ellenesség van. De akik viszont bizonyítottak, és akik alkalmazkodtak, asszimilálódtak, azok viszont meg vannak becsülve, úgy érzem, a Zsoroncán. Különösen azok az emberek, akik a gyülekezetbe járnak, ők tesznek bizonyságot, illetve a foglalkoztatók, akik irányítják őket, mondják el, hogy ezekre az emberekre munkát lehet bízni, meg lehet bízni bennük, ott lehet hagyni, magukra lehet hagyni őket, mert ezek elvégzik a munkát. Szóval hála Istennek ilyen téren a gyülekezetben járó embereket nagyon elfogadják, nagyon megbecsülik az egyház munkáját, sokra tartják azt, hogy amit az egyház itt elvégzett és létrehoz. A saját nevemben, hogyha beszélnem kell, ez még változó. Mert nehézkesen élem meg néha, hogy amit az Úr Jézus mondta, hogy senki sem lehet profita maga hazájában. Ez nagyon, de nagyon igaz. Néha az ember úgy igazából tényleg arra van szükség, hogy odalázkodjon a kereszt alá, hogy Istenem segíts ebben a helyzetben és ebben a helyzetben. De viszont vannak, akik viszont nagyon sokan becsülnek, szeretnek, tisztelnek. Sőt, olyanok is vannak, akik hangosan imádkoznak, értem is, a családomért, a munkámért. Ez sokat jelent. Azért ez visszaigazolja, hogy amit végzik az Úrban az Úr nevéért, az valahol nem csak az Úr az, aki megfizeti nekem, hanem ezek az imádságok is, ezek a testvérek.
2: Említetted, hogy a gyülekezeti tagokat úgy tartják nyilván, hogy rájuk lehet munkát bízni. Milyen a munka lehetőség?
3: Nagy része közmunkaprogramban dolgozik, illetve a helyi vállalatoknál. Arzsolca ipari vállalat volt valamikor, most is nagyon sok az ipar, és azért többen dolgoznak iparokban, ilyen a Sambina, a betonelemgyár, Ongán, Felsőzsolcán, Miskolcon, azért nagyon sokan dolgoznak a gyülekezetünkből, és ezek az emberek, hadd mondjam azt, hogy példamutató a szorgalmuk, a kitartásuk van, akinek 15 éve már egy munkahelye van, és a mai világban ez nagyon nagy dolog.
2: És itt a telepen a többi cigány ember mennyire fogadja el a hívőket, benneteket, itt a gyülekezetet? Befogadtak benneteket, vagy egy picit még olyan idegen test ez a gyülekezeti ház itt?
3: Hát a 64 év azért az megtette a maga szolgálatát, misszióját. Tulajdonképpen Zsolcán majdnem mindenki metodistának vallja magát. Igaz, hogy nem tudják kimondani, azt mondják, hogy metomista, de a lényeg az, hogy nem idegen. Inkább nagyon sokan, hogy mondjam, nem akarják komolyan venni az Istent. De hogyha bármilyen rendezvény van, utcai evangelizáció, vagy ha nem tudom, ilyen ételosztás, akármi, nagyon sok embert megmozdul, vagy ilyen segítség temetés kapcsán. Nincs a családnak pénze eltemetni úgy a szerettét, ahogy kellene. A gyülekezet férfiai, sőt idegenek is beállnak hantolni, a koporsót vinni. Most például hétfőn egy ilyen temetésünk lesz, ahol a gyülekezet férfiai is, és a nem gyülekezet férfiai is ott fognak segítkezni.
1: Említetted, hogy az 50-es években indult ez a misszió. Azért ez egy elég hosszú idő. Hogy fejlődött a misszió? Egy testvérnő, vagy nem is testvérnő, akkor még nő, nő testvér, egy cigány asszony hívására idejött egy valaki, és mit csinált? Hogy indult?
3: Hát először is ez a Hankó némi adott helyet az Isten tiszteletnek, a házi órának, és ezt halván a többi testvérek mindig a más és más házaknál adtak helyet. Kiskuri pintyókban, 4x4-es, 3x4-es helyiségekben ültek össze. Aztán ugye ez teljesen ment a 60-as, 70-es évekig így, és majd a Tanyában egy rokonunk megtért, Budai Andrásné, Edith nénye. Na, ő az, aki állandó helyet adott, ott lett bázisa a Biblia órának, istentiszteletnek a Tanyába. Majd 72-től a mi otthonunkban lett helye, ahogy édesapám megtért, nálunk lett onnantól kezdve helye az istentiszteleteknek, a Biblia óráknak. Úgyhogy én elmondhatom, hogy olyan szerencsés vagyok az Isten kegyelméből, hogy gyermekkoromtól hallhatom az Isten evangéliumát. Aztán 80-as években, 80-as évek elején vette az egyház meg egy családi házat, amelyet még édesapám alakított át imateremmé, a közfalakat kivettük, és akkor hatalmas nagy imaterem lett, kinőtt a gyülekezet, mindig azért imádkoztunk, hogy legyen egy nagy templomunk. 90-es évek elején lett egy nagy ébredés, ugye tudjuk nagyon jól, hogy akkor nagyon sok cigányt bocsátottak el. Mindig mondom, hogy a válság a cigányság számára már akkor elkezdődött. Nem mostani szindróma a cigányok számára válság. Már akkor válságba kerültek a cigányok, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy szükség volt a kenyérre. De mégsem a kenyér után éheztek leginkább az emberek, hanem az Isten igéje után. Édesapámnak minden nap mennie kellett prédikálni. 12 műszakból hazajött, Bibliát vennie kellett, hónalás, mert mindig, minden nap, házi óra, udvaron Isten tisztelet, mindig volt valami. Mert olyan vágy volt az emberek szívében. Úgyhogy ennek a hozama az, hogy ma most ilyen, ennyien lehetünk. Azt, hogy sokan ezt nem szeretem mondani, hogy ennyien lehetünk.
1: Igen, hát adja Isten, hogy még többen legyetek. Egy picit ugorjunk még vissza a kezdetekre. Kezdetben ezek a házi alkalmak, amikről meséltél, milyen rendszerességgel voltak? Hetente, két hetente?
3: Hetente volt egyszer, illetve minden hét vasárnapján 13:30-tól, mert a cigányasszonyok nem tudtak megfőzni, elkészülni, 13:30-re meg már készen voltak. És János bácsik is megebédeltek Miskolcon, így jöttek ki 13:30-re. És ez a mai napig így van, 13:30-től van istentisztelet vasárnap.
1: Tehát egy kora délutáni istentisztelet.
3: Így van, ez egy 64 éves múltra tekint vissza, ez a 13:30-es istentisztelet. De csak Alsó-Zsolcán, a Magyarországi Metodista Egyházon belül csak Alsó-Zsolcán működik ez így.
1: Azt mondtad, hogy az ébredés az egy csodálatos időszak volt, hogy édesapád minden nap ment. Hányan vagytok testvérek?
3: Mi négyen vagyunk testvérek, három fiú, egy lány, én vagyok a legidősebb. Hála Istennek minden gyerek, minden testvére, amit van a gyülekezetben. A legkisebb, az öcsém az dobol, a középső öcsém, ő basszusgitározik. Rita, a hugom, ő is

0: Ez pedig a 90-es évek, 90-91-es években volt ez az ébredési hullám. Tulajdonképpen édesapám egyedül laikus prédikátorként volt felvéve, alkalmazott az egyháznál is, a későbbiekben végezte a szolgálatot. Illetve nagyon könyörgött nekem mindig, hogy amikor még nem kerestem úgy az Istent, hogy fiam, gyere már, gitárral kíséred a házi órákon az éneket. És úgy ellenkeztem. Nem értettem vele egyet, hogy házalni, menni másnál. Nem értettem ezzel egyet. Csak nem adta fel mindig. Egyszer elmentem vele, és akkor ott ébredtem föl. Hogy hová fog kiukadni az életem, ha nem keresem az Istent. És onnantól kezdve ugye egy folyamat volt a megtérésem, és még ma is mindig megtérésre van szüksége.
1: Hány éves voltál ekkor?
0: 20 évesen szereltem le a seregből, és ekkor 22 éves voltam. 21-22 között voltam ekkor. Érdekes az a folyamat, amin az Isten végigvitt, mert Hecker Robert is itt volt akkor lelkészként, és ő kért meg, hogy alakítsak egy énekkart, egy kórust. A kórus is már 25 éves, múltra tekint vissza. Először okottam tőle, attól is féltem, és mondta, hogy miért nem bízom ezt Istenre. Nem nekem kell terülködni, az Isten az, aki erős. És így kiválasztottam a testvéreket, mert nagyon sok jó hangú testvér van a cigányok között. Hát az, aki tényleg úgy rátermett, aztán ez már változott, mert rájöttem arra, hogy a gyengékre is szükség van. Mert anélkül nincs egység. A kéz hasonlít, a legkisebb új, a leggyengébb, de ha hiányzik, nem tud úgy szorítani. Ma már ilyen összetételben vagyunk, hogy van beteg nőtestvér is közöttünk, aki alig bír felállni. De viszont imádkozik. De viszont imádkozik. És ez nekem többet jelent, mint hogy ének angilag, úgy mondja.
1: Egy nagyon érdekes témába kezdtél bele, akkor hadd kérdezzem már, hogy mitől jó kórustag valaki? Mondtad, hogy a hang, most már rájöttél, hogy nem csak az számít. Akkor mi számít?
0: Isten megsegített bennünket azzal is, hogy egy CD-t adhattunk ki, és ennek a CD-nek címet kellett adni, nevet kellett adni. Szuhánszki István kérdezte tőlem, hogy Lacikám, gondoltál-e valamire? És akkor mondtam, hogy legyen Cigány szívvel. Kérdezte, hogy miért ez? Mert mondom, mi cigányok nem tanultunk ottát. Nem képzett zenészek vagyunk, képzett énekesek vagyunk. De a szívünket beletesszük. Akkor Isten meg tudja áldani, hogy olyan szép, mint egy képzett zenész énekelné, vagy játszaná. És akkor így lett ennek a CD-nek is a neve, hogy Cigány szívvel. Én azt gondolom, hogy a szívünk ott van, az Úrért ég. Akkor a Szentlélek azt úgy meg tudja áldani. Meg tudja erősíteni. Ezt tapasztalom meg évek óta. Sokszor prédikálás közben is előtt is van félve, állok föl, a mai napig pedig már tízi, hogy már prédikálok. De mindig van félve, állok fel, és olyan jó megtapasztalni az Isten lelke, pedig fölszabadít, és akkor engedi, hogy az Isten lelke, hogy tényleg az ember fölhozódjon, és azt tudja elmondani, hogy igazából az emberre ráhelyezett az Isten.
1: Itt most egy kis időre megszakítjuk a beszélgetést, hiszen a nagy teremben a zenekar és az énekkar már összegyűlt, és meghallgatjuk, hogy mit jelent az, hogy cigány szívvel zenélés. Belehallgatunk egy kicsit az éneklésbe, utána hírek következik, de a hírek után folytatom a beszélgetést Erdélyi Nagy Lászlóval, aki az Alsó-Zsolcai Cigánygyülekezet lelkipásztora. Maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma Alsó Zsolcáról jelentkezem, ahol is Erdélyi Nagy Lászlóval, a helyi cigány gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek. Az előző fél órában azt már megtudtuk, hogy édesanyja nagyon korán meghalt, de arról még nem kérdeztem Lászlót, hogy hogyan is viszonyult édesanyja a misszióhoz és az Úrhoz, milyen kapcsolatban volt Istennel.
1: Mindig egy nyitott szívű teremtése volt Istennek. Nagyon jó szíve volt, nagyon nagy szíve volt. Bár egy alacsony asszonyról beszélünk, 150 centi magas volt, nem sovány, de nem is telt. A betegsége viszont nagyon sok volt. Szíve fájt, veséje, mája, magas vérnyomása, hipertóniás volt, hosszú éveken keresztül, de mindenki úgy emlékezik meg róla, ha Fáni nevet meghallja, hogy bizony ő annak is enni adott, akit soha nem látott. Tehát ő mellette úgy gyermek elmenni, vagy felnőtt az utcán, hogy ne hívta volna be, hogy étkezzen, vagy éppen igyon, nem tudott elmenni. Édesanyám nem volt egy olyan hangzatos asszony, nem prédikált, sőt, még hangosan sem imádkozott. De az, ahogy hozzáállt az egész helyzethez, hogy az Isten tisztelet alkalmakon jöttek a házunkba, a lakásunkba az emberek, és időjárástól függetlenül ugye mindig az Isten tisztelet meg volt tartva, és ha sár volt, akkor sáros cipővel, poros cipővel, és így tovább, de soha nem zúgolódott volna. Nekem ez egy nagy bizonyságtétel volt, hogy soha nem jegyzett volna meg, ejtett volna meg egy negatív megjegyzés sem. Csendbe szó nélkül seperte és mosta föl a követ. Pedig abban az időben nem volt metlaki, meg laminárpadló, ez a sima simított beton volt, amit tudjuk, hogy nehezebb kezelni. Nagyon szerette, amikor énekelnek a gyülekezetbe a fiatalokat, nagyon szerette, amikor énekelnek. Életvidám, tele volt életvidám, élet örömmel volt tele. Mindig megjegyezte, hogy ő nem is érti, hogy miért részegen kell énekelni, meg miért kell ahhoz ital, hogy valakinek jó kedve legyen. Ő mindig megjegyezte, mert az édes testvérei, nekem nagybátyáim néha szoktak italozni, akkor abban az időben, és akkor mindig úgy ellenezte. Józanul is lehet jókedvel énekelni, és ráadásul nagyon szép hangja volt, szép csengés hangja volt. Cimbalmozott is különben. Ő tudott cimbalmozni is. A zenei tehetségünket, én azt mondom, inkább anyai részről szedtük, bár apám is muzsikált, hegedülni tanult gyerekkorában, tangóharmonikán játszott, tehát nem állt messze tőle sem a hangszer, sőt, hamisan nem tudott énekelni, de anyám volt az, aki szóval megmondta bárkinek, hogy az hamis. Ha hangszeren játszott, ha énekelt, és azt is megmondta, hogy oda mi kellene, milyen hang, vagy ilyesmi. Szóval mi így nőttünk bele a zenébe, így kezdtünk el gitározgatni, és akkor mindig mondta, hogy az fiam nem jó. Onnan még hiányzik valami, tessék, azt még belerakni.
0: Ő nem tanult zenét iskolában, vagy tanult?
1: Nem, ő nem. Autodidakta. Az öcsét tanították, a nagybátyámat, és ő csak elleste. Neki elég volt annyi is, hogy ellesse. És csak lestek széllyel, ezt már a nagybátyám még mondták, hogy kimentek szünetre, ő meg beült hirtelen a cimbalmhoz, addig, és akkor szólt a cimbalom, azt a nótát játszotta, amit addig Laci bátyával éppen tanítottak.
0: Te, mint fiatal ember, merre fele kezdtél el keresgélni?
1: Nagyon jó a kérdés, köszönöm. Mindent nem tudok elmondani, mert akkor nagyon hosszú lenne, de a lényegeset talán, igen. Gyerekkoromtól mondtam, hogy abban a szerencsés helyzetben lehetek, hogy az testvéreimmel együtt, hogy hallhattuk Isten igéjét, úgy nőttünk fel. Mégis volt egy úgynevezett varga betű az én életemben is. Megnősültem rá egy hónapra, bevittek katonának, behívtak katonának. Ott aztán rászoktam minden jóra, ilyen időzőjelbe. Mindaz, ami Isten ellenes, ami a világban megvan, arra mindenre rászoktam, kivéve a drog, bocsánat, meg a prostitúció. Ebben nem mentem bele. Megőrzött vele Isten. De cigiznesét cigiztem, cigarettáztam, de az italra viszont rászoktam. Oly mértékben nem voltam én egy alkoholista, de mindig azt kerestem, hogy ki az, akivel vehetek, ki az, akivel lemaradhatok. Nem kellett, hogy különösen ünnep legyen. Elég volt egy olyan alkalom, már az is, ugye, mint az ember ilyen esetben mindig igyekszik ürügyet találni arra, hogy így van. Nem volt addig semmi baj, amíg nevettem az italtól, amíg mosolyogtam. Aztán bekövetkezett egy olyan időszak az életemben, amikor agresszívé váltam. Azt se szerettem, ha a feleségem ült, amikor beérkeztem a házba. Anyósom mellett ült, és nagyon durván neki mentem, amilyen nem ugrott fel az anyja mellől. A feleségem azt mondta rám, hogy egy gyilkos vagyok. Laci, te gyilkos vagy. Te nem ember, gyilkos vagy. 3 hónapig különöltünk. Már olyan szinten voltunk. És az a 3 hónap alatt, már akkor édesanyám nem élt, kerültem vissza a édesapámhoz, és láttam a kitartását, hogy egyedül van, gyászol, és nincs elakadva, nincs magába szakadva. Hazajön 12 műszakból, táskájába berakja az énekeskönyvet, és megyen. Volt egy alkalom, amikor már rendesen hálát adtam az Istennek, hogy esett az eső. Végre nem megy sehova, tudok vele beszélgetni. Mert ő is dolgozott, én is dolgoztam, aztán estére jó volt vele mindig beszélgetni. Szakadó eső. Na mondom, biztos, hogy most már nem megy sehova. Féja, hát az Úr eső, ha nem esik, az Úr vár. Szolgálatra válnak a testvérek az igével. Honnan van ennek az embernek ennyi energia? Honnan van ez az erő benne? Kezdetben is hívott ez a 3 hónapot, hogy menjek vele házi órákra. Ellent mondtam, mit képzeltem, majd megyek házalni valakinél. És ez a kitartás, ez megragadott. Úgyhogy tulajdonképpen engem Isten közelébe apámnak a szorgalma, a hite vitt. És elmentem egyszer ilyen házi órára, nem gitárral, gitár nélkül. És ott bizony rám nehezedett mindaz, amit csináltam, amiben élek. És akkor mire fog kimenni az életem? Feltette nekem így ez a bizonyos hang ezt a kérdést. Na, akkor ébredtem föl. Onnantól kezdve elkezdtem járni vele házi órákra, és azt mondta nekem, fiam, örülök neki, hogy megtértél, de most már várd meg, hogy feleséged is megtérjen. Ne kapod el, várd meg, mert fele másik lábban nagyon rossz élnetek. És hallgattam rá. Már 3,5 hónap telt el. Egy házas ember életében ez nagyon hosszú idő. Főleg úgy, hogy fiatal házasok. És hála Istennek, ő is megtért a nejem. Na, így összeköltöztünk. Nem az, hogy nincs csörrenés, de van bocsánatkérés. Az egyikünk mindig tud hallgatni, illetve bocsánatot kérni. Amit azelőtt soha nem tudtam, vagy nem tudtunk megtenni. Ez egy nagyon nagy áldás. Aztán ugye menet közben úgy zajlottak az élek, meg az évek is ugye mentek, pörögtek. Énekkart vezettem, az akkori lelkész megkért, hogy alakítsak énekkart, és én annyira meg voltam elégedve ezzel. Még álmomban is azt támadtam, hogy édesapám elől prédikál, misszióba, elmentünk utcamisszióba, és én meg hátról gitárom, szívből nyomom előre, mondom az éneket. Még álmomban is ezt támadtam. És egy házi biblia órán, amelyet még édesapám tartott, egy hang megszólalt, hogy egyszer majd te fogod így prédikálni apád helyett. Majdnem fejbe vágtam magam, hogy hogy lehetek ennyire beképzelt, hogy apám nyomdokába így, ilyen módon belépni. Nem ismertem mondani senkinek. mert még a feleségem is beképzeltnek itt volna, mert apám volt a hívő. A zsoltai cigányok között. A hívő édesapám volt. De mindenki számára szinte bizonyság volt az élete. Hát tehát múltak az idők, gyülekezetbe jártam, énekkart vezettem. És egyszer nekem jön haza egy konferenciáról. Te, az egyházban úgy döntöttek, hogy azt szeretnék, ha te lennél az, aki tovább tanulna. Hogy a cigányok közül akár még egy lelkész is had lenne. És rád gondoltak. Én rám? Hát ne. Soha nem tartottam magam egy jó képességű gyereknek, már nincs értelmileg. Türelmem se volt annyi. Nem, én biztos, hogy nem. Aztán az akkori lelkész úgy kérdezte, hogy mondta a Bea, hogy mi döntött a konferencia, és hogy mi a válaszom erre. Zolikám, én erre alkalmatlan vagyok. Ezt én nem tudom vállalni. Ugyanúgy dolgoztam civil munkahelyen, aztán már választ kellett adni a lelkésznek a vezetőség felé. Lacikám, nagyon szeretném, hogyha komolyan vennéd. Zoli, én komolyan veszem, és nem. Hát pont ezért mondom, hogy nem. Te figyelj már, imádkoztál ezért? Mondom, megmondom, hogy ezért még nem. Mert értelmetlennek tartottam. Szóval én annyira meg voltam győződve, hogy ez nem az én utam. Imádkozz már ezért. Na és akkor nejemmel leborultunk aznap este. Istenem, adj határozott igent vagy nemet, mert nem akarok alsamra jutni. Te látod, Istenem, nem, egyszerűen nem, nincs semmi indítatásom erre. Másnap reggel elaludtam, nem tudtam az igét kezembe venni, az útmutató igét, sem a Bibliát, mert rohannom kellett a buszhoz, hogy elérjem a busz, hogy munkába beérjek. Majd hazajövök, kezembe veszem az úti kalauzt, aznapi úti kalauzt. 2 Korintus 10-18. Nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Miért volt fontos ez az ige számomra? Több okból féltem neki indulni ennek. Apám nagyon szeretett volna teológiát tanulni, de nem maradott meg neki, mert nem volt lehetősége rá. És sok fájdalmat is hordozott emiatt. És azt mondtam, hogy ezt a fájdalmat én nem veszem magamra. Egyik ok ez volt. A másik ok, hogy nem tartottam magam képesnek. Képességem nem volt rá. Eleve így gondolkodtam erről. És ezzel az igével jön az Úr. Nem te ajánlod magad, én ajánlok. És mondom a nejemnek, anyu, vigyeled ezt az igét. De mondom, félek. És egyszerűen még nyitom kellett ki a Bibliát. És Józsué könyve, ne félj és ne rettegj. Mert én veled leszek mindőt, amire csak jársz. 33 évesen így kezdtem neki a gimnáziumnak. Aztán a baptista teológiára jártam felvételt. És államvizsga végén, ami Isten kegyelméből 5-ösre sikerült. Mondták az osztálytársaim, hogy az sírsz, már jó sikerült. Nem azért sírok, hanem azért, mert a hosszú éven keresztül az Isten velem volt végig. Nem hagyott megszégyenülni. Soha nem gondoltam volna, hogy apám nyomdokaiba lépek. Aztán később eszembe jutott ez a bizonyos hang, hogy beigazolta magát Isten, hogy apám nyomdokába lépek, nem helyébe, nyomdokaiba.
0: Mondtad, hogy teli voltál félelemmel. A felelősségtől féltél, vagy pedig attól is, hogy neked meg kell küzdened azzal, hogy te cigány származású vagy? Szerinted mi volt a félelem összetevője?
1: Vegyes volt, nagyon vegyes volt bennem. Talán az volt a legkevesebb, hogy cigány vagyok. Az volt a legkevesebb. Az mindenféleképpen, hogy ahogy mondtam is volt, hogy nem tartottam magam egy jó képességű gyereknek. Mindig egy közepes tanuló voltam. Aztán nagyon sok év kiesett. Nem tudtam, hogy lesz elég türelmem, elég szorgalmam. Hát tudtam, hogy milyen felelősséggel jár. Ennek nekivágni. Amit persze menet közben mindig, amivel mindig megterhelődtem, a felelősség. Érettségi sem voltam túl, és a televízióba kellett bizonyságot tenni, hogy én lelkész leszek. Atyám, most adj erőt, mert összeroppanok. Hát még az érettségin sem vagyok túl, és már beszéljek, hogy lelkész leszek. Úgy érzem, mintha előre innék a medve bőrére. Légy az én segítségemre. És az egyik barátom mondta, hogy ilyenkor kapaszkodj az elhívás igébe. Nem te ajánlottad magad ide, hanem az Isten. És bizony sokszor volt olyan, hogy sírva térdepelve, borultam így az Úr elé. Uram, tudod, hogy néni, nekem eszembe se volt ez. Légy az én segítségemre. Minden vizsgának így mentem neki. Minden tanulást így kezdtem el. Olyan tudás szomjat adott az Isten, olyan szorgalmat, reggeltől estig képes voltam tanulni. Még az illemhelyre is vittem magammal a könyvet, a füzetet. Soha, én magamra nem ismertem. Ez mind Isten ajándéka volt.
0: Említetted, hogy 33 éves korodban történt az, hogy felnőtt fejjel újra iskolapadba ültél. Előtte mit dolgoztál, vagy miből éltetek, hogy teltek a napjaid?
1: A civil szakmám az kárpitos. A szüleim nem csak az Isten felé voltak nyitottak, hanem a tudomány felé is. Nem adatott meg nekik, hogy elvégezzék rendes nappalin a 8 iskolát. Estén fejezték be, de nagyon jó eszű emberek voltak. Első-másodikban, amit tudtam, azt otthon tanultam meg. ABC-t, szorzótáblát, olvasni, és így tovább. Tábla volt otthon készítve nekünk. Hálát adok a szüleimért, hogy azok lettek a szüleim, akik voltak. Mert lehettek volna hanyagok is, trehányok is. De nem, fiam, tanulnod kell. Fiam, nem nekem tanulsz. Tanulj, fiam, mindig elhangzott, tanulj és tanulj. Mert csak ez visz előre. Abban az időben a szakmunkás iskola, szakmunkás vizsga egy cigányember számára, fiatal cigányember számára nagy dicsőség volt. A plafon volt. Ha 10 embernek volt szakmája Zsolcán, alsó Zsolcán, sokat mondok. Elértem a csúcsot. Meg voltam nyugodva. Aztán keresni nem nagyon tudtam bele keresni, mert a fiatal munkásnak elnézést mindig a kisebb értékű munkát ajánlották, illetve adták oda. Teljesítménybérben alig kerestem valamit, és arra kényszerültem, hogy ott hagyjam a szakmámat, és elmenjek betanított munkásként dolgozni. Hát ott a négyszeresét kerestem nyilván, ilyen könnyű gépkezelőként, és aztán darúkötözőként, de hát világéletemre dolgoztam. Egy nap hiány, egy óra igazolatlanom soha nem volt. Kiváló dolgozó is voltam, jutalmat is kaptam. A titkárnő megjegyezte, hogy Lacikát, ilyen fiatal munkás létedre jutalmat kapsz, hát valamit te nagyon jól csinálsz. Hát csókolom, csak dolgozok. Hát ez az azt mondja, hogy dolgozol, dolgozol. Addig természetesen dolgoztam. Aztán volt ennek egy próbatétele is, amikor az Úr elhívott, mert ez azt jelentette, hogy az iskolát elkezdett kezdenem, és az akkori vezetés nem nagyon díjazta, hogy a munkából kiestem. És egyszer döntés elé állítottak. Döntsek! Vagy az iskola, vagy a munkahely. És természetesen én az iskolát azért kezdtem el, mert az Úr elhívott lelkésznek. És azt mondtam, Uram, ez így van, a te elhívásod nem csak akkor érvényes, amikor minden jól megy. Tehát még egyszer, én világegyetemre dolgoztam, a nejem is dolgozott. Tehát mindig úgy gondolkodtam, hogy most azért már fel kell kelni, és el kell menni egy munkahelyre, ezért ne éljek jobban. Hát ugyan már. Eleve a szüleinktől is ezt láttunk, hogy világegyetemre dolgoztak, és azt mondtam, hogy jó, Uram, akkor te elhívásod ilyenkor is érvényes. Amikor nem megy olyan szépen minden. És azt mondtam, hogy akkor döntök, vállalom a tanulást. És onnantól kezdve fél évig voltam munkanélküli, de az a munkanélküli időszak sem úgy telt el, hogy itthon ültem, hanem jártam dolgozni napközben. Volt főnököm, szeretett nagyon, és mindig mondta, hogy gyere, itt van munka számodra, stb. És udvaros munka, tehát mindenes voltam, targoncázni is targoncáztam, bármit elvégeztem. A lényeg az, hogy egyszer történt egy ilyen jó akarótól, hogy figyelj, fel foglak jelenteni, ha ezt továbbra így folytatod. És ezt elmondtam az akkori lelkésznek, Szulánszki Istvánnak, hogy ilyennel illettek, mert tudta, hogy a munkáját miért hagytam ott, és azt mondta, hogy Lacikám, innentől tovább nem mehet így. Te az Úrért hagytad ott a munkahelyedet, elhívást akarod teljesíteni, az elhívásodnak akarsz eleget tenni, viszem az egyház tanács elé. És legyen hála Istennek, mindenki tényleg pozitívan állt hozzá a dologhoz. Onnantól lettem először missziós munkatárs, felvéve az egyháznál, és amikor elvégeztem a teológiát, akkor pedig mint helyi lelkészként vagyok most már alkalmazásban a Magyarországi Metodista Egyháznál.
0: Hogy fogadtak a testvérek, rokonok, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, mert hát azért itt rokonság is van, jókedvel, bőséggel.
1: Azért az érződik a bizonyságtételeken, és nagyon sok az erdei a gyülekezetben. Nem én vagyok az, aki ott meghatározott valamit, hanem elsősorban Isten. Isten apámon keresztül kezdett el valamit, illetve a nagyszüleimen, az erdei, idősebb erdei nagy Bélán, és a feleségé nagyanyámon. Apám, aki oszloppá tette Isten. És mindig mondom a rokonoknak, ne felejtsétek el, a név kötelez. Soha ne felejtsétek el, az Isten bennünket ezért majd számon fog kérni. A név kötelez. Mert az, hogy az erdeiek tértek meg először, vették komolyan az Istent, Alsó-Zsolcán, a cigányok között, az nem véletlen. És látszik, hogy mennyi erdei van a gyülekezetben, hála legyen Isten. Nagyon örülnek neki. Természetesen a családom, a rokonságom nagyon örül neki. Büszkék rám, hogy egy ilyen iskolát elvégezhetett egy cigány ember. Bajuk meg az őszintét, nem mindennapos. Cigányban nem mindennapos, hogy teológiát tanul. Legyen hála Istennek, ő másképp gondolkodott felőlem. Aztán én meg igyekszek ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy soha ne csorbuljon a gyülekezet. Amikor beiktattak, azt mondtam, hogy azt kérem Istentől, hogy az, amit eddig felépített, én nehogy lerúboljam a szolgálatommal, hanem szeretnék hozzájárulni, hogy épüljön a gyülekezet. Bár sokszor olyan áron, hogy alig vagyok a családommal. Ha elmegyek szolgálni a gyerekeim, de apa ugye nem leszel sokáig, mindig ezzel engednek el. Mert tényleg a lelkészi munka, ez nem kényelmű szól, hogy itt az emberek után menni kell, a testvérek után.
0: Azt gondolom, hogy ezzel mindenki mélyen egyetért, hiszen aki egy picit is ismeri a lelkészek életét belülről, a lelkészi szolgálatot, az egyetért veled abban, hogy a lelkészi munka nem könnyű munka, és nagyon gyakran bizony a család rovására is megy egy kicsit, de erről már csak következő részben tudunk beszélgetni, hiszen most újra zene következik, mégpedig ismét az alsó-zsolcai cigány gyülekezet ének és zenekarát hallhatjuk, hiszen ma Erdély Nagy Lászlóval beszélgetek, aki itt Alsó-Zsolcán a cigány gyülekezet lelkipásztora. Maradjanak velünk, hiszen a zene után folytatjuk a beszélgetést.

Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Alsó Zsolcáról jelentkezem, ahol Erdélyi Nagy Lászlóval, a helyi cigány gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek, és azzal fejeztük be az előző fél órát, hogy bizony egy lelkész élete

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre a vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok kereszténynek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel, anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindjárt ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben: Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.
4: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.

Könyörgés nagy veszélyben. 56. Zsoltár. A karmesternek a messzi fák galambja kezdetű énekdallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem. Szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjts könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Meghátrálok majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel István Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. S ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik fele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves bibliatudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szíven üt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irigység, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? ez bizony ma gyérem mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat, ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek, ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszer sétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugton már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelki társak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre. Mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr. Csak az, aki szívét adja mindig egészen. Csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az érmihályfalvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról, milyen családba helyezett Isten, hogy indult az életed, mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt, édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatalkorban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe, de egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad, úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés is valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed, mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra. Elkezdtem tanulmányozni az ígét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem erre fiatalkorban, még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet, a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatban ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen félmondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori ez nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
2: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében. És ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak és végzik az ő szolgálatukat. És úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van már, nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében is? Milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
2: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes

0: És ha jól tudom, gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
1: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az 5-en már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
0: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
1: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egy eszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségbe voltunk, de a szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
0: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőjükre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
1: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyik őkre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
0: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
1: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott.

0: de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk is, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
2: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukac.mera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Gyerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek a múlt heti leckénkre? Igen, Jézus elindult Jeruzsálem felé, földi életében utoljára. Ő tudja, hogy ennek a páska ünnepnek az előestéjén, amikor a páska bárányt vágják, akkor fog meghalni ő, az Isten báránya. Tanítványai aggódtak, mikor elindult, de ahogy mennek, egyre inkább arra gondolnak, hogy Jézust most majd Jeruzsálemben királlyá teszik. A 12-n kívül is sok tanítványa követi Jézust. A páska ünnepre induló zarándokok is örömmel csatlakoznak hozzá. Mire elérik Jerikó városát, egész kis sereg megy már Jézussal. A város szélén egy vakkoldus ül az út mellett. Koldul. Bartimeus a neve. Hallja, hogy nagy sokaság jön. Kérdezősködik, hogy mi történik. És mikor megtudja, nem arra gondol már, hogy sok embertől sok alamizsnát kaphat, hanem kiáltani kezd. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus csak megy. Többen rászólnak a vakra, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltozik. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megáll. Hívjátok ide, mondja csendesen. És valaki odalép Bartimeushoz. Bízzál, kelj fel, hív téged! A vak felugrik, köpenyét ledobja, rohan Jézushoz, amennyire csak egy vak rohanni tud. Segítik persze. Ott áll már előtte. Jézus megkérdezi. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Uram, hogy újra lássak. Láss! A hited megtartott téged. És Bartimeusnak azonnal meggyógyult a szeme. De nem ment haza, beállt a sorba, követte Jézust és dicsőítette Istent. És az egész sokaság csatlakozott az Isten dicséretéhez. Úgy gondolom, Bartimeus nem ment vissza később se a köpenyéért, se az aznap gyűjtött kis pénzéért, hanem ment tovább, tovább Jézussal, egész Jeruzsálemig, talán a Golgotáig. Így mondta Ézsaiás próféta, emlékeztek? Egyszer Jézus felolvasta ezt a názáreti zsinagógában. Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Tudod, ha Jézus hív és megszabadít, kit a vakságból, kit a bűneitől, kit saját magától, akkor könnyű otthagyni mindent, ami addig fontos volt. Mint Bartimeusnak a köpenyt, edénykét, pénzecskét. Aztán, mielőtt Jézus tovább megy Jerikóból, még egy csodát látunk, gyerekek. Erről legközelebb beszélgetünk, legyetek ám itt.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk. Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk, de Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Fineás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és szetetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengést. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól.
3: Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják. Nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket. És bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javában a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmazz nekünk, bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az Urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
4: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
5: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy ez bizonyság Isten mellett, nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelkiismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
3: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed íziglen történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a 3. parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt.
6: hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
7: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodható, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonul háborúba Izrael népe.
8: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen, nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
2: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen, először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, de ez is valahol az

0: segített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a II. Világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. És még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig, és a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
1: Nekem már csak az

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre a vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok keresztyénnek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel, anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindjárt ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben: Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek 100 számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes szeretet kapcsolatban érjük el. A személyes szeretet kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az igehirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek, és ezt az embernek a Jóistenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak 3 fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. Barátság jellemzői a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mintegy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében. Mai újságcikkünk is 3 barátságot különböztet meg, a barátságok 3 fajtáját. Azt fejti ki az amerikai pszichológus nyomán, a barátok hogyan gazdagítják meg egymás életét. Az első tehát a kölcsönös barátság.
1: A legtöbb ember olyan kapcsolatra vágyik, amelyben mind az adás, mind az elfogadás jelen van, és ezt tekintik az egyedüli, valódi barátságnak. A lelki összetartozás a vagyunk egymásnak áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. Az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged. Nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek. Nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja: Férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: egyoldalú barátság. Itt túlnyomó részt az egyik ad, ritkábban kap is valamit. Barátságnak tekinthető az ilyesmi? Megkérdeztem egyszer egy nőtől, aki évtizedek óta törődik egy lelkileg beteg asszonnyal, hogy barátnőnek mondaná-e őt. Gondolkodás nélkül igennel felelt, holott ebben a kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adófél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállaló között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titus közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalva lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet, olvashatjuk Pál II. Korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb, mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy hordajelő dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. Általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos bal félteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt. Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. Két hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsikárnes kodó dikháv keodelcsi alozárel más kárle manusá, Baboldinesi, skupoj leske sakono populareskosávó, kondarán lesaj a sácsipekerel.

0: Halleluja!
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, akit megkérdeztem, hogy bemutathatok-e úgy, mint János bácsit, és rám nézett, és azt mondta, hogy szó se lehet róla, mert ő még fiatal. Úgyhogy akkor, kedves János, nagyon örülök, hogy vállalta a beszélgetést. És annyit kell még elárulnom, hogy nem hazai pálya Jánosnak se itt a Szatmár Németi gyülekezet otthona, hiszen Teremről érkezett. Mi az, amit leginkább kell tudni Teremről? Úgyis, mint kis településről, de úgyis, mint egy hívő közösségről.
2: Hát Teremi falu egy olyan közösség, hogy nagyon jó népek vannak ott, megértők. Talán mondhatom azt, hogy nem mindig így volt ez, de az utóbbi időkben nagyon megértő népek vannak a vezetőségben, és jó viszonyban vagyunk velük, annak ellenére, hogy még roma nemzetség vagyunk. A lelki értelemben is, mióta az Úr így döntötte, hogy alapot tesz le Teremen, és gyülekezet alapult az Isten kegyelméből, lelkileg is jó viszonyban vagyunk a néppel, a szomszédokkal, meg mindenkivel, és próbáljuk, és tőlünk telhető az Isten kegyelméből megélni a lelki életünket, a hívőséget, bizonságot tenni az Úrról, az evangéliumról, és így éljük meg azt a hitet, amit az Úr adott nekünk.
1: Na, akkor most egy kicsit lépjünk visszább. Mert hogy elhangzott az, hogy megértő népek kezdenek ott lenni Teremen, és nem mindig volt ez így. Amielőtt bekapcsoltam a mikrofont az előbb, azt is megtudtam, hogy János testvérem se olyan nagyon-nagyon-nagyon régen lett hívő. Milyen volt János, mielőtt megismerte az Urat, és mikor történt, és hogy történt az, hogy egyszer csak ott Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is?
2: Hát ez úgy történt, hogy ott az elején, az előző életemben, még mielőtt megismertem az Urat, hát nem mondhatom, hogy egy rózsás, fényes életem volt. Éltem a világot Isten nélkül, hit nélkül, úgy, ahogy láttam a szüleimtől, Isten nélkül. Hittem én valami módon az Istenbe, de az ilyen világi hit volt, ideig, óráig tartott. És mondhatom azt, hogy elég rossz életem volt, mert belekeveredtem az alkoholba, mindenféle rosszaságokban, és nem volt ilyen istenfélelem benném. Aztán olyan dolgok is történtek az életemben, hogy a hatóságokkal is megütköztem, ilyen rendőrökkel, vezetőkkel, engedetlen voltam a törvénynek, tehát olyan rossz dolgokat tettem, és milyen rossz életem volt. Aztán eljött egy pillanat az életembe, mikor nagyon nagy félelem és szomorodás történt az életembe. És ez a nagy félelem és ez a nagy szomorodást oda vezetett engemet, hogy Istenhez kiáltottam akkor abban az időben.
1: Szabad megtudni, hogy mi történt? Tessék elmondani.
2: Elmondom. Egy olyan történt, hogy a feleségem nagyon beteg lett 2000-ben. Egész 2005-ig jártunk az orvosokhoz vele. Azt nem tudtak segíteni, annak ellenére, hogy pénzt kínáltunk, mint ahogy szoktak abban az időben. Nem tudtak segíteni, és 5 év után mentünk egy orvoshoz, és az mondta, hogy mert kínáltam, hogy pénzzel, hogy segítsenek. Azt mondta, vegyem el a pénzeket, azt nem tudok segíteni. A feleségén inkább menjen haza, és pihenjen, amennyi ideje van Istentől, éje csendbe és békességbe. Aztán én abban az időben Magyarországon dolgoztam, és eltelt egy idő, havonta így jártam haza, eltelt egy ilyen 6 hónap, a lányom felhívott, hogy azonnal jöjjek haza, mert baj van, hogy a feleségem beteg. És akkor ilyen hazaérkeztem Budapestről, és bementem a házba, az édes anyukája, tehát az anyósom ott ült mellette, és más asszonyok, egy beteg asszony mellett, és abban a stádiumban, tehát abban a helyzetben volt, hogy amit mondtak az orvosok, hogy eljött az az idő, hogy most már ennyi az élete, és én akkor abban a nyomorúságban, abban a félelemben, abban a szomorodásban Istenhez kiáltottam, hogy ha elmondhatom szó szerint, hogy mit gondoltam akkor, Úr Jézus, én nem ismerlek, de hiszem és tudom, hogy valahol létezel, azt is hiszem, hogy ismered a feleségemet, látod a gyermekeimet, hogy sírnak, és nagy félelem van a szívemben, hogy hogyan lesz tovább, hogy itt maradok a gyerekekkel, de hiszem, hogy te tudsz segíteni. És ha te még adsz életet a feleségemnek, mert én semmi jó, semmi örömet nem tudtam okozni nekem az életben, mert volt olyan idő, mikor bántottam is a feleségemet. Szígyelem ezt, mert ilyen volt az életem. Aztán ilyen gondolatokban imádkoztam az Úrhoz, és jött a reggel 7 óra, mert ez körülbelül 3 óra lehetett este. Jött a reggel 7 óra, őszi idő volt, még sötét volt kint, és akkor csak azt láttam, hogy a feleségem felkel az ágyból, felöltözik, és azt mondja, hogy hoztál egy kis pénzt. Már a munkából, hogy hazajöttem, azt mondtam, igen, akkor menjünk vásárolni. És akkor volt az a félelem, az a szomorodás az életemben, de aztán reggel 5 órára jött az öröm, mikor a feleségem felkelt, akkor kimentem az udvarba, hátsó udvarba, és azt mondtam, Uram, én hiszem, hogy te létezel, és vagy, de most szeretnélek arra kérni, hogy segíts meg, hogy én is tudjak valamit tenni cserébe, hogy te feleségemet felállítottalad. Szeretnék neked szolgálni az életemen keresztül mindvégig, de egyedül nem vagyok erre képes, csak ha te fogod nekem segíteni. Eljött a vasárnap reggel, aztán mondtam a feleségemnek, hogy készüljünk is, menjünk mi kis az imaházba. Hát nem is tudom, hogy mondjam el, de elmondom, mert ez az igazság, azt mondta nekem, hogy én buta vagyok, jó, oda nem megyen. De én közben nem mondtam el neki, hogy mi játszódott le abban az éjszakában, amikor hazaértem a gondolataimban a beszélgetés Istennel. Nem mondtam el neki azt. Annak ellenére én felöltöztem és elindultam, és kiléptem az utcán, néztem jobbra, néztem balra, és azt mondtam magamban, most nem jön egy hívő ember, hogy tudjak bemenni a gyülekezetbe. Aztán mégis Isten adott annyi erőt, is elindultam, bementem a gyülekezetbe, már az ima óra, az ige hirdetés már meg volt kezdve, beléptem az ajtón, és csodálkoztak a népek, akik bent voltak, a hívek, hogy kerültem oda be, rám nézett mindenki, és nem tudták levenni a tekintetőket rullam. Gondolták azt, hogy most mi történt, hogy ez az ember ide bejött. Egy Baricsán István nevű ember hirdette az igét, egy testvér, és leültem egy széken, az oda jött hozzám, és románul köszöntött, hogy áldjon meg az Úr. És kérdezte tőlem románul, hogy hínak, és mondtam neki, hogy Kardos János, és evel kapcsolatosan azt mondja nekem románul, hogy szeretné egy Bibliát adni nekem, hogy elfogadod. Azt mondtam, elfogadom, és adott nekem egy román Bibliát, és avval a román Bibliával hazamentem, és kezdtem olvasni, aztán egy hét után, mikor jött a következő vasárnap, visszamentem, és azt mondtam ennek a testvérnek, hogy itt mindenki magyarul beszél, magyarul prédikálnak, hirdetik az evangéliumot, én evel a román Bibliával tudom olvasni, de akkor nem jön össze ez a dolog, tessék adni nekem egy magyar Bibliát. És azt mondja nekem, hogy tudsz olvasni magyarul? Azt mondtam, nem tudok, és tényleg nem tudtam. De hiszem, hogy ha meghívásom Istentől van, akkor meg fog tanítani engemet magyarul olvasni, hogy tudjam én is hirdetni az evangéliumot. És adott nekem egy magyar Bibliát, és így Isten kegyelméből megtanultam magyarul olvasni. Aztán 2 évig így jártam a törekvő órán, a megtérés útján a gyülekezetbe. Aztán jött egy idő az életemben, mikor beszélgettem egy lelki pásztorral, Vékás Zoltánnal, és feltette nekem azt a kérdést, hogy mi gátol meg, hogy bemerítkezzek, és ott azon a beszélgetésen akkor nagyon eldült az a szívembe, hogy teljes mértékben oda szánom az életemet az Úrnak, és bemerítkeztem, és így a tulonfogvás élem a lelki életemet, mint újjászületett ember Jézus Krisztusban, és igyekszem azt az életet megélni, amire elhívott az Úr, és a tulonfogvás persze tagja vagyok ennek a baptista gyülekezetnek, van ott egy kis misszió mezőteremen, amit a szatmári testvérek, német szatmári testvérek vezetnek, és így együtt a testvérekkel szolgáljuk az Urat, és azt a népet, amit az Isten így döntötte, hogy ott teremben van.

A cigány műsor végére értünk. Őszintén remélem, hogy a bizonyságtétel, amit hallottak, elgondolkoztatta önöket is. És kérem, ne felejtsenek el imádkozni, nem csak a műsor szerkesztőjéért, hanem azokért is, akik elmondják a bizonyságtételeiket, hiszen mindaz, ami egyszer megtörtént az életünkben, csak akkor válik hitelessé, hogyha a folytatásban is ugyanazt az Urat követjük és szolgáljuk, aki mellett elköteleztük magunkat. Ezen a csatornán legközelebb egy hét múlva találkozunk. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Jóel könyve második részének 14. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot isteneteknek az Úrnak. Más szóval, az Úr ismét megáll titeket a mezőn és a szőlőskertben, és lesz italáldozat és lesz ételáldozat, amit bemutattok nekem. Történetesen itt az italáldozatot említi, de nincs közlés Mózes harmadik könyvében az italáldozatról. Az italáldozatot kiöntötték a többi áldozatra, és annak részévé vált. Amikor az áldozatra öntötték, akkor a forró szénen gőzzé változott. Pál apostol azt kívánta, hogy élete italáldozattá váljék Krisztus áldozatán. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon! Tartsatok szent bőtöt! Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz! Jóel könyve, második rész, 15. vers. E fejezet elején láttuk, hogy a kürtök megfújásával hívták össze a népet, és azzal fújtak riadót is. Az első versben riadóztatásra kellett használni. Most itt a 15. versben összegyülekezésre használják. Az embereknek össze kellett jönniük, hogy meghallják Isten üzenetét, és lehetőségük nyíljék az Istenhez való visszafordulásra. Ő irgalmas és jó. Kész elfogadni őket. Tartsatok szent bőtöt, kérdessétek ki, hogy ünnep lesz. Mint ahogy már láttuk, a mózesi rendszerben Isten csak ünnepnapokat adott népének. Azért voltak ünnepek, hogy örvendezve Isten elé járuljanak. Most azonban bűnben és Isten elleni lázadásban élnek, és elfordultak tőle, ezért böjtölniük kell, és ünnepi összejövetelen kell Isten elé állniuk. Csak akkor jöhetünk hozzá, ha mint bűnösök el akarunk fordulni bűneinktől. Ha elfordultál Istentől, és most Istenhez térsz, akkor csak segítségül kell hívnod őt, és ő megvált téged. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nem szükséges semmit sem tenned, csak ennyit. Nem kell szertartásokon átmenned, vagy valamit ígérned. Egyszerűen, mint bűnösnek, Krisztushoz kell fordulnod irgalmáért. Érdekes, hogy a prédikálás, evangelizálás vagy igehirdetés szava azt jelenti, hogy trombitálni. Az új szövetség kürtjével kell hirdetnünk az evangélium üzenetét, hogy térjenek meg az embereke világban. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Ezzel hívjátok össze az ünneplő gyülekezetet. Amikor az emberek az oltár elé mennek, és a gyülekezet elé állnak, az ünnepélyes pillanat. Azt bizonyítják, hogy a bűneiktől odafordultak Istenhez. Ez nagyon komoly lépés, és nem szabad könnyedén venni. Azonban ismét hangoztatom, hogy nem pusztán egy gyülekezet oltárához való járulás bizonyítja az igazi megtérést. Egy nagyvárosban egy kedves házaspár odament az oltárhoz a gyülekezet előtt, miután prédikáltam. Lementem hozzájuk, és beszélgetésbe elegyedtünk. Majd megkérdeztem tőlük, ez az első alkalom, hogy válaszoltatok a hívásra? Nem, minden vasárnap előre jövünk. Akkor miért jöttök az oltárhoz? Mert mindent akarunk, amit nekünk Isten készített. Azt gondoljátok, hogy azáltal megkapjátok, ha csak előre jöttök? Reméljük. Hadd tegyek föl egy másik kérdést. Most már megkaptátok, amit akartatok? Nem, még nem kaptuk meg. Akkor egy kissé elkeserednék, ha a helyetekben lennék. Talán ezt nem így kellene tennetek. Talán az emberi úttal próbálkoztok, és Istennek egy másik útja van. Isten jó és kegyelmes akar lenni hozzátok. Ő meg akar váltani titeket, de az ő útján kell hozzájárulnotok. Senki sem mehet az Atyához, hanem az Úr Jézus Krisztus által. Ő az egyetlen ajtó a mennyországba. Jézus maga mondta, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. János evangéliuma 10. rész 9. vers. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. Joel könyve, 2. rész, 16. vers. Gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Ez úgy hangzik, mintha a kisgyermekekről gondoskodnának az óvodában, hogy az édesanyák teljes figyelemmel részt vehessenek az összejövetelen. Figyeld meg, hogy még a vőlegénynek is gyülekezetbe kell mennie. Amikor egy férfi megnősült Izraelben, akkor egy évig hadmentességet élvezett. Lényegében sok kötelesség alól mentesült, hogy együtt lehessen feleségével. Feltételezem, hogy ez az előny a házasság kötéssel járt együtt. Isten azonban itt azt mondja, hogy mindenkinek össze kell jönnie, még a vőlegénynek és a mennyasszonynak is. Nem számít, hogy éppen mézes heteiket töltik együtt.

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok az Úr szolgái. Így szóljanak. Szán meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Miért mondanák a népek között? Hol van az ő istenük? Joel könyve, 2. rész, 17. vers. A papoknak és az Úr szolgáinak sírniuk kellett. Joel Jeruzsálemben van, ő a déli királyság prófétája. Imádkozniuk kellett. Szánd meg, Uram, népedet! Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet! Ne csúfolhassák őket a pogányok! Izrael szétszóródott a világon egészen a mai napig. Jól lehet, van már országuk, kormányuk és zászlajuk, még mindig eléggé alá vannak vetve a világ nemzeteinek. Amikor ezeket írom, az olajválsággal vannak elfoglalva, ami elég sok bajt okoz nekik, és továbbra is így lesz, mert még nem mentek vissza országukba a profécia beteljesedéseképpen. Amikor Isten visszaviszi őket földjükre, akkor nem lesz problémájuk az olajhelyzet miatt. Golda Meir tett egy nyilatkozatot, amelyben arra utalt, hogy Mózes hibát követett el. Valami ehhez hasonlót mondott. Képzeljétek el! Mózes egész népünket 40 éven át vezette végige pusztaságon, és arra az egyedüli helyre vitte, ahol ezen a vidéken nincs olaj. Ha a miniszterelnöknő hitt az Ószövetségben, akkor tudhatta volna, hogy őket a tűzoszlop vezette éjjel, és a felhőoszlop nappal, és hogy Istennek határozott célja volt azzal, hogy olyan földön telepítse le őket, ahol nincs olaj. Ha olaj lett volna azon a területen, sohasem tértek volna vissza országukba, ebben biztos lehetsz. Valójában Izraelnek nem olajra, hanem vízre van szüksége. Nincs elég vizük, mert Isten ítélete van rajtuk. Mózes nem tévedett, mert követte Isten rendelkezéseit, és bizonyára Isten nem hibázik. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Kíváncsiak voltak arra, hogy mi történik velük. Ma is ez a kérdésük. Izraelben beszéltem egy éles elméjű zsidóval a Dávid király szállodában. Ezt mondta, ha úgy van, ahogy mondod, hogy mi Isten választott népe vagyunk, akkor miért nem avatkozik be ma az érdekünkben? Nagyon őszintén megmondtam neki, azért, mert jelenleg nem jártok Istennel. Amíg vissza nem tértek hozzá bűnbánatban, nem kezel titeket úgy, mint választott népét. Isten ma mást cselekszik, népetek és az én népem közül, tehát a pogányok és a zsidók közül, egy népet hív ki az ő nevéhez. Ma még nem vagytok Istennel. Nagyon messzire visszamentetek a mózesi rendszerhez, ami már idejét múlta. A legújabb minta az Úr Jézus Krisztus egyháza. Láthatod, Isten hív mindenkit, aki csak jönni akar, hogy bízzék Krisztusban és csatlakozzék ahhoz az új organizmushoz, amelyet egyháznak nevez. Most határozottan a jövőre tekint. Figyeld meg az események idejének jelzését. Szánalomra indult az Úr országa iránt, és könyörült népén. Joel könyve, 2. rész, 18. vers. Az olajfák hegyén mondott beszédében, amit Máté evangéliumának 24. és 25. része tartalmaz, az Úr Jézus használja az idő meghatározást azokra az eseményekre vonatkozóan, amelyek a nagy nyomorúság időszakában mennek végbe. A nagy nyomorúság idejének végén, közvetlenül azelőtt, hogy az Úr visszatér-e földre, szánalomra indul országa iránt, és könyörül népén. Így szól népéhez az Úr. Most már adok nektek gabonát, mustot és olajat, hogy jól lakjatok vele. Nem engedem többé, hogy gyalázzanak titeket a pogányok. Joel könyve, 2. rész, 19. vers. Akkor az Úr majd ad neki gabonát, bort és olajat.
megelégednek, és többé nem kell szégyenkezniük a pogányok között. Még a legradikálisabb radikálisok sem mondanák ma, hogy ez már mind beteljesült. Izrael népének legnagyobb része nincs az országban. Több zsidó van New York Cityben, mint Izraelben. Nagyon sokan vannak még Oroszországban is. Ez a jövendőlés tehát még nem teljesült be korunkban. Erre még mindig a jövőben kerül sor. Ez határozottan az Úr napjának ismert időszak, amely sötétségben kezdődik, és a millennium hajnalába érkezik, legyőzve az emberi lázadást a földön, és tovább haladva az örökkévaló királyság kezdete felé. Innét kezdve egy különleges korszak felé haladunk. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármilyen nagy pusztítást vitt is véghez. Joel könyve, 2. rész, 20. vers. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. Itt bizonyára nem a sáskánkról, hanem az északról beözönlő hadseregről beszél. Ez különösen beteljesült akkor, amikor Asszíria meghódította Izraelt, és elfoglalta az északi királyságot, de Isten csodálatos módon megszabadította tőlük a déli királyságot. Egy másik 100 évnek kellett még eltelnie, mielőtt a déli királyság is fogságba került volna, és akkor a babilóniaiak és nem az asszíriaiak vitték fogságba őket. Azonban még mindig a jövőben van az északi hadsereg eltávolításának beteljesedése. Ezt részletesebben leírja Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezete. A nagy nyomorúság időszaka alatt az északi világhatalom bevonul Izraelbe, de Isten megszabadítja Izraelt.

Az itt adott leírás megfelel a harmageddóni csata képének. Sivár és puszta földre űzöm el őket, elejét a keleti tengerbe, végét pedig a nyugati tengerbe. Fölszáll a bűze, fölszáll hullaszaga, bármi nagy pusztítást vitt is véghez. A galileai tenger az Esdelon völgyének egyik oldalán, és a földközi tenger a másik oldalán van, ahol a harmagedóni csata bekövetkezik. Isten beavatkozik, mint ahogy már láttuk Ezékiel könyvében. Elpusztítja az ellenséget, amely északról támad, és ezt azért teszi, hogy megdicsőítse nevét. Isten dicsőült meg, amikor megbüntette a bűnt, mint ahogy megdicsőül a bűnösök megváltásában. Ezt nehéz elhinnünk, ez keserű pirula, amit le kell nyelnünk. Isten szent, és a szent, igazságos Isten ítélni fog. A próféták mindegyike hirdeti ezt. Isten igéjének sok mondani valója van Isten ítéletéről, de ő nem akar ítélni. Már láttuk, hogy Isten irgalmas, kegyelmes és nagy türelmű. Az ítélet Isten különös cselekedete. Ezért tárja ki karját egész napon át, és kér minket, hogy hozzá jöjjünk. Amikor az emberek nem fordulnak hozzá, akkor meg kell őket ítélnie igazságában és szentségében. Ez igaz még Isten gyermekeire nézve is. Amikor helytelenül cselekszünk és nem ítéljük meg magunkat, Istennek kell megítélnie minket. Ő megfenyít, hogy visszasegítsen magához. Hogy őszinte legyek, én is kaptam dorgálást az Úrtól. Nagyon szorosan követni akarom mennyei atyámnak, mert elmondhatom neked, hogy nem élvezem az Úr fenyítését. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Jóel könyve, 2. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság időszaka vezet Krisztus eljöveteléhez, hogy létrehozza királyságát a földön. Ma az az ország még mindig átok alatt van. Vízre van szükségük. Az ország távol van még attól, hogy édenkertnek nevezhessük. Aki Jeruzsálemből már hajtott Jerikóba autóval, az elismeri, hogy az éppen olyan sivatag, mint az arizonai vagy kaliforniai sivatagok. Észre fogod venni, hogy az egyház nincs benne ebben a képben. Nem találjuk az egyházat az olajfák hegyén, mondott beszédben, és a jelenések könyvében sem a 4. fejezet után. A hívők elragadtatnak, és többé nem lesz az egyháza földön. Amikor az egyháza mennybe kerül, többé nem egyháznak, eklésziának, kihívottaknak nevezik, hanem a kép megváltozik, és a hívőket Krisztus mennyasszonyának hívják. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Jóel könyve, 2. rész, 22. vers. Az a nap még nem érkezett meg. Sion fiai, vigadjatok és örüljetek, mert Istenetek, az Úr megadta nektek a szükséges esőt, záport hullat rátok ősszel és tavasszal, mint régen. Jóel könyve, 2. rész, 23. vers. Kik Sion fiai? Természetesen a déli királyság lakói, vagyis ott laknak, ahol Sion elhelyezkedik. Vidáman énekelhetjük. Sion felé megyünk, de nem a földi Sion felé haladunk. Amikor az esőről beszél, akkor szó szerinti esőt ért rajta. A 28. versben Jóel ezt a Szentlélek kiáradására alkalmazza, de ebben a versben a szó szerinti esőről van szó. A korai esők októberben jöttek, és a későbbi esők áprilisban érkeztek. A Bibliában van egy másik fejezet is, ahol Isten beszél a korai és késői esőkről, amelyek tényleges esők voltak Izrael földjén. Mielőtt átmentem Izraelbe, hallottam, hogy a késői esők visszatértek az országba.
Voltam már ott áprilisban is, és nagyon kevés eső esett. Ezért semmiképpen sem gondolom, hogy az emberek ezt annak az esőnek nevezik, amiről az Úr beszél. A korábbi napokban tényleg volt esőjük. Annak az országnak kietlen szívesen,

0: Édesatyám, köszönöm, hogy ígéreteid igazak és ámenek. Kérlek, segíts bízni benned, add, hogy megragadjam a kegyelmet, és igyekezzem a te útaidon járni, hogy ne ítéleteddel, hanem irgalmaddal találkozzam az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Örvendezek, hogy írhatok nektek, bár be kell vallanom őszintén, hogy elég régóta készülök levelet írni. Erdély szívéből, Marosvásárhelyről írok, 23 éves vagyok, és 5 éve ismerem Jézus Krisztust. Ez alatt az 5 év alatt sokszor megtapasztaltam Isten közelségét és erős kezét különböző helyzetekben, kísértésekben is, mert a hívő fiatalok is sok mindennek ki vannak téve. De hála legyen a mi Urunknak, aki megadja a győzelmet a benne hívőknek. Egy nagyobb gyülekezetbe járok, ahová elég sok fiatal látogat, és köztük szolgálok. Sajnos azt kell látnom, hogy nemigen engedelmeskednek az Úr igéjének. Valahogy úgy van, mint Illés napjaiban a kétfelé sántikálás. Én kiskorom óta szerettem hallgatni a rádiót, különösen a rövid hullámú adókat, és lelki testvéremtől hallottam a Meráról. Nagyon megörültem, amikor meghallottam az adást, és ezt rendszeresen hallgatom, különösen sokat épültem lelkileg a Biblia üzenete című Biblia tanulmányozó műsorból. Nagyon szeretem azt a tiszta ige tanulmányozást, amit Gerzsenyi Lászlón keresztül az Úr nekünk elmond. Isten gazdag áldását kívánom életetekre, munkátokra egy kedves igémmel, az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Példabeszédek 4.18. Testvéretek az Úrban, Marosvásárhelyről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 21-e. Tanítványság. A tanítvány nem feljebb való a mesterénél. Aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Lukács evangélium a 6. fejezet 40. vers. Ebben az igében az Úr Jézus megmagyarázza a 12-nek, akiket kiküldött, hogy másokat tanítványokká tegyenek, hogy majdani tanítványaik szellemi fejlődésében nem várhatnak többet, mint amennyit ők maguk is megvalósítottak. U. L. Clark mondta, nem tudsz mást megtanítani arra, amit magad se tudsz. Nem vezethetsz mást olyan úton, amelyen te magad nem jársz. Az Úr ezt a tanítást még ki is hangsúlyozta a szálka és a gerenda példázatával. Valaki elmegy egy szérű mellett, és a szél egy piciny pejvadarabkát a szemébe fúj. Emberünk dörgöli a szemét, felhúzza alsó és felső szemhéját, és követi barátai jó szándékú tanácsait, hogy miként kell ezt az apró idegen testet eltávolítani a szemből. Erre jövök én az úton, egy telefonpózna áll ki a szememből, és azt mondom neki, egy pillanat, kedvesem, segítek neked ezt az atomot kivenni a szemedből. A másik azonban kissé félrehajtott fejjel néz rám egészséges szemével, hitetlenkedve, és azt mondja, nem gondolod, hogy értelmesebb dolog lenne, ha előbb kivennéd a póznát a magad szeméből? Természetesen képtelen vagyok segíteni valakin, ha egy makacs bűnnel harcol az az ember, ha én magam még jobban meg vagyok kötözve ebben a bűnös szokásban. Nem unszolhatok másokat, hogy tartsák be a Szentírás valamelyik egészen világos parancsát, ha én magam ugyanezen a ponton még mindig engedetlen vagyok. Életem valamennyi szellemi csődje bezárja ajkamat a szóban forgó területen.

ha tanítványom teljesen felkészült, azaz, ha befejeztem az edzést vele, akkor nem várhatom el tőle, hogy akár egy centiméterrel is felülhaladja az én szellemi helyzetemet. Talán elérheti ugyanezt a szintet, de azon túl nem tudom őt vezetni. Mindez újra arra figyelmeztet, hogy mennyire kell vigyáznunk önmagunkra. Mindenféle szolgálatunkon rajta van jellemünk bélyege. A benső az, ami számít. Talán jó a beszédkészségünk, értelmesen és gyorsan tudunk érvelni, de ha életünknek vannak sötét pontjai, amelyeket elhanyagoltunk, vagy amelyekben engedetlenek vagyunk, akkor tanítványaink vezetése nem más, mint amikor vak vezet világtalant.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatalasszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
2: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban. Egy hívő családban, és 4 testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nővérem, egy húgom, és egy öcsém.
1: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt 4 testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
2: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk azt, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk hisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont ma szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldtek Oroszországba, akkor ő mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte. És apukám vagy szüleim mai napig nagyon élő példám előttünk az erősítők miatt.
1: Hogy éltétek meg ti, mint gyerekek, azt, hogy mondjuk emiatt nem lehet tovább tanulni? Mondtad, hogy ez főleg a nővéredet érintette, meg azt, hogy hát mi is érzékeltük itt Magyarországon, tehát hazudnék, ha mi nem így nőttünk volna föl, de hogy érted meg azt, hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
2: Apuka mindig azt mondja, hogy Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerészt tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
1: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
2: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes, normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor először ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy...
1: Meggyőzni arról, hogy rossz, tehát, hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
2: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok, azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. nem is tanultam addig elég görögöt és latint, ez se volt nekem ez a feltétel, mégis akartok, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudtam elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az emberre, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most már sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus-leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tangyátok voltak. És utána ez ma változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk, keresztények, a mi gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
1: Még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
2: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjet Unionban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az embereket kell tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szuper hívők voltak.
1: Igen, a kiválasztott valaki.
2: Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
1: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondod, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
2: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
1: Nyitottnak kell lenni. Nyitottnak.
2: És ez tényleg úgy volt, és én főleg én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehetett dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket beásni magamat, teljesen más a szerkezettel, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, ma nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzatartozott a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon...
1: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság igen. Kell a megtanulásához.
2: Ezt aláírom.
1: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől. De azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: Térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy bibliafordítás? Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Hogy igen. éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett bibliaórát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt sok szabad időm. A többiek nagyon élvezték. Én hátranőre indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot. Én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Halleban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni. Szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni. Volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonyságot adtunk ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni, igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teátokkal mentünk Ukrajnába, és óta vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhakat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkkal is bele beszél az Ószövetség.
0: Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ezt meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segéd, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az ottani életbe, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és láttam, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolt rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehetem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segéd, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő 3 éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar, származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt, a mostani férjemnek volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a elnőnek a legjobb barátja a nővéremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő került, járt egy magyar baptista gyülekezetbe, ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi háttérből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősítette, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt ott az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ős ki Wiedenestbe Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy habár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy először szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe-fordítással, és volt is már hova, hogy a volt a Szovjetunióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen. Ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, hát beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog is valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor hát beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséged is, vagy nem csak az egyik út, csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsa szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen vagy nemet. És akkor volt szabadságom, hogy először a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni, és nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az utunkba, vagy nemet mondta
0: volna. Akadályokat rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas volt most, hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és járnő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán. Ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk. És ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk. Ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola. Oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már eléggé idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, hogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek, és már most kiderült, hogy a Dömösi Biblia Centrumból van, ahol férjével együtt szolgálnak. A zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Annikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom baj. Ejteni, elnézést.
1: Sok név hallgatom, szóval megszoktam
0: már. Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között azt, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a bibliacentrumba. Hát hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
0: Az utca gyerekekről.
1: Igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába menni. És ebben az időben a határ még átjárható volt Berlinben is, és ő úgy határozta, hogy megy Nyugat-Németországba, és onnan majd tud tovább menni Indiába misszióba, és ott szolgálni Istennek. De mielőtt ezt meg tudta volna valósítani, hirtelen, hát lehet, tudjuk ezt, hogy az egyik éjszakán, egyik napról a másikra építettek Berlinben a falot, és azzal
0: lezárt
1: az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a balti tengeren át akadtak egy kis csónakkal Svédországba menni.
0: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
1: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
0: Mi lesz?
1: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen. Anyukám semmi nem sejtette, se, hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
0: Parti őrség.
1: Igen, ők... Megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hát, ha még ez a lána, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
0: Ez volt az egyedüli reménység.
1: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró a gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek elengedni. Nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoka lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
0: érdekeiket
1: látok, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
0: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
1: Aha. Én mindig vágytam a kalandra. Én mindig ilyen típus voltam, szóval mindig változás, vagy kaland, és amikor még régebben gondoltam misszióra, akkor én inkább a Himalja,
0: Himalájára.
1: Igen, ez lett volna. És nekem Magyarország azt mondja, hát ez nem is annyira más. És első tekintetben nem is annyira más. Viszont én mindig nagyvárosban éltem, itt egy kis faluba csöppentem, ez is teljesen más volt, és főleg, hogy a nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
0: annyit. Nem találkoztál emberekkel, igen.
1: De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mindjárt kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amíg nem beszéltem, vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
0: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
1: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
0: lakos.
1: Igen. De minket nagyon sok szeretettel fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
0: Milyen feladatotok volt? Tehát a bibliacentrumba jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
1: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a bibliacentrumban. A bibliacentrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szól, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mind előadó, és de mind, hogy szervezi a dolgokat. Ja.
0: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
1: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karriert, vagy semmit, hanem befektette magunkba.
0: A gyerekekbe, igen.
1: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én egyhogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban hely tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet, a gyülekezetben, aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
0: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe? Hogy érezted?
1: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk, többször voltam is még otthon a szüleimnél, és ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilognak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
0: kétnyelvűek,
1: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
0: Akár misszióban, akár.
1: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
0: nem lógok ki a sorból,
1: és ezt nagyon élvezi. Az egyik oldalon ez egy óriási kincs szeretem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrába belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat, a második oldalon ez néha egy teher is lehet.
0: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
1: Igen, nekünk, mint család fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
0: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálották?
1: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet, ez a életrészé vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
0: annyira természetes.
1: Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
0: Hogy személyessé váljon, igen.
1: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval 4 gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
0: Csapottam.
1: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán kék folt, vagy ilyesmi volt. De
0: magyarul nem, szinte semmi sérülés.
1: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten, és akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény van, hiszen én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert...
0: Egy tanulási lépcső volt, igen.
1: Igen, és ez... valaki hívő családban nő fel, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van. Ja.
0: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között, a körülmények között is velünk van.
1: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek. Vannak sokszor nálunk kékkeresztes csapatok, vannak, aki ma a börtönben ültök.
0: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az iszákos mentőmisszió.
1: Igen.
0: Nyugodtan folytasd csak, hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
1: Vagy volt, aki Angliában államtitka. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
0: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt, vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatba, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy...
1: Igen. Azt gondolom, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a Napaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már szerintem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ez nagyon élvezik, egy jó dolog.
0: És kik ebből járnak erre a női körre?
1: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez szerintem, ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
0: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
1: mind ötletet. Mind a kettő, amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztala körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnek, és jönnek. Ja.
0: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát, hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
1: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők ma járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni, és sok nők számára először volt ez a nőkör, aztán a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
0: Milyen egyéb programokat csináltok még?
1: Ezt most szét kell választanom, gyülekezet és bibliacentrum.
0: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
1: Igen. A gyülekezet most találkozik a bibliacentrumban, és ez egy nagy előn, mert tudunk használni a helységet, vagy előadakod is, aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Ha megyünk sétálni, akkor jól lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy szembe ülünk, és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
0: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
1: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, vagy Walesből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
0: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
1: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
0: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
1: Igen, mert németül tanulnak ott, de

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620-565-2840. Szeretettel búcsúzunk!
1: Válogatás, Nemeshegyi Gyula lelkipásztor, több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár magaviselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert Szentlélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3:1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3:16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, idős udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a Szentlelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A szent lélek a szent háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik ige hirdetésében ezt a kijelentést tette. A szent lélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket,

ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét. Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram, inkább én sírjak bűnei miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők. Úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van, pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Isten félelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vészben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgy sem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva, sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel István Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. És ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik vele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves biblia tudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran, és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett, vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szívenütt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irigység, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyéren mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megjegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat, ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek, ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszer sétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugtom már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelkitársak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre, mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr, csak az, aki szívét adja mindig egészen, csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozó fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az Érd Mihály falvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatal korban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe. De egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért, és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés, és valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed? Mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra. Elkezdtem tanulmányozni az igét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem erre fiatalkorban, még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatba ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen félmondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori az nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
2: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak, és végzik az ő szolgálatukat. És úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van, már nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
2: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és nagyszerűet, tényleg hívő, és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
2: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az öten már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
2: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egy eszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségbe voltunk, de szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőikre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
2: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyikőjükre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
2: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott, de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Ma az emberi időben élünk. Hidd el, a humanizmus elburjánzott korunkban. Az ember úgy véli, hogy meg tudja oldani a világ problémáit, de vajon mit cselekszik az ember? Szörnyű káoszba sodorja a földet. Minden új politikus azt gondolja, hogy ő tudja a választ a kérdésekre. Nekik nincsenek válaszaik, az ember nem tudja megoldani a világ problémáit. Tudom, hogy bizonyos kormánykörökben és a világ nagy nemzeteinek kancelláriáin már emlegetik, hogy képtelenek a mai világ problémáinak a megoldására. A Szentírás egy másik napról is beszél, ami bekövetkezik, az Úr Jézus Krisztus napjáról. Pál írta az első korintusi levél első részének 7. és 8. versében. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Mi az Úr Jézus Krisztus napja? Az a nap, amikor eljön, hogy kiemelje egyházát e világból, és akkor az egyház odajárul Krisztus ítélő széke elé. Életem Biblia verse a Filippi levél első részének 6. verse. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ő megtart minket arra a napra, amikor kiemel a világból, és megjelenünk előtte, hogy megkapjuk jutalmunkat. Mind az új szövetség beszél az Úr napjáról. A 2. Tesszalonikai levél 2. részének 2. verse ezt mondja, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. A tesszalonikai hívők féltek attól, hogy elszalasztják az elragadtatást. E vers fordítása Krisztus szót Úrként adja vissza, ami jó megoldás, mert nem arról van szó, hogy az Úr napja már közvetlenül itt volna. Pál biztosítja a hívőket, hogy nem kell átélniük az Úr napját. Joel nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Azt mondja, hogy az Úr napja homályos, sötét és nehéz idő. A héber szemlélet szerint azonnal belépnek a királyságba, és az életből minden probléma megszűnik. De Joel azt hirdeti, hogy az Úr napja az éjszakával, a sötétséggel kezdődik. A sötétség a nagy nyomorúság időszaka. Az olyan lesz, mint a sáskacsapás, amely a sáskák 4 hadosztályával érkezik, akár csak az apokalipszis 4 lovasa, akik vágtáznak a nagy nyomorúság ideje alatt. Az Úr napja magában foglalja Krisztus eljövetelét a földre. Aztán az ő népe belép jelenlétének napfényébe. Ez volt az Ószövetség reménysége. Ezt tanították az Ószövetségben. Láthatod, milyen fontos az egész Biblia tanulmányozása. Valaki azt írta, hogy megmagyarázza, mi az Úr napja. Számos oldalt teleírt, szentírási helyeket idézve egymás után, de sohasem adott egyetlen verset sem Joel könyvéből. Nem értette, hogy Joel könyve a kulcs. Joel volt az első író próféta. Nem mondhatod, hogy az Úr napja valami más, mint amiről Joel beszél. Annak be kell illennie az általa leírt programba. Minden próféta, aki utána következett, ezt a kifejezést számos esetben alkalmazta. Mintegy 75-ször fordul elő az egész Bibliában az Úr napja, 5-ször, és az a nap 1-szer fordul elő Joel könyvében. Minden prófétának sok mondani valója volt az Úr napjáról, és fel kell ismernünk, hogy ez szakkifejezés, aminek meghatározott jelentése van, és következetesen használják a Szentírásban. Összegezésül elmondom, hogy van az ember napja, amelyben ma élünk. Az Úr Jézus Krisztus napja eljön, amikor elviszi az egyházat ebből a világból. Aztán az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Végül is a hét napjait más és más névvel nevezzük. Hétfő, kedd, szerda és így tovább. Isten ezt a három időszakot is megjelölte. Ezt nem az ember találta ki, hanem ezt tanítja Isten igéje. El kell mondanom, hogy az Úr napja nem azonos a vasárnappal, amiről a Jelenések könyve első részének 10. versében van szó. Az ott említett Úr napja a hét első napja, amit az Új Szövetség nagyon világossá tesz. Sokan azt mondják, hogy az Úr napja és a vasárnap azonos, mert ugyanazt a két szót használják benne. Ez nevetséges, mint amilyen nevetséges volna azt mondani, hogy nincs különbség a vendégoldal és a vendégoldala között. Ha a két szót elválasztod, akkor egészen más jelentéshez érkezel. Az egyikben a szénaszállításkor használt rúdról, a másikban a vendégről van szó. Az Úr napja és az Úr napja két eltérő fogalom.

hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából. Joel könyve, első rész, 16. vers. Joel folytatja, és tovább beszél a sáskacsapásról. Nem volt többé öröm és boldogság Isten házában. Megvolt az a kiváltságom igehirdető szolgálatom utóbbi néhány éve alatt, hogy nagy gyülekezetekben prédikálhattam, és nagy bibliakonferenciákon tarthattam előadásokat. Megfigyeltem, hogy szomorúság ült a gyülekezeteken, amikor összejöttek. Sok helyen fölfedeztem, hogy az első Isten tiszteleten a várakozás légköre volt tapasztalható. Szinte érezte az ember a várakozást, a levegő megtelt vele, de nem volt semmi örömük. Egy bizonyos összejövetel után az egyik detektív ezt mondta: figyelem módszeredet. Észrevettem, hogy nagyon finoman és csöndesen érdekes történetre térsz, hogy az embereket vidámmá tegyed. Megkérdeztem, tényleg észrevetted? Így szólt, igen, és azt hiszem, tudom, miért csinálod. Azt gondolom, azért teszed, mert ma elég alacsony szintű örvendezés van az emberek körében. Azt mondtam neki, hogy igaza van. Az öröm eltávozott Izraelből, és ma sincs örömünk, pedig mindenünk megvan. Nem tudunk örvendezni az Isten tiszteleteken. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Joel könyve, első rész, 17. vers. Elszáradt az elvetett maga földben. A gabona nem tudott kikelni, mert a sáskák elrágták a sarjadó vetést közvetlenül a föld felszínénél. Üresen állnak a magtárak. Nincs bennük gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a junyájak is sínylődnek. Joel könyve, első rész, 18. vers. Nagy éhínség érkezett az országba. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. Joel könyve, első rész, 19. vers. A sáskák a felperzselt föld taktikáját követték, mintha a földet teljesen felégették volna. A mezei vadak is hozzá sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Joel könyve, első rész, 20. vers. Ez nagyon szörnyű, kísérteties idő volt. Még az állatvilág, a házi állatok és az erdő vadállatai is szenvedtek egy csapás következtében. Ítélet volt ez, ami érintette az egész életet abban az országban, abban az időben, és ez a közeledő Úr napjának a képévé lett. A második fejezet folytatja a bevezetést, ami az első rész 15. versében indult, és természetesen folytatja a témát is. Emlékszel rá, hogy Isten országot ígér Dávidnak, és az a csodálatos jövőbeli királyság lett a Dávid után élt összes próféta témájává. Ebben az a nagy üzenet, hogy a milleniumi királyság eljön erre a földre. Amint olvassuk a prófétákat, azok úgy írnak, mintha átadnák egymásnak a témát, amint előre tekintenek. Joel, aki az első az író prófétáknak között, világossá teszi, hogy az Úr napja, ami magában foglalja a milleniumi királyságot is, nem mindenestül tejjel és mézzel folyó ország lesz. Mielőtt az Úr Jézus a milleniumi királyságban uralkodnék, lesz egy olyan idő, amit az Úr Jézus a nagy nyomorúság időszakának nevezett. A második fejezet világossá teszi ezt előttünk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már.
Jóel könyve, második rész, első vers. Jön az Úr napja. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Jóel az első író próféta, és végig tekintve az évszázadokon, a jövőben látja az Úr napját. Az sötétséggel, vagyis ítélettel kezdődik. Aztán Krisztus eljön a földre, és megalapozza királyságát. Malakiás úgy beszél róla, mint az igazság napjáról, akinek szárnyai alatt gyógyulást találnak majd. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót Szenthegyemen. A Sionon és a Szenthegyemen Jeruzsálemre utal. Azt mondja, hogy fújniuk kell a kürtöt, és riadót kell fújniuk. Fontos megértenünk a kürt fontosságát. A Bibliát egészében kell ismernünk, hogy bármilyen megadott témával kapcsolatban legyen ismeretünk. A háttér megértése képessé tesz minket annak értelmezésére is, amiről az író beszél. Mi a jelentősége a trombita fújásának? Mózes 4. könyvében olvassuk, hogy amikor Izrael fiai elindultak a sivatagban, akkor Isten azt parancsolta nekik, hogy készítsenek 2 ezüstkürtöt. Ezt a tájékoztatást adta Mózesnek. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Készíts 2 harsonát, 5 ezüstből készítsd azokat. A közösség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 1. és 2. vers. Amikor Izrael a pusztaságban volt, Isten a kürtöket használta fel arra, hogy elindítsa a pusztai menetelést. A kürt első megfújása jelezte mindenkinek, hogy készüljön fel a menetelésre. Amikor a felhőoszlop fölemelkedett és elindult, akkor le kellett szedniük a szent sátort. Aztán ismét azonnal megfújták a kürtöt, és Mózes meg Áron odaállt a Júda törzse elé, és előttük vitték a frigyládát. Emlékszel rá, hogy Izrael a szent sátor 4 oldala körül táborozott, 3 törzs mindegyik oldalon. Most mindegyik csapattest elindult egymás után, amit a kürtök zengésével jeleztek. Valójában ahhoz, hogy az egész tábor útnak eredjen, a trombitákat 7-szer kellett megfújni bizonyos időközökben.

amikor a Biblia legvégén elérkezünk a Jelenések könyvéhez, megint trombiták zengéséről olvasunk. Jól lehet, egyes magyarázók szerint ez az egyházzal kapcsolatos, de szerintem nincs trombitálás az egyház érdekében. A trombita hangja az elragadtatás idején magának Krisztusnak a kiáltása lesz. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Hangja olyan lesz, mint a riadó hangja. A Jelenések könyvében említett hét trombitának semmi köze sincs az egyházhoz. Az egyház teljessé válik, és elragadtatik a világból. A hét trombitát Izrael népével hozzuk kapcsolatba, mint ahogy hét trombita szó hívta őket a pusztai vándorlás idején. Ha Mózes 4. könyvéhez lapozunk, látni fogjuk, hogy a különböző trombita zengések bizonyos meghatározott jelzéseket közöltek. Ezek által tájékoztatásokat kapott Izrael. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetség fői, és ha riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor, de ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 3. verstől a 7. versig. Aztán tájékoztatást ad nekik arra az időre, amikor már az ígéret földjén lesznek. Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Mózes 4. könyve, 10. rész,

hogy miután az Úr kihívta egyházát a világból, ismét Izrael népéhez fordul, és az a nép világméretű antiszemitizmus tárgyává válik. Ez a kezdete az Úr napjának. Most ebben a második fejezetben Joel összekapcsolja a sáskacsapást az asszíriai hadsereg fenyegetésével, és aztán az idők végén az Úr napjának eljövetelével. Természetesen a liberális teológus azt mondja, hogy ez egyszerűen a sáskacsapásra és egy helyi körülményre mutat. Igyekszik sokat mellőzni Isten igéjének jelentéséből. A másik szélsőség szerint ez csupán a nagy nyomorúság időszakára mutat. Azt hiszem, szükséges meglátnunk, hogy Joel könyvében csodálatos egyéolvadás található. A helyi sáskacsapástól azonnal az Úr napjához megy, ami a távoli jövőben érkezik meg. Emlékszel rá, hogy a próféták gyakorlata az volt, hogy a helyi körülménynek megfelelően prédikáltak, aztán tovább léptek a jövőbe, az Úr napjához, ami magában foglalja a nagy nyomorúság idejét és a milleniumot. A helyi körülmény a sáskacsapás volt, és a közeli jövőben az asszíriai hadsereg özönlötte el az országot. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. 20. vers. Azt hiszem, nagyon nevetséges volna a sáskacsapást északi hadseregnek nevezni, de a sáskacsapás képe mutatta be az asszír hadsereget, amely északról származott, és az asszír hadsereg lesz képe az ellenségnek, amely északról jön az utolsó napokban. Mint ahogy Ezékiel könyve 38. és 39. fejezeteiben olvassuk, az északi hadsereg az Izraeltől északra fekvő nagyhatalomra utal, amely elárasztja Izraelt. Lényegében éppen az a nagyhatalom vezeti be a nagy nyomorúság második felét. Hadd emlékeztesselek arra, hogy az Úr napja nem 24 órás nap, hanem egy korszak. Pál apostol ugyanilyen értelemben használta ezt, amikor így szólt. Íme itt a kellemes idő, íme itt az üdvösség napja, és ebben a kegyelem koráról szólt. Úgy szintén az Úr napja nem azonos az Úrnak napjával, ami a hét első napjára utal. Jól lehet a két szó azonos, a szabak összetétele mégis különbséget okoz az értelmezésben. Nagy különbség van a vendégoldal és a vendég oldala között. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból és újból figyelmeztetsz, hogy mindent annak a napnak a szolgálatába állítsak, ami a te napod, ami az ítéletnek

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre a vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok kereszténynek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel,

0: anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindnyájan ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
2: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.
4: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.

Könyörgés nagy veszélyben. 56. Zsoltár. A karmesternek a messzi fák galambja kezdetű énekdallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! Te számon tartod bolyongásomat, gyűjts könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Meghátrálok majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel, elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva, sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel, István, Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. S ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik fele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves bibliatudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett, vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szíven üt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irigység, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyéren mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megjegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat. Ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek. Ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszer sétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugton már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelki társak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre, mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr, csak az, aki szívét adja mindig egészen, csak szeret. Sok ilyen igazszívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az Érmihály falvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatalkorban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe, de egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad, úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés is valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed, mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra. Elkezdtem tanulmányozni az ígét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem, erre fiatalkorban még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatba ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen fél mondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori az nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
2: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak, és végzik az ő szolgálatukat, és úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van már, nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
2: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és nagyszerűet, tényleg hívő és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, 5 gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
2: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az öten már elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
2: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egyeszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségben voltunk, de a szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőjükre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
2: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyik őkre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
2: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott, de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk is, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Kerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek a múlt heti leckénkre? Igen, Jézus elindult Jeruzsálem felé, földi életében utoljára. Ő tudja, hogy ennek a páska ünnepnek az előestéjén, amikor a páska bárányt vágják, akkor fog meghalni ő, az Isten báránya. Tanítványai aggódtak, mikor elindult, de ahogy mennek, egyre inkább arra gondolnak, hogy Jézust most majd Jeruzsálemben királlyá teszik. A 12-n kívül is sok tanítványa követi Jézust. A páska ünnepre induló zarándokok is örömmel csatlakoznak hozzá. Mire elérik Jerikó városát, egész kis sereg megy már Jézussal. A város szélén egy vakkoldus ül az út mellett. Koldul. Bartimeus a neve. Hallja, hogy nagy sokaság jön. Kérdezősködik, hogy mi történik. És mikor megtudja, nem arra gondol már, hogy sok embertől sok alamizsnát kaphat, hanem kiáltani kezd. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus csak megy. Többen rászólnak a vakra, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltozik. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megáll. Hívjátok ide, mondja csendesen. És valaki odalép Bartimeushoz. Bízzál, kelj fel, hív téged! A vak felugrik, köpenyét ledobja, rohan Jézushoz, amennyire csak egy vak rohanni tud. Segítik persze. Ott áll már előtte. Jézus megkérdezi. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? Uram, hogy újra lássak. Láss! A hited megtartott téged. És Bartimeusnak azonnal meggyógyult a szeme. De nem ment haza, beállt a sorba, követte Jézust és dicsőítette Istent. És az egész sokaság csatlakozott az Isten dicséretéhez. Úgy gondolom, Bartimeus nem ment vissza később se a köpenyéért, se az aznap gyűjtött kis pénzéért, hanem ment tovább, tovább Jézussal, egész Jeruzsálemig, talán a Golgotáig. Így mondta Ézsaiás próféta, emlékeztek? Egyszer Jézus felolvasta ezt a názáreti zsinagógában. Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Tudod, ha Jézus hív és megszabadít, kit a vakságból, kit a bűneitől, kit saját magától, akkor könnyű otthagyni mindent, ami addig fontos volt. Mint Bartimeusnak a köpenyt, edénykét, pénzecskét. Aztán, mielőtt Jézus tovább megy Jerikóból, még egy csodát látunk, gyerekek. Erről legközelebb beszélgetünk, legyetek ám itt.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek. Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és se tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej, ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen, olyan, amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ébenhájézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak, csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát, meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni, és akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni! Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a feje a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni? Hát nem a földrengéstől. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolodok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tártól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy

semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előtte. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlen kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy ez Ézékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta.

0: illetve hát istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javába a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmazz nekünk, bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
1: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
2: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az Urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak, és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni. Tehát, hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
3: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
4: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy ez bizonyság Isten mellett, nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultak. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelkiismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
2: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed íziglen történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt. Hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy
5: örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
6: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodható, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítő ének például erre épül, hogy mintha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
7: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap, az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen. Nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. Onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Frigyládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
1: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen. Először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné ám bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, de ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
2: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a második világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. És még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig, és a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és A mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
8: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm, abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre a vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok kereszténynek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel, anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindnyájan ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben: Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Mint korábban említettük, két szélsőséges nézet van a szent élettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az emberi természetnek csupán új irányra van szüksége, célt kell neki adni, és egy kis átalakítást kell rajta végezni. E nézet szerint így lehet megélni a keresztény életet. A másik szélsőséges álláspont az, hogy amikor valaki újjászületik, akkor természet fölötti ajándékot kap, de pusztán távolról szemlélődik, miközben Isten elvégzi életében mindazt, aminek végbe kell mennie. Az e csoportba tartozók nagyon kegyesekké válnak. Nekem olyanok, mint a felpuffadt békák. Sohasem lesznek szeretettel teljes, normális keresztyénekké. Ez a második fejezet most nagyon világossá fogja tenni, hogy az újjászületés által, amikor romolhatatlan magból, Isten igéje által születünk, új természetet kapunk, és ebben az új természetben élünk a Szentlélek hatalma által. Szeretetteljes kapcsolatba kerülünk azzal, akit nem láttunk, mégis szeretünk. Simon Péter látta és szerette őt, és jól lehet, mi nem láttuk, a Szentlélek valóságossá teheti nekünk úgyannyira, hogy mi is ugyanúgy szeretjük őt. Amikor újjászülettél, emlékszel rá, milyen kedves és csodálatos élményed volt? Pál írta a korintusi hívőknek, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Második korintusi levél, 11. rész, 2. vers. A korintusi keresztények nagyon testiesek voltak. A Krisztus iránti első szeretetük eltűnt. Isten ugyanezt mondta Izrael népéről közvetlenül azelőtt, hogy babiloni fogságba kerültek volna. Ezt mondja az Úr, emlékszem rád, ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Jeremiás könyve, 2. rész, 2. vers. Izrael gyermekei akkor mutatták be ezt a szeretetüket, amikor kivonultak Egyiptomból, és átkeltek a Vörös-tengeren. Dicsőítő éneket énekeltek Jahvénak. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Mózes 2. könyve, 15. rész, 1. vers. Ennek ellenére nem sokára panaszkodni kezdtek Isten előtt. Isten emlékezett erre. A valódi elkülönülés azon a tényen nyugszik, hogy újjászülettél, új természeted van, és szeretet kapcsolatban vagy Krisztussal. Az iránta való szereteted alapján igyekszel neki tetsző módon élni. Isten célkitűzéseiben az az egyik nagy cél, hogy az emberek megmeneküljenek ne csak az ítélettől és a tűz tavától, hanem a jelen való világtól is. Meg akarja őket szabadítani nem csak azért, hogy a mennyországba jussanak, hanem azért is, hogy a szívüket most adják át Krisztusnak. Krisztus kereszten végzett munkája elrendezett minden kérdést, amit a bűn támasztott Isten és a mi lelkünk között. A jövőben ragyog Isten dicsősége, és mi átkerültünk a megváltás világába. Újjászülettünk, és ezt senki, még a sátán sem képes megváltoztatni. Azonban miként éljük ma a földön keresztény életünket? Milyen kapcsolatban vagyunk embertársainkkal és az Úr Jézus Krisztussal? Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Péter első levele, második rész, első és második vers. Láthatod, nem várhatjuk Istentől, hogy mindent ő cselekedjék helyettünk. Ő elvégez értünk mindent, amit mi nem tudunk megtenni. Először is vannak bizonyos dolgok, amiket félre kell vetnünk. Ezt Pál az efézusi hívőknek írt levelében a ruha levételéhez hasonlította. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Efézusi levél 4. rész 22. és 25. vers. Pál másként írja le ezt a korintusiaknak. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. 1. Korintusi levél, 5. rész, 7. és 8. vers. Amikor az izraeliták megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyerek ünnepét, nem ettek kovászos kenyeret, vagyis nem ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Egy másik helyen másfajta kenyeret fogyasztottak. Ez az ő növekedésük egyik eszköze volt. Ugyanígy Pál azt mondja a korintusi hívőknek, hogy amikor Krisztushoz jönnek, megszabadulnak a régi kovásztól, ami az életükben rejlő rossz akarat és gonoszság szimbóluma. Láthatod, sohasem leszünk tökéletesek ebben az életben, mert mindig megvan a régi természetünk.

Levetve tehát minden gonoszságot, mondja Péter. Mi a gonoszság? A legjobb meghatározásnak azt találtam, hogy megáltalkodott harag. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk megbocsátani. Vajon keserűséget hordozol a szívedben, és terhet viszel a válladon? Jól lehet bizonyságot teszel arról, hogy újonnan születtél, és szereted Jézust, de a körülötted levők között senki sem képes észrevenni, hogy gonoszságot, megrögzött haragot hordozol a szívedben. Minden álnokságot. Az álnokság azt jelenti, hogy valaki visszafizet annak, aki megbántotta, vagy jó benyomást akar kelteni valaki előtt. Anániás és Szafira álnok volt, amikor úgy akarták bemutatni magukat, mint akik nagyon bőkezűen adakoznak a gyülekezetnek. A régi természet, amely bennünk van, csak erre jó. J.B. Lightfoot ezt úgy nevezi, hogy kegyetlen természet, ami hajlamos arra, hogy ártson másoknak. Képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. A képmutatás természetesen kísérlet arra, hogy másnak mutassuk magunkat, mint akik vagyunk. A rágalmazás mások rossz akaratú beszennyezése. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. A hamisítatlan tej helyett én tiszta tejet vagy lelki tejet mondanék. Mint ahogy az éhes kisbaba az üveg után nyúl, a hívő ugyanúgy kívánja Isten igéjét. Emlékszem arra az időre, amikor kisunokánk született. Mivel édesapja akkoriban idegen országban volt, az édesanyja áthozta őt a lakásunkba. Az első néhány hónap alatt nálunk lakott, és akkor is meg azután is az volt a feladatom, hogy én adjam oda neki a teljes üveget. El akarom neked mondani, hogy az a kis fickó teljesen bezsongott, amikor meglátta azt az üveg tejet. Kezdte mozgatni a kezét, a száját, a lábát, testének minden része a teljes üveg után nyúlt. Akkoriban még mindig egy gyülekezet lelkipásztora voltam, és arra gondoltam, hogy bárcsak olyan gyülekezetem lenne, amely ehhez hasonló módon nyúlna Isten igéje után. Az Isten igéje utáni éhség nélkül nem növekedhetsz a kegyelemben és Krisztus ismeretében. Nem fejlődsz, mint keresztjén. Továbbra is csecsemőkorban maradsz. Emlékezned kell rá, hogy a kisbaba és a felnőtt személy egyaránt emberi lény, de a növekedés és fejlődés más és más szakaszában vannak. A kicsinek tejre van szüksége ahhoz, hogy növekedjék és felnőtté váljék. A keresztény miként növekszik? Úgy, hogy tanulmányozza Isten igéjét. Nincs növekedés Isten igéjétől függetlenül. Sok lelkipásztortól levelet kapok, akik azt írják, hogy nagyon sok kisbabának a dajkálásával vannak lefoglalva. Az egyik lelkipásztor ezt írta. Időmet azzal töltöm, hogy a lelki csecsemőket babusgatom. Azoknak a csecsemőknek fel kellene növekedniük, hogy a lelkipásztor ne csak azzal legyen elfoglalva, hogy egész idő alatt dajkálja őket. Akkor növekednek, ha kívánják az ige tiszta tejét. Az a meggyőződésem, hogy az ige tiszta teje Isten igéjének a teljességét jelenti. Nem növekszünk lelkileg, ha egy-egy kényelmes igét kiragadunk innét és onnét. Isten igéjének a teljességére van szükségünk a növekedés érdekében. Nekünk jól kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk. Természetesen a tejjel kezdjük, de eljön az a nap, amikor rántott húst kívánunk, meg sült krumplit, zöld salátát, és esetleg körítésnek finom borsót. Isten teljes igéjében minden lelki táplálék megtalálható. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Péter első levele, második rész, harmadik vers. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Láthatod,
hogy a megváltás pillanatában gyermek születik, aki kívánja Isten igéjét éppen úgy, mint ahogy egy újszülött csecsemő azonnal enni kezd. Amikor kisunokám hazajött a kórházból, csak alig 2-3 napos csecsemőként, mindnyájunknak az volt a feladatunk, hogy törődjünk a táplálékával. Tudta, hogy mit kell vele csinálnia. Nem tartottam neki előadást arról, hogy miként kell innia a tejet, mert úgy tűnt, mindent tudott róla. Ugyanígy nem gondolom, hogy programokra van szükségünk annak megtanulására, hogy a lelki csecsemők miként táplálkozzanak Isten igéjének tejével. A programok helyett Isten igéjét kell adnunk, hogy azon növekedjenek. Akkor mi az igazi elkülönülés? Ezt nagyon gondosan meg kell vizsgálnunk. Elszakadás a test cselekedeteitől. Túl sok keresztjén úgy érzi, hogy el kell szakadnia a világtól. Pedig mi a világban élünk, és még akkor is a világban kell élnünk, ha nem e világból valók vagyunk. Hadd illusztráljam az elkülönüléssel kapcsolatos helytelen elképzelést. Egy evangélistát csak nem egy fél éjszakán át vittem a kocsimmal, hogy találjak egy olyan éttermet, ahol sört nem szolgáltak fel. Ő ezt tekintette a világtól való elkülönülésnek. Végül találtunk egyet, és azon a helyen élelmiszer mérgezést kapott attól, amit evett. Én nem ettem volna azon a helyen. Ezt mondtam neki. Ha a helyedben lennék, ezután bemennék egy olyan étterembe, amely jó ételt szolgál föl, és egyszerűen mellőzném a sört. Nem kell neked meginnod a sört csak azért, mert ott teszed az ételt. A világtól való elkülönülés nem azt jelenti, hogy nem mehetsz be olyan étterembe, ahol szeszes italt is felszolgálnak. Gonoszság, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás. Ezektől kell elszakadnunk. Csak a bennünk működő isteni lélek tudja létrehozni ezt a fajta elkülönülést. Amíg nem akarjuk feladni a képmutatást, irigységet és rágalmazást, addig nem növekszünk föl a keresztény nagykorúság szintjére.

0: Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Péter első levele, második rész, negyedik vers. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz. Nem a betlehemi gyermekhez megyünk, hanem mint kisgyermekek odajárulunk az élő kőhöz. Az élő kő Krisztus. Miután Simon Péter megvallotta Jézust, az Úr ezt mondta neki: én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. Máté evangéliuma 16. rész 18. vers. Simon Péter nagyon világossá teszi itt, hogy az élő kő nem ő, hanem az élő kő Jézus Krisztus. Jézus ismét utal önmagára, mint kőre. Máté evangéliuma 21. részének 42. és 44. versében. Erre megkérdezte tőlük Jézus: sohasem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megbetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Ez a 118. Zsoltárból vett idézet. Ebben önmagáról beszél az Úr Jézus. Krisztus Jézus az egyház alapköve. Ő ez az élő kő. Pál így ír: mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Első Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Amikor bűnösként jössz, és ráesel arra a kőre, akkor összezúzod magad. Az alázatosoknak azonban az a kő a fundamentum, az az üdvösség. Ha elutasítod azt a követ, akkor sem tudod kikerülni. Dániel a látomásában látta, hogy egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Dániel könyve, 2. rész, 34. vers. Ez az ítélet köve, amely egyszer szétzúzza a földet. Ez a kő Krisztust mutatja be. Ő lesz-e földnek is az ítélő köve? Milyen csodálatos képe ez az Úr Jézusnak. Itt van még valami más különös kijelentés is. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Ti magatok is, mint élőkövek. Miként vagyunk mi élőkövek? Úgy, ahogy Péter írja föntebb: mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, 1. rész, 23. vers. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Emlékszel rá, hogy Péter ezt vallotta Krisztus felől: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr Jézus ezt mondta neki: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat. A Péter szó sziklát jelent, és az Úr Jézus valójában ezt mondta: te kis kavics leszel, de ezen az alapkövön, Krisztuson építem fel egyházamat. Az Úr Jézus az alapkő, és tudjuk, hogy Péter ezt így értette, mert ezt mondta: ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ahogy Simon Péter egyike volt a kisköveknek, mi is kiskövek vagyunk, és én csak kavics vagyok, amely lelkiházzá épül. Amikor újonnan születünk, Isten gyermekeivé válunk, bekerülünk Istennek ebbe az épületébe. Ha visszalapozunk az efézusi levélhez, ezt olvashatjuk, hogy Pál is használja az épületnek ezt az illusztrációját. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és háza népe Istennek. mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 19. verstől a 22. versig. Ma Isten templomot, élő templomot épít, akik hozzájövünk, mint bűnösök, akik rábízzuk magunkat kegyelmére, megmenekülünk. Ő az élő templom részévé tesz minket, ráépít az alapkőre, Krisztusra. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy Te vagy életem alapja, és rád épülve Isten házává válhatok. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 91. Zsoltár 16. verse így hangzik. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Az utóbbi időben a lelki postában elhangzott levelek felolvasása vezetett az igéhez. Ahogy a drága testvérek megnyilatkoznak, senki sem dicsekedik azzal, hogy neki igen jól megy a sora, hogy milyen sok pénze van, és nincsen semmi terhe, baja, betegsége. Isten gyermekei az egyszerű, szegényebb terheket hordozó emberek köréből vannak. Ők azok, akik többször nehéz próbán, betegségen mennek át. No meg, mi vagyunk azok is, akik önként vállaljuk a nehéz, göröngyös utakat Jézusért. Így visszanézve jó volt segédmunkásként dolgozni, és jó volt 5 gyermeket vállalni, felnevelni. Hiszen velünk volt az Úr a nehéz utakon, mert segítségül kellett hívni őt. Ő nem rejtette el orcáját előlünk, hanem sokszor mondta, hogy

0: az Úrnak, hogy mi is megelégedett emberek vagyunk ebben a marakodó, elégedetlenkedő világban. Zámoyi hallgatónk írta e sorokat.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 1-e. Ima. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, én megteszem. János evangéliuma 14. fejezet 14. vers. Isten meghallgatja az imádságot. Épp úgy meghallgatja, ahogyan mi is meghallgatnánk, ha végtelen bölcsességünk, szeretetünk és hatalmunk lenne. Olykor megadja azt, amit kérünk, máskor valami jobbat, de mindig azt adja, amire szükségünk van. Néha gyorsan meghallgatja imádságunkat, máskor megtanít türelmesen várni. Isten meghallgatja imádságunkat, amikor szívünk gyönge, megadja azokat az ajándékokat, amelyeket gyermekei tőle kérnek. A hitnek azonban gyakran meg kell ismernie a mélyebb nyugalmat, és bízni Isten hallgatásában, amikor ő nem beszélhet, mert ő, kinek neve szeretet, a legjobbat küldi majd el. Csillagok kiéghetnek, hegyláncok leomolhatnak, de Isten hűséges, ígéretei bizonyosak azok számára, akik hozzáfohászkodnak. Vannak azonban az imádságnak feltételei. Gyakran olyan, mint egy bianco check, ha valamit kértek, föltételekhez van kötve, az én nevemben. Az imádsággal kapcsolatos bizonyos ígéreteket más igéjek fényében is meg kell vizsgálnunk, amelyek az imában kért dolgokra vonatkoznak. Vannak az imádságnak titkai is. Felmerülhet bennünk minden lehetséges miért és mi végett kérdés. Ezek a kérdések azonban nem építő jellegűek. Sokkal jobb, ha imádkozunk, és közben megtapasztaljuk, hogyan munkálkodik Isten. Az 1881 és 1944 között élt William Temple Canterbury érsek azt mondta, ha imádkozom, sajátságos véletlenek történnek. Ha pedig nem imádkozom, nem történnek meg. Ha az Úr Jézus nevében imádkozunk Istenhez, a kéréseket az Atya elé visszük, és ez ad jelentőséget imáinknak. Sohasem kerülünk annyira közel a mindenható hatalomhoz, mint amikor imádkozunk. Mi magunk természetesen sohasem leszünk mindenhatók, még az örökké valóságban sem, de ha az Úr Jézus nevében imádkozunk, akkor végtelen hatalommal kerülünk kapcsolatba. A legjobb imádság erős, belső szükségből fakad. Azt jelenti ez gyakorlatilag, hogy ima életünk annál hatásosabb, minél inkább függünk az Úrtól. Ha imádkozunk, olyan dolgok történnek, amelyek a véletlen és valószínűség törvényei szerint soha nem történnének meg. Életünk telve van természet fölötti feszültségtől. Sugárzás hatja át életünket a Szent Szellemtől. És ha mások életével kapcsolatba kerülünk, akkor valami történik Isten számára.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, az ifjú Sámuel elhívásáról beszéltünk a múltkor, de a végén természetesen egy proféciának az elhangzását is meg kellett említenünk, de arra már a Biblia magyarázatban nagyon kevés idő maradt. Mi is volt ez a profécia? Hát amit az ifjú Sámuel élete első beszélgetése kapcsán a mindenható Istentől végighallgatott, tudnilik, hogy Éli házát elveti, és mivel Éli nem volt hajlandó a korábbi figyelmeztetésre figyelni, hallgatni, és aszerint reagálni, ezért Isten élesíti az ítéletet. Szó szerint ez így hangzik, azon a napon beteljesítem Éli mindazt, amit megmondtam háza népéről, elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok a háza népén azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem bére, sem étel áldozattal. Miért térünk erre vissza? Azért, mert nagyon sokszor egy tévedésben élünk. Amikor küld az Isten igét, ige hirdetőt, nevezhetjük profétának is, és nagyon határozottan, nagyon keményen szól, akkor nem az a célja, hogy azt az ítéletet feltétlenül végre is kelljen hajtania, hanem hogy az illető megálljon, kijózanodjon, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy hova tartok én. Hát mi lesz ebből? Itt az ideje a megfordulásnak. A megfordulás héberül pontosan ugyanaz a szó, mint amikor a megtérést emlegetjük. Az hátraarcot jelent, irányváltást jelent, és azt jelenti, hogy elfogadtam, amit Isten mondott. Amikor a próféta jött először, Isten embere, és elmondta Élinek, hogy mit fog tenni Isten, Éli nem válaszolt semmit. A fiainak csak egy szolid ennyit mondott, hogy ennyi, hát nem kéne ezt csinálni, rossz hírt terjesztenek rólatok. És most kiderül, hogy Isten azt várta volna el Élitől, hogy reagáljon, mégpedig az Isten igéje szerint. Fenyítse meg a fiait. Tudják, ez egyre nehezebb kérdés. Egy tanártól hallottam, akinek problémája volt az egyik diákjával, és az édesanyja azt mondta, hogy hát már 12 éves embert már nem lehet se fegyelmezni, se irányítani. Már nem lehet beleszólni az életébe. Olyan megdöbbentő, ahogy föladjuk családi szinten, és egyházi szinten is azt, hogy nekünk van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Nem csak a Krisztus megváltó kegyelméről szóló tanúságtétel, hanem van mondani valónk a bűnnel kapcsolatban is. Annak idején a reformátorok azt találták mondani, hogy az egészséges, tisztességes, biblikus, újszövetségi gyülekezetnek az egyik ismérve az egyházfegyelemnek a gyakorlása. Ezt már réges-régen föladtuk, és az egyházfegyelem helyét réges-régen átvette az egyházkegyelemnek a helye. Na most az a probléma, hogy bár nagyon jól hangzik, de ott, ahol Isten nem adott felhatalmazást arra, hogy mi kegyelmet hirdessünk, mert nem volt hozzá megtérés, nem volt hozzá bűnbánat, nem volt hozzá életváltozás, nincs új élet, ott hiába papol akármelyik ige hirdető Isten kegyelméről, mert ettől Isten nem fogja megváltoztatni a szándékait. Minden ment tovább. És tetszik tudni, nagyon-nagyon megdöbbentő, amikor ige hirdetőknek a reakciójából az a szörnyű régi mondás cseng vissza, a kutya ugat, a karaván harad. Ezékiel azt hallotta annak idején az úrtól, hogy emberfia, rólad beszélget a néped a kapuban. Azt mondják, menjünk el, és hallgassuk meg, jön-e valami üzenet az Úrtól. És ez eddig nagyon jól hangzik, csak Ezékiel utána úgy folytatja, és pajzán dallá lesz a szájukban, mert nem vagy nekik más pajzán dalok énekese. Tessék mondani, van különbség a sanzon és az ige között? És hogyha az ige hallgató gyakorlatilag olyan, ezt aztán megmondta nekünk az Úr rendesen, és megy tovább, akkor vajon az Úr hibája, hogy nem szólt? Éli fiai nem csináltak semmit. Éli nem csinált semmit. Minden ment tovább a következő nap is, meg a következő nap is, és ezért szólt az Úr Sámuelen keresztül. És másnap, amikor Sámuelt fölébreszti az Úr, reggelre Sámuel szépen kinyitja az Úr házának az ajtaját, de nem mer beszélni Élivel. És akkor Éli megesketi az élő Úrra, ha valaki olvassa a bibliai szöveget, ez úgy hangzik, hogy úgy segéljen meg téged az Úr most és ezután is, hogy semmit nem hagysz el abból, amit az Úr neked mondott, nem hallgatsz el. Hát Sámuel az ifjú elmondja. Hogy ez mekkora örömet okozott Sámuelnek, azt én meg nem tudom mondani, de valószínűleg nem túl nagyot, hiszen azért, nem most említem először, Sámuel számára azért Éli főpap egyben valószínűleg az Éli nagyapó kategóriájába is esett. És tetszik tudni, hogy hogy reagál Éli? Azt mondja, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Azt fogja tenni az Úr, amit jónak lát? Azt. Na de azért szól, mert jónak látta volna, hogy megtérjünk. És hogy ezt mennyire komolyan veszi az Isten, tessék csak erre az új szövetségi igére gondolni. Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. És ilyenkor ott van az ember szívében a zsidókhoz írt levélnek az a szörnyű kérdése, mi lesz velünk, ha nem törődünk ekkora kegyelemmel? De elővehetem Ézsaiás prófétát, tegyetek köztem és szőlőm között igazságot. Mit kellett volna még tennem? Annak idején, míg fiatal voltam, volt egy terminus technicus a családban, amit én annyira nem élveztem. Ezt édesanyámtól igen sokszor hallottam, hogy a nekem elmondott figyelmeztetés az körülbelül a falra hány borsó kategória. Na de hát, amikor Isten igéje lesz ilyen falra hány borsó, lepereg rólunk, nem érint, nem okoz változást, akkor hova megyünk? Tetszik tudni, olyan ez, mint a duzzogó rossz gyereknek a reakciója. Hát előbb-utóbb csak belátásra jut a szülő, nem? Megváltoztatja a véleményét. És ma egy olyan világban élünk, amikor általában a szülők szoktak belátásra jutni, amitől aztán a gyerek az meg nő, ahogy akar. De tessék csak nézni. A másnap után jön egy harmadnap. És itt azért rendkívüli mértékben nagy csend van a Bibliában. Észre tetszettek már venni? Ha ma történne a gyülekezetben egy ilyen, hogy egy ifjú odaáll és elmondja, amit az Úr mondott, meddig járna abba a gyülekezetbe? És ne haragudjanak a kemény szóért, de Éli nem rúgja ki Sámuelt, és nem mondja, hogy akkor most haza lehet menni az apádhoz meg az anyádhoz, aztán élj úgy, ahogy akarsz, hogy te egy milyen hálátlan kölyök vagy, és hogy egyébként is, most akkor mondom úgy, ahogy nekem mondta valaki annak idején, mikor fiatal voltam, töröld meg az orrod még mielőtt velem beszélsz. Egyébként semmi baja nem volt az orromnak. Másra akart utalni. Éli ugyan kimondja ezt az ő az Úr tegye, amit jónak lát, de azt nem teszi, hogy elbocsássa a házától Sámuelt. Nem tudom, mit mond el a fiainak. De valószínűleg a fiúkhoz is csak el kell, hogy jusson valami, de Sámuel marad, és tessenek csak hallgatni. Sámuel első könyve, 3. fejezet, 19. versétől. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. Ha Sámuelről csak ez az egy mondat maradt volna fönn, ez akkor is az én számomra lenyűgöző. Mert hogy ez a kezdet folytatódik, Sámuel nem vált egy büszke, gőgös alakká, és ez is megér egy külön kérdést és egy külön beszélgetést, hogyha valaki egy ilyen kiváltságos helyzetbe kerül, tudatába kerül az ő kiválasztott állapotának, hányszor van, hogy felfuvalkodottá válik? Szép ez a magyar kifejezés. Lehet úgy vizuálisan is látni, hogy a valamekkora hogy lesz hatalmassá, mert addig szítta magát, amíg ő most nagy akar lenni, csak tetszik tudni, az ilyen nagy felfuvalkodottság után szokott lenni a Luffy effektus, előbb-utóbb nagy durranás és a nagy semmi következik. De Sámuel nem. Marad alázatos, és innentől kezdve semmit nem enged a földre hullani Istennek az igéiből. Milyen kár, hogy ezek közül nincs nekünk följegyezve semmi. Annyira jó lenne, hogyha ezt az ifjúkori részt, ahogy Isten kiképzi prófétának, fölkészíti arra, hogy nem csak szócsöve lesz majd az Úrnak, hanem ennek a népnek hosszú időn keresztül bírája lesz, lelki vezetője, mégpedig jól tessenek hallgatni Józsué után az első valóban lelki vezető, aki nem csak az elején az, hanem végig egész életében. Józsué volt az utolsó. Hát azóta eltelt 300-400 év, de az idő szaladt, tetszik tudni. Hogy nőhet ilyenné Sámuel? Hát erre rengetegféle választ lehetne adni, én most az idő rövidsége miatt a végkonklúziót mondom csak el, természetesen ez az én végkövetkeztetésem, de tessenek rajta elgondolkozni, az Úr jelenlétében élve. Sámuelnek maradt a nyoszójája ott a Szentek Szentjében, ott az Úr ládája mellett. Sámuelnek bőven volt lehetősége és ideje az Úr előtt lenni, úgy tűnik, hogy Sámuel megtanulta rendkívül tisztelni azt a helyet, ahol ő van, nagy becsben tartani az Úr jelenlétét, és megbecsülni magát. Az új szövetségnek egy furcsa kifejezése, hogy éljetek méltón a ti elhivatásotokhoz. És mi nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ez az éljetek méltón, ez nem csak amolyan választható lehetőség, akinek van kedve éppen hozzá, meg egy picit hívőbb akar lenni a többieknél, az még akár ezt is fölvállalhatja. Ez az éljetek méltón, ez azt jelenti, hogy tudatában vagy, hogy kinek a jelenlétében éled az életedet? És lehet, hogy most valamelyik hallgatóm azt mondja, hogy na de nálam nincs ilyen jelenlét, mint Sámuelnél. Ne haragudjon, kedves hallgatóm, de akkor hogy sikerül kereszténynek lennünk? Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek, és az lesz az én Atyám dicsősége, a sok gyümölcsöt teremtek, és így a tanítványaim lesznek. Ez nem egy opció felekezettől függően. Ez a mi tanítványságunknak a természete. Ezt úgy mondja Péter apostol az első levelében, épüljetek fel lelki házzá, szent templommá. És hogyha ez nem történik az életemben, akkor én nem egy másfajta keresztény vagyok, nem egy kevésbé kegyes keresztény vagyok. Nem vagyok keresztény. A szónak abban az értelmében, hogy krisztusi, Krisztus valóságos tanítványa, Krisztus valóságos követője. És Sámuel ugyan nem ismerhette az Úr Jézus Krisztus személyesen, úgy, mint mi, de ott az Úr jelenlétében nőtt, nem engedett semmit a földre hullani, és megtudta egész Izrael, Dántól Beérsebáig, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. És most tetszik tudni, nagyon jó lesz nekem azt mondani, hogy hát, akkor most megállunk. Már csak azért is, mert olyan szép dolgokról beszéltünk eddig Sámuellel kapcsolatban, legalább itt a végén. De nem állhatunk meg. Volt az Úrnak egy kijelentése. És nem tudom, hogy észre tetszettek-e venni, a kijelentés után Sámuel szépen felnövekedett. Elteltek még évek. Gyermek volt még Sámuel, amikor jött Isten emberé és elmondta az ítéletet. Ifjú emberré kezdett cseperedni Sámuel, amikor elhívta az Úr és elmondta az ítéletet. Felnőtt emberré vált Sámuel, amikor azt mondta az Úr, hogy akkor most nem várunk tovább. De tessék mondani, minek nekünk az idő? Különösen akkor, hogyha nem csinálunk vele semmit. Ha nem arra használjuk, amire kell. Van egy fogalom a jogban, az elévülés. És nem lehet valakit felelősségre vonni, természetesen bűncselekmény mértékétől függően, bizonyos évek után eltelt 5 év, 10 év, 15 év, 20 év, hát sajnos a dolog elévült, így aztán már most ejteni kell. Igen, valóban elmondja a jog, hogy igen, ez bűncselekmény volt, de hát nem olyan súlyú, hogy elővegyük mondjuk 20 év után. De tetszik tudni, Isten előtt nincs ilyen szó, hogy elévülés. Van bűnbocsánat, ott, ahol van bűnbánat, bűnvallás, megtérés, változás. De elévülés nincs. Ha lenne, akkor nem kellett volna, hogy ide küldje az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztust értünk, nem kellett volna, hogy Krisztus megáldoztassék, nem kellett volna, hogy a saját vérével lépjen be a szentek szentjébe értünk, mint hűséges főpapa, hogy a zsidókhoz írt levél mondja. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Folytatja a 4. fejezet. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében Haézer mellett, mert a filiszteusok már Áfékban táboroztak. Itt most egy pillanatra megállunk, itt előre szalad Sámuel első könyve. Ében Haézer majd később kapja ezt a nevet, de abban az időben, amikor ezt olvassák, akkor már mindenki Ében Haézerként ismeri. Ezt majd a későbbiekben meg fogjuk látni. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, heves harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei azt mondták, miért veretett meg ma bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjénk közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Itt most egy pillanat rájunk meg. Nagyon fontos kérdés a vereség után, miért veretett meg az Úr bennünket? Volt már ilyen a történelmében Izraelnek, nem egyszer és nem kétszer, tessenek csak mondjuk a Jerikó diadalmas ostroma után, amit ugye az Úr végzett, nem Izrael, Ai, ahol súlyos a vereség, mert bűn van Izraelben, és aztán elszámoltatja Józsué a bűnöst, miután Isten megmutatja, hogy ki az, és utána jön győzelem. Fontos kérdés, miért veretett meg az Úr bennünket? Na de nem az a válasz rá, hogy kérdezzük már meg az Urat, hanem az a válasz rá, hogy hozzuk ide Silóból a szövetségládát. Tessék mondani, jó ötlete ez. A szövetségláda jelenléte egyenlő, itt van az Úr. Hú, ez rendkívül messze vezető kérdés. Mert tulajdonképpen lehet az is. Ezt is fogjuk látni Sámuel könyvében, nem is egyszer. Tulajdonképpen lehet ez is. Na de pillanatilag ez a nép totemként, amuletként akarja használni a szövetségládát. Ha itt van az Úr, mármint itt van a ládája, akkor kénytelen lesz az Úr azt tenni, ami a mi érdekünk. Akkor muszáj lesz neki győzelmet adni. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Ezt most jól tessenek még egyszer meghallgatni. Nagyon kevésszer fordul elő az egész Ószövetségben, hogy így nevezzék a mindenható Istent. Elhozták onnan a kérobokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Magyarul most itt van velünk a mennyei hadvezér is, aki a mennyei seregek parancsnoka. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újongásban tört ki, hogy még a föld is belerendül. Meghallották a filiszteusok is a hangos újongást, és azt mondták, miféle nagy újongás hallatszik a héberek táborából? És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk! Kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből? Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, Harcoljatok! Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 000 gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás, meghalt. Megsemmisítő vereség. És most nagyon tessenek figyelni, mert amit mondok, az nem állja meg a helyét. De abból a gondolkozásból, amiből ők kiindultak, most az lenne a következtetés. Oda a csata, rengeteg a halottunk, az első csatánál 4 000, most 30 000, az 34 000 gyászoló család, és oda az Istenünk is. És a két főpap, a két papunk, akik a szolgálatban állnak. Most aztán nulláztunk. Mit mondott az Isten? Hogy a bűn ide vezet. Mert a bűn zsoldja a halál. De Isten kegyelmi ajándék az örök élet. Vajon nekünk mai keresztényeknek nem áll rá a szánk, hogy valamiféle bálványistenként kezeljünk olyan dolgokat, amik az Úrhoz tartoznak? Mondjuk a kereszt. Szent dolog? Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog nekem. De mint tárgy, hogyha az lesz a központja az én hitemnek, akkor nagyon nagy bajban vagyok. Nem lesz megszentelt a lakásom attól, hogyha kirakok egy keresztet. És hogyha a könyves polcomnak az elejére kirakom a Bibliát, nem leszek tőle hívőbb. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen ott, legyen. De ne csináljak belőle totemet meg bálványt, egy másik Istent, mert az Isten se ki nem ábrázolható, se meg nem címkézhető, az Isten lélek. És akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Ezt az Úr Jézus mondta a Samária asszonynak. És ez mindenkorban így van. De ha az Isten nevével az ajkunkon egy torz istenképet próbálunk szolgálni, akkor garantált bukás a vége. Tessenek ezen elgondolkozni. És milyen jó, hogy van két térdünk, mert odaállhatunk az Isten elé, és azt mondhatjuk, Uram, szóltál, adj józanságot a megtérésre, és adj bátorságot, kitartást a követésre. Akkor is, ha senki más nem teszi ezt. Hogy ne legyek a vesztes oldalon a végső elszámolásnál. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Biblia órán, a Biblia óra résztvevői nevében is, és már is adom a szót az első hozzászólónak.
1: Az ige hirdetés hallgatása közben elgondolkodtam azon, hogy hát ahogy így számolgattam, minimum 10-15 évnek el kellett telni Isten első figyelmeztetése és az ítélet végrehajtása között, ami Éli házat illeti Hofni és Fineás életvitele miatt, meg hát Éli sem törődött Isten szavával. És azon gondolkodtam, hogy volt-e, lehetett-e tudásuk arról, hogy Isten, ha megígér valamit, azt megteszi, még ha úgy tűnik, hogy nagyon hosszú idő is eltelik. Elmondom, hogy miért gondolkodtam ezen, azért, mert sokszor úgy vagyunk vele, hogyha jön egy figyelmeztetés, akkor ugye egy kicsit úgy megszeppenünk, úgy összeszedjük magunkat, de hogy múlik az idő, az úgy, hát, ellaposodik, na, ezen a napon se történt semmi, a múlt héten se, a múlt évben sem, és hát úgy, hát igen, igen, vannak, vagy volt ilyen, de hát ki tudja, lehet, hogy nem is lesz belőle semmi. És azon gondolkodtam, hogy kellett tudásuknak lenni, hogy Isten bár hosszú tűrő, és türelmes, és várja a megtérést, de nem végtelen a türelme. Gondolkodtam, először Noé jutott eszembe, amit kellett ismerniük a történetet. A bárkaépítés. Mennyi hosszú idő eltelt, amíg ugye felépült a bárka, és bekövetkezett az, amit Isten mondott, az özönvíz. Aztán utána eszembe jutott Ábrahám története, meg a Kánaán fölött kimondott ítélet. Már Ábrahámtól kaptak figyelmeztetést, meg Lót, ugye volt Sodoma és Gomora, hogy Isten ezzel a bűnös életvitellel nem tud egyet érteni, és hogy Isten éppen ezért Izrael fiainak, Ábrahám utódainak adja azt a területet. És eltelt, hát csak az egyiptomi fogság ugye több mint 400 év volt, tehát eltelt nagyon hosszú idő, és nem tértek meg. És Isten aztán beváltotta az ítéletét, mert Izrael népének adta a Kánaán területét, és ki kellett írtani Jerikót, és sorra a bűnös, nagyon istentelen életvitelt folytató ottani kánániakat. Tehát, mivel ez Éli, Hofni és Fineás is papjai voltak Istennek, tehát ismerniük kellett az írásokat. És nem vonták le azt a következtetést, hogy Isten, amit megígér, azt megteszi. És hát úgy tűnik, hogy napjainkban is ugyanez van, de azért szól a figyelmeztetés, hogy komolyan vegyük, mert amit Isten megmondott, az beteljesíti. Lehet, hogy még a türelmi időszakban vagyunk, de nem tudjuk, hogy ez meddig tart.
2: Az én hitnézetem és hitlátásom az, hogy Isten soha nem cselekszik úgy, hogyha valakivel valamit akar tenni, hogy azt az embert valamilyen úton ne figyelmeztesse előre, hogy ne szólítsa meg. Gondoljunk arra, hogy mindaz, ami az Éli házában történt, arról beszél, hogy hiába beszél nekünk már az Isten. Gondoljuk meg, hogy sem az idős Éli, sem a fiai, egyszerűen nem vették komolyan az Isten beszédét. Anikó már említette Lótot. Mielőtt Isten Sodomát elpusztította, azt mondja magában, hogy megtehetem-e azt, hogy az én szolgámat, Ábrahámat ne figyelmeztessem arról, hogy ne beszéljem meg vele, amit cselekedni akarok. És akkor Ábrahám ilyet mond Istennek, hogy az egész föld bírája nem szolgáltathatna-e igazságot, elpusztítanád az igazat a hamissal együtt. Aztán elküldi Isten a két angyalát Sodomába, figyelmezteti Lótot, aki az ő igaz lelkét mindig gyötörte. Miért gyötölődött Lót? Azért, mert ő végig gondolta, hogy tulajdonképpen én vittem a családomat oda, ahol most ez a nagy probléma van. Lót figyelmezteti a vőit, hogy ezen az éjszakán vége van Sodomának, és aki ismeri a Bibliát, tudja, amit most fogok mondani, hogy úgy tettek a velük, hogy hát az öreg viccel. Egy nagyobb dolog, ami eredménnyel járt. Amikor Ezékiás királynak Isten Ézsaiással megüzeni, hogy rendeld el a házadat, mert meghalsz, akkor ő ezt nem vette viccnek. Nem mondta, mint az öreg főpap, hogy ő az Úr, hát cselekedjen, ahogy akar, hanem a fal felé fordul, sír, könyörög az Istennek, és mi az Istennek a válasza? Láttam a könnyeidet, hallottam a könyörgésedet, és ezért változtatok az ítéleten, és kapsz hosszabbítást.
3: Igen, én is, amikor az ige hirdetést hallottam, akkor két részre lehet ezt a mai alkalmat osztani mondandó szempontjából. Én az elsőre azt írtam, hogy mit gondolok az Isten igéjéről, a második pedig, hogy mit gondolok az Úr ládájáról, illetve azokról a dolgokról, amelyek kiábrázolódnak tárgyakban. Azaz a láthatatlanokról és a látható dolgokról. Nagyon nehéz üzenetet kapott az ifjú Sámuel. Olyan üzenetet kapott, amit el kellett, hogy higgyen, hiszen az Úr megállt mellette, és ő maga adta át ezt. Nehéz üzeneteket talán még nehezebb átadni. Egy kis mérleget rajzoltam ide föl a jegyzetfüzetbe, Sámuellel kapcsolatosan, mert azt mondja az ige, hogy az Úr pedig vele volt, ez van a mérleg egyik oldalán, és a másik oldalán, hogy Sámuel pedig semmit sem engedett földre hullani az igéből. Ez nekem nagyon szorosan összekapcsolódik, mert ez maga az áldás. Kapcsolatban lenni az Úrral, és az én részemet, bár nem vagyok tökéletes, igyekszem azért figyelembe venni az Úr igéjét, amennyire világosságon van, de ha nincs ott az áldás, akkor oda kell figyelni arra, hogy vajon mindent megtettem, amit az Úr kér tőlem.
4: Nagyon elgondolkodtató kérdés a fenyítés és a fegyelmezés kérdése, mert sajnos már nagyon régóta igen-igen kényes dolog ez az emberek életében. Több mint 40 évvel ezelőtt kicsik voltak a gyerekek, és beszélgettünk a szomszédokkal, és hát kiderült, hogy nálunk előfordul azt, hogy kapnak fenyítést a gyerekek, mert szeretnénk azt, hogy jó irányba fejlődjön az életük, és nagyon-nagyon csúnyán leszólt a szomszéd asszonyom, hogy én egy brutális, egy nem normális ember vagyok, és hogy ott lehet így a gyerekekkel bánni. Hát én annyit válaszoltam neki, hogy nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy az a buta ember, aki butának nézi a gyerekét. És megsértődött, eltelt vagy 2-3 hónap, még a köszönésemet sem nagyon nem fogadta el. Aztán eltelt 3 hónap, és oda jött hozzám, bocsánatot kért, be kell ismerjem, mondta, hogy neked van igazad, a gyerekek nem buták, és nekik szükség van tényleg a nevelésre és az odafigyelésre. Ezt csak azért mondtam el ezt a példát, mert higgyük el, hogy semmivel nincs másképp ez a lelki-szellem életünkre nézve is. Amikor az Úr Jézus megfenyít, vagy tanít, vagy szól nekünk, ez nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, és tudjuk elfogadni, mert ez nem azért van, mert ő bántani akar, hanem azért, mert tényleg helyre akarja igazítani az életünket.
5: A harmadik fejezet 19. versében azt olvassuk, hogy Sámuel pedig fölnövekedett, és az Úr vele volt, és semmit sem hagyott a földre hullani beszédéből. Ebből én két dolgot szűrtem le. Az egyik az, hogy Sámuel figyelt az Úr igéjére. Érdemes azon elgondolkodni, hogy ha megszólítjuk a mindenható Istent, imádkozunk, kérünk valamilyen választ, akkor megvárjuk-e azt, hogy ő válaszoljon, vagy van-e nyitott szívünk arra, hogy megértsük, keressük Isten válaszát, hogy ne a saját előre elképzelt prekoncepcióinkat véssük bele az életünkbe, hanem nyitottak legyünk arra, hogy megértsük Isten válaszát. A másik pedig az, hogy ez azt is magával hozza, hogy nem válogatott közte, hanem mindent elfogadott. És ez is egy ilyen, hát manapság több helyről hallom, hogy van egy ilyen válogatás, hogy hát ez tetszik, ez nem tetszik, ez az én célomat szolgálja, az nem. Ó, akkor ez biztos nem úgy értette Isten, meg nem. Tehát nem erről van szó, hanem meghallja alázattal, nyitott szívvel, lélekkel Isten válaszát, és utána nem válogat az szerint, hogy ez neki tetszik, vagy nem, hanem mindent meghal, megért, magáévá teszi, és itt azt olvassuk, hogy és megtudta egész Izrael, hogy az Úr prófétájául rendelte Sámuelt. Nekünk azt gondolom nyilvánvalóan a többségnek, akik keresztényként élünk, hogy nem az a feladatunk, hogy mondjuk egész Magyarország prófétája legyünk, hanem csak a magunk környezetében, lehet, hogy csak a magunk családjában, ami lehet, hogy akár csak 2 darab embert jelent, de ez, hogy őszintén kíváncsi vagyok Isten szavára, meg akarom érteni, hallani azt, amit ő üzen, és nem válogatok, hanem mindent továbbadok a környezetemben, amit tőle kaptam, hamisítatlanul, nem feltupírozva, nem ledegradálva, hogyha valami olyan van, hanem amit Istentől kaptam, azt továbbadom. És ez a fajta életmód, ez nem csak a környezetünkre van jó hatással, olyan értelemben, ahogy itt látjuk később is, hogy milyen katasztrofális az, amikor nem hallgattak Istenre, hanem nekünk saját magunkra is. Akármilyen jelentéktelennek tűnő dologban, ha meghalljuk, megértjük, megtartjuk és megcselekedjük Isten szavát, és az ő vezetése szerint járunk, az csak és kizárólag a javunkra lehet. Még akkor is, hogyha nem úgy tűnik elsőre, de biztosan minden úgy fog végbe menni, ahogy azt Isten jónak látta, és jónak látja, és akkor nekünk semmiféle panaszkodni való okunk nincsen.
6: Amiről szeretnék egy néhány gondolatot mondani, azt a pszichológusok is megfogalmazzák, és szörnyű dolog ez a tagadásnak a jelensége, amivel itt szembesülünk. Péter apostol egy helyen beszél erről a jelenségről, amikor felhívja az olvasóit az Úr Jézus visszaérkezésének és a világ végének az eseményeire. És azt olvassuk, hogy sokan úgy mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van, mert rejtve marad előlük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és vízáltal állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. Engem nagyon megragadott ebben az igében a szándékosan megfeledkezni róla. Hogy lehet valamiről szándékosan megfeledkezni? Mert az ember vagy szándékosan nem gondol rá, vagy megfeledkezik. De az az igazság, hogy ez a kettő egy idő után össze fog forrni. Mert hogyha valaki szándékosan a megtérést elhárítja, az abba beleivódik, és tudjuk, hogy 15 év körülbelül azért az nagyon nagy idő a szívnek a megkeményedésére. Én nem tudom azt megmondani innen, hogy Élinek és a fiainak 15 évvel később lett volna-e még lehetősége a megtérésre vagy Isten vett el, azután már tőlük. Ez csak az Istennél van. De azt tudni kell, hogy nem véletlenül írja a zsidókhoz írt levél, hogyha ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert a szív 15 év alatt keményedik. És az Isten megtérésre hívta ezt a családot, és nem következett megtérés. És hogyha nem következett megtérés, akkor nem a semmi következik utána, hanem a megkeményedés, és az elfásulás. És aztán lett az a vége, amikor hozták azt a döntést, hogy az Isten jelképét, a Fridládát oda viszik a csatába, és jönnek egymás után a rossz döntések. És az Isten nem kíméli meg őket a rossz döntések meghozatalától.
0: Az ige hirdetés elején elhangzott az a mondat, miszerint az embernek megtérésre van szüksége, nem amnesztiára. És ez úgy nekem be is ütött, mert elindult bennem egy gondolat, hogy milyen szépen szoktuk mi egymást amnesztiázgatni. Úgy kimentegetjük mi a másikat, vagy akár saját magunkat, meg pláne minden olyan helyzetből, ahol korrektül bele kéne abba állni, hogy vétettem. És sokkal egyszerűbb egyfajta mentegetőzéssel eljutni oda, hogy régen volt, elmúlt, talán igaz se volt, csak ne kelljen megtérni, csak ne kelljen kiállni, csak ne kelljen jó Isten elé oda térdelni, és azt mondani, hogy ez egy óriási probléma volt az életemben. És a ma kereszténysége erre egy fantasztikus dolgot ki is talált, következő szokott rendszeresen elhangzani, gyere, a jó Isten úgy szeret téged, ahogy vagy. Ez a ma kereszténységének az egyik leggusztustalanabb hazugsága. Ezzel tudjuk, evel a kis amnesztiázgatással olyan szépen kiszedni a lelkeket a mennyországból, hogy ennél jobban a sátán se produkálná ezt. Aztán azért, hogy mégiscsak ez a dolog működjön, és hát hogy nézne az ki, hogy hát mi osztottunk kegyelmet, kitaláltuk a közösségi amnéziát. És elkezdünk felejteni szándékosan, mégpedig olyan dolgokat, ami arra kényszerítene bennünket, hogy ami szintén az ige hirdetésben elhangzott, hogy a reformátorok is ahhoz ragaszkodtak, hogy legyen rend és fegyelem. Mert ha megszüntetem a rendet, ha megszüntetem a fegyelmet, ha nem kell igazodni semmihez, akkor azt csinálok, amit akarok. És ha azt csinálok, amit akarok, akkor nekem senki nem mondhatja meg, hogy én mit csináljak, mert az én akaratom lesz szent. És mint ahogy itt a két ifjú pap eldöntötte, hogy azt fog csinálni, amit akar, sikeresen el is érte, hogy óriási karriert fussanak be, mert azért a Fridládom mellett elpusztulni azért az nem semmi. És szoktuk mi ezt ilyen szépen használni, hogy ha már érezzük, hogy nagy a baj, akkor csinálunk magunknak keresztény talizmánt. Az majd mindentől megvéd. És hogy mire gondolok, csak egy példa. Hány és hány autóban látom a keresztet fölakasztva a visszapillantó tükörre. Ha ez fönn van, mehetek 200-al a kanyarban? Ehhez sok sikert kívánok mindenkinek.
7: Gábor már említette, de bennem is ugyanez a gondolatsor indult el, az egyházi fegyelem, ami, ha visszatekintünk erre a nagyon régi történetre, valójában itt egy lelkészről, vagy lelkészről, tehát ugye édi papról beszélünk, akinek az volt a feladata, hogy egy közösségnek a lelkiismerete legyen, és tanítsa őket Isten törvényére, Isten igéjére. És ő bizony nem felelt meg ennek a feladatnak, hiszen a történetből látjuk, hogy szétment minden körülötte, és az, amit a közösséggel nem csinált, azt a családjában sem csinálta. Ugyanakkor érdekes, hogy ezt a kis Sámuelt viszont ugye azért nagy szeretettel veszi körül, és várja tőle, vagy érzékeli, hogy az Úr Sámuelt megszólítja, ugye magához hívja, megszólítja, és azért az őt érdekli, hogy Sámuelnek mit jelentett ki az Úr. De sajnos ez már ő rajta nem változtatna, de hogy a bűn zsoldja mennyire a halál, hogy ebből a látszólag nem annyira tragikus helyzetből mégis elindul egy szörnyű folyamat. Mert ezáltal, hogy Éli nincs a helyzet magaslatán, és tehát a nép az ő papsága alatt teljesen elkutyulódik, ebből következik az, hogy annyira letérnek az Úr útjáról, hogy végül is egy ilyen rettenetes háborúba kerülnek, amiből nem tudnak kijönni már, és nagyon sokan elpusztulnak, és akkor fölteszik a kérdést, hogy vajon miért? De nincs megválaszolva a miért. Ugye az ige hirdetésben ez elhangzott, hogy nem ezzel foglalkoznak, ugyan földobják ezt, de nem ezzel foglalkoznak, hanem akkor emberi módon akarnak megoldást találni. Na de azért nagyon jó, hogyha mi a jelenünkre vonatkoztatjuk mindazt, amit ugye hallunk ezekből a régi történetekből. Éppen valamelyik nap az egyik unokámnak mondtam azt el, hogy a reformáció mit jelentett a magyarság számára, ugye egy rettenetes történelmi kataklizma után, Mohács után, hogy reformáció lehetősége megteremtette azt, hogy lelkészek kezdjenek el járni az országba, és megpróbálni ezt a teljesen tönkretett magyar népet lelkileg fölemelni. Aztán későbbiekben ugye épülnek az iskolák, a nyomdák, és hogy egy micsoda felemelkedést adott a hit megújulásra. És most, ha körülnézünk, mit látunk? A teljes elfordulást Isten törvényétől. Ha a családra tekintünk, akkor igenis a szülőnek, nagyszülőnek, vagy bárkinek, aki gyerekekkel foglalkozik, vállalkoznia kell arra, hogy népszerűtlen feladatot betöltsön, mert nem lehet, hogy én nem mondjam el annak a fiatalnak, a gyerekemnek, az unokámnak, hogy mi az, ami a helyes, és mi az, ami helytelen, és igenis vállaljam fel a kockázatát annak, hogy nem leszek népszerű közöttük. De ti is tudjátok nagyon jól, hogy a legjobban azokra a tanárainkra emlékszünk vissza nagy szeretettel és hálával, akik szigorúak voltak, mert tőlük tanultunk igazán. És ugyanez vonatkozik a szüleinkre, vagy az egyházi vezetőinkre is, hogy azért azokat tiszteljük, akik Isten törvényére és az Úr Jézus szeretetére tanítanak minket.
8: Ha valaki a történelmet nem csak, mint fejezetek megtanulta, hanem igazán érdekli, hogy mi miért is történt, az nagyon hamar rájöhet arra, hogy akár az első, akár a második világháború, vagy bármelyik világháború, az nem az első puskalövésnél robbant ki, hanem vannak ennek, meg voltak ennek előzményei. És derülnek ki folyamatosan, visszamenőleg, ha végig gondolunk, hogy mikor kivétett, és azon gondolkodtam, hogy ebben a történetben is a vesztes csatát nem csak ott kell nézni, hogy volt egy csata, amit elvesztettünk, hanem vissza lehet menni egészen 15 évet. És ahhoz, hogy ne veszítsünk el háborúkat, tényleg végig kell gondolnunk, hogy vajon mikor, mi miatt történhetett minden. És ahogy én látom jelenleg a világot, jelenleg is egy hatalmas nagy baj felé tartunk, de én hiszem és vallom, hogy nálunk még egy kegyelmi állapotban vagyunk, és ideje lenne az egész világnak fölébrednie, hogy ne legyen az, amit Izraelnek kellett mondania, hogy úgy néz ki, hogy mindent elveszítettünk.
1: Nagyon mélyen belém ragadt az igehirdetésből egy gondolat, miszerint ha ma állna ki egy fiatal, és egy ilyen ítéletes üzenetet elmondana, akkor hogy fogadnánk? És hogy hát Éli végül is elfogadta, és ezen gondolkodtam, hogy Éli különb volt, mint mi. És arra jutottam, hogy Isten bölcsessége határtalan, ezt eddig is tudtam, de ebből a történetből is látszik, mert amikor szólongatta a fiatal Sámuelt, Sámuel mindig azt gondolta, hogy Éli hívja, és szaladt Élihez, ugye ez háromszor is megtörtént. És csak harmadszorra esett le Élinek, hogy hát akkor az Úr szólítja. Tehát, bár nem Éli kapott üzenetet Istentől, De Élinek világosan értésére adta a mindenható Isten, hogy én most Sámuellel beszélni fogok. Tehát azért kellett ezek az éjszakai szaladgálások, hogy Éli tudja, hogy itt nem mese jön, hogyha megkérdezi, hogy mi volt, hanem itt a mindenható Isten beszél ezzel a gyermekkel. Tehát Isten bölcsessége ilyen szempontból is hihetetlen, hogy előkészítette már a másik oldalt az üzenet befogadására, még a kemény és az istentelen szíve ellenére is. Tehát Éli elő volt készítve, jó talaj volt az üzenet meghallására, az, hogy nem termett gyümölcsöt, mert mások fontosak voltak, ez már más kérdés volt. Az ige mag ma is hullik, és lehet, hogy még talajba is jut, de hogyha mondjuk az élet gondja megfojtja, akkor nem terem gyümölcsöt nálunk sem. Ez volt az egyik. A másik gondolat, ami még eszembe jutott, egy kicsit Péterhez kapcsolódik. Én is gondolkodtam azon, hogy hol indult el ez a mérhetetlen romlás, mert nem is ott indult el, hogy jött az üzenet, és nem fogadták el, hanem amikor először is nem vették Isten törvényét komolyan, mert felülírták. Az áldozatba belenyúltak, a paráznaság, az asszonyokkal, stb. A következő romlás ott kezdődött, hogy megutáltatták a néppel az Úrnak való áldozatot. Tehát itt ez a romlás már tovább terjedt, utána nem hallgattak a figyelmeztetésre, és ugye jöttek sorra a dolgok, de ha megutáltatom az Istennek való szolgálatot, akkor viszont teljesen logikus, hogy a nép máshol fog keresni tájékozódási pontot. Ha nem az Úr, akkor lesz más. Mert az ember olyan, hogy szeretne valamit látni. Hát hol volt a más tájékozódási pont? Hát a környező pogány népek. Ők hogy gyakorolják a hitüket? Ja, hogy vannak bálvány szobrok? Hogy vannak bálvány templomok? Hogy vannak olyan tárgyak, amik kiábrázolják úgymond az istenségüket? Hát akkor nekünk is van olyan tárgyunk, nekünk ugye a frigyláda, ami kiábrázolja az istenségünket. Tehát itt az elhajlás és a romlás indult sajnos a főpapi családból, de átjárta az egész népet. És hát ezt már Klár is említette, hogy a veszteség, amikor ez igazán aratásra került, ez a romlás, az mérhetetlen volt a 34 ezer emberrel. És hát ugye itt családok is érintettek, tehát hogyha ezt hányal kéne szorozni, azt el se lehet mondani. Tehát a kicsi kovász erre is igaz, ha a kovász jó, akkor abból áldás lehet. Ha a kovász bűnös, a romlást indítja, akkor hihetetlen nagyjá nőhet. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy élünk, mit teszünk, ráadásul akiket Isten vezető pozícióba helyezett, akárhol, családba, gyülekezetbe, országba, bárhol, nagyon-nagyon fontos, hogy mit képviselnek, mert erre is igaz, hogy a romlás az tovább terjedhet. Az áldás is, hiszen ott van, hogy ezer ízilen megharja Isten azokat áldani, akik őt szeretik és megtartják a parancsolatait, de ott van az is, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen. Hát válasszuk még Isten áldását, és engedelmeskedjünk.

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük, ez már az 1315-ös számú adás.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában igyekszünk az elmúlt hetek hallgatói leveleiből minél többet közzé tenni. Már is bontjuk az elsőt.
0: Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy kezdődött a dolog, hogy már hónapok óta küszködöm a szeretetlenségemmel, és kértem az Úr szabadítását. Kemény harc volt, sok drága testvérem ima támogatásával, és akkor jött az első csoda. Hétvégén nagy családi találkozónk volt, 23 felnőtt, 9 gyermek előtt tehettem bizonyságot ennek a harcnak az Úr általi győzelmes kimeneteléről. Tegnap meghallgattam a Kamara Erdei missziói munkásokkal készült interjút. Két eddig ismeretlen szolgáló testvérem számolt be a szociális otthoni küzdelmeikről, győzelmeikről. Most én is hozzáteszem a mai megtapasztalásomat az Úrral való csodálatos találkozásról. Reggel az otthonban kezdtem a napot önkéntesként. Azonnal egy vitába cseppentem bele, ahol is a tolókocsis Erzsike szeretetlenül lökte meg az útjában álló Kati nénit. Baleset nélkül megúsztuk a dolgot, de az indulatok látható módon nem csillapodtak. Elkezdődött a bibliaóra, és mindketten jelen voltak. Az ige az Isten Jézus Krisztusban lehajló szeretetéről hangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a tényt, ezt a csodát úgy tettük személyessé magunkra nézve, hogy a világ helyett magunkat helyettesítettük be, és így értelmeztük a mondatot. A sok esemény között el is felejtettem a reggeli összezördülést, de a bibliaóra után Erzsike oda kerekezett elém, és azt mondta, Kati, Kati. Nem igen értettem, mit akar, de mentem vele. Katihoz érve láttam meg az Úr Jézus Krisztus munkáját, mert Erzsike a találkozáskor bocsánatot kért a reggeli incidensért. A két asszony megbékélve kezet fogott, és úgy búcsúzott el egymástól. Hálával és magasztalással teli szívvel írom most ezt a történetet, mert személyesen többet magammal újra megtapasztaltam az Úr feloldozó kegyelmét, és a nyilvános bűnvallás áldott következményeit, és másokra is kiható áldásait. Köszönöm, hogy ezt a csodát veletek is megoszthattam. Nagy hálával és sok áldással hallgatom az adásokat, és olvasom másokkal is, megosztva az újságot. Azért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Korintusi első levél 15. fejezet 58. vers.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat. Talán nem minden hallgatónk értette a levél elején a Kamara Erdei misszió munkásokkal készült beszélgetésre való utalást. A Só és Lámpás műsorban hangzott el, amely a honlapunkon volt meghallgatható. Bátorítjuk internettel rendelkező hallgatóinkat, hogy hetente nézzék meg a fönnlevő műsorokat, hiszen minden héten több órányi új anyaggal gazdagodik a MERA programja.
0: Kedves MERA munkatársak! Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és testvérnőt, akik végzik ezt a nagyon fontos és szép szolgálatot a rádióadásokban, a missziós szolgálatot. Így naponként hallgathatjuk Isten igéjét és a bizonyságtételeket. Megkaptam kedves levelüket, melyre csak így tudok válaszolni. Írok egy bizonyságtételt, amely ebben az évben februárban történt az életünkben. Gyermekeink már felnőttek, és ketten vagyunk férjemmel. Hétfői nap volt, az automata mosógépet beindítottam, és elmentem hazúról. Férjem kint dolgozott, és a lakásban nem volt senki, a szekrények ajtaját kinyitogatta, szellőzni. Távol létemben a mosógép kigyulladt.

0: szinte elégett, és körülötte egy pár törölköző is. Olyan füst volt mindenütt, kormos lett minden a lakásban, minden koszos lett. Nagy próba ért bennünket, de Istennek hála, a házunk nem égett le. Imádkoztunk, hogy a békességünket el ne vegye a kísértő. Jöttek gyerekeink, és az volt az első, hogy imádkoztak erőért és segítségért az Úrhoz. Sok szép igei erősítést kaptunk ezekben a nehéz órákban. Lelkipásztorunk is eljött hozzánk imádkozni, így Istennek szeretetét és segítségét érezhettük. Nem voltunk egyedül a bajban. Kértem Istent, hogy a próbát fordítsa lelkünk javára. Gyermekeink és testi-lelki testvéreink nagy szeretettel jöttek, segítettek. Vitték a sok kormos ruhát, amit otthon kimostak, mert nálunk nem lehetett. Voltak, akik pénzt adtak, így segítettek. Mindent át kellett festeni, takarítani. Most már örülünk, hogy újra itthon lehetünk. Minden rendbe jött, minden tiszta lett. Hálát adunk Istennek. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük testvéreink, gyermekeink, unokáink önzetlen szeretetét és segítségét. Áldjon meg érte mindenkit az Úr Jézus. Krisztus bőségesen fizessen meg áldásaival. Megpróbál az Úr, de el nem hagy. Áldott legyen az ő szent neve. Ha elvettük Isten kezéből a jót, a rosszat is el kell vennünk. Mindenért hálát adjatok, tanácsolja az ige. Szeretettel, Éva.
1: Meggyőződésem, hogy tényleg nagyon tanulságos, amit most hallottunk. Valóban történnek velünk olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem számítunk. Ilyen egy kigyulladó mosógép is velünk is megtörtént. Hála Istennek, hogy testvéreinket a nagyobb bajtól megőrizte, és hogy testvéri segítséget kaptak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Orosz Enikővel beszélgetek, Éri Mihály falván. Kezdjük talán azzal, hogy honnan indult az életed. Egy picit mesélj magadról.
2: Nekem apukám meghalt, mikor 2,5 éves voltam. A testvérem akkor volt 3 hónapos, úgyhogy anyukám nevelt bennünket.
1: Betegsége volt édesapád?
2: Beakasztotta magát.
1: Ó, sajnálom.
2: Kicsi korunktól úgy nőttünk fel, hogy hittünk Istenbe. Anya mindig olvasott nekünk a Bibliából, történeteket mesélt. Rendszeresen templomba jártunk, imádkoztunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan anyukával áldott meg, aki bemutatta nekem Jézust, Istent, és habár még akkor kicsi hittel ajándékozott meg, de az engem boldoggá tett, és erőt adott az úton, amit járnom kellett.
1: Hogyan folytatódott az életed? Ez a kicsi hit mikor kezdett növekedni?
2: Hát a mamám meghalt, ő baptista volt, mert mi katolikus templomba jártunk, és mama baptista volt, és mikor meghalt, a temetés után meghívtak az imaházba. És én azt hittem, hogy ilyen halottra így megemlékezünk, mert szokás volt nálunk is, meg több helyen, és eljöttem persze vasárnap. És ugye kicsit meg is lepődtem, hogy mamát meg se említették, de már maga az énekek, meg a prédikáció az úgy megragadott, úgy éreztem, hogy olyan más, olyan jó volt itt nekem. Aztán hébe-hóba eljöttem egy húsvétba, egy karácsonykor, és egy alkalomkor, mikor eljöttem, az akkori lelkipásztor, Gergely István, ahogy mentem kifelé az istentisztelet végén, felajánlotta, hogyha szeretnék imádkozni bármikor, ő szívesen rendelkezésre. És az Úr adott olyan erőt akkor a pillanatban, mert annyira hirtelen jött ugye ez a felajánlás, hogy én mondtam, hogy akár most is, és akkor mondta, hogy igen. És akkor leültünk, beszélgettünk, ő elmesélte, hogy mennyire egyszerű befogadni az Úr Jézust a szívünkből, csak meg kell válni bűneinket, és kegyelmet nyerünk. És én abban a pillanatban az Úr annyira csodásan vezetett, és olyan világosságot adott az elmémbe, hogy ezt el tudtam hittel fogadni. Aztán imádkoztunk, és éreztem, hogy a bűneim terhe lehullik, és azon az estén én repültem hazafele. Csak hogy nem igazán tudtam, hogy mit jelent újjászületni, meg hogy akkor ez hogy is kéne folytatódjon. Jöttek a mindennapok, a munka, család, És én úgy elsodródtam, hogy 3 évig, hogy el voltam, megjelentem, de annyira nem vettem én ezt úgy komolyan. És akkor az úr egy depresszió által lecsapott rám, várt rám egy ideig. És akkor mindent elveszítettem, nem tudtam menni dolgozni, nem érdekelt már semmi. Odáig jutottam, hogy csak feküdtem egy szobába, a redőny lehúzva, nem kellett tenni való semmi. Azelőtt meg egy aktív életet éltem. És akkor így hébe-hóba eljöttem az imaházba, és láttam, hogy mindig a Bibliát, hogy forgassák, hogy na, most itt olvasunk ott, és az úgy bennem is úgy megindult, mert bár mindig hittem Istenbe, de nem voltam egy ilyen rendszeres Biblia olvasó. És akkor így, ahogy olvasgattam a Bibliát, akkor úgy kezdtem rájönni arra, hogy milyen sok a bűnöm, és hogy Isten mennyire szeret. Ez a két dolog, ami úgy kiragyogott nekem az egészből, és olyan sokszor bátorított az Úr. Az első ige, amit kaptam tőle, az a Jobb könyvének az 5. részében van megírva. Boldog ember az, akit Isten megdorgál azért, a mindenható büntetését meg ne utálja, mert ő megsebez, de be is kötöz. És ezt az igét olyan sokszor úgy elolvastam, és éreztem, hogy ez nekem erőt ad, de annyira nem értettem, én csak majd sokkal, hát évek múlva értettem meg, hogy ő megsebez, de be is kötözött. Aztán volt egy ige, ami, hogy a szívembe vésődött, a Róma 8:28, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ezt is nagy nehézségek közepette, ki volt függeszt egy falra, és mindig olvastam, és akarva akaratlanul a szívembe vésődött. És ezt is évek múlva értettem meg, hogy mindent a javamra formált. Ahogy Ézsaiásnál is megvan írva, hogy ime áldásul volt nékem arra nyomorúság, és te kimentetted lelkemet a pusztulás verméből. Így kezdett el megváltozni az életem, és sokszor voltam rosszul a depresszióval kapcsolatban, és már akkor Gál Győző volt a lelkipásztorunk, és kaptam egy könyvet tőle, kivezető út a depresszióba. És abba írt, hogy amikor rosszul vagyunk, mindig este jött rám a rosszul lét, és akkor nem is viseltem én el mást, idegesített, ha más körülöttem volt. És abba írta, hogy mikor rosszul vagyunk, akkor igen, adott ott igéket, és én azokat kikerestem a Bibliába, és mikor este nem voltam jól, az ott meg volt kariókával jegyezve, hogy könnyen leljen meg, mert olyankor nem igazán keresgéz, és akkor emlékszem rá, hogy fel se fogtam, én csak olvastam, és hiszem, hogy az Úr az ige által megmagyarázhatatlan módon számomra, de átformálta a szívemet. És akkor így teltek az évek, aztán anya hazajött egy alkalommal az imaházból, és mondta, hogy készülnek bemerítkezni. Abban az áldott pillanatban tudtam, hogy én is akarom. És amíg vártam, reggel legyen, hogy tudjak menni, hogy szóljak, hogy én is. És akkor azóta így járok az Úrra.
1: És mi van a depresszióval?
2: Hála legyen az Úrnak, hogy jól vagyok. Nem mondom, hogy nem esek hamarabb. Nem csüggedek el hamarabb, mint a, úgymond az átlag, de nem kell gyógyszereket szedjek, az Úr meggyógyított.
1: Hála érte neki.
2: És meg is erősített, igen, hogy bár érzékenyebb vagyok, mint úgy az átlag, de kaptam egy igét egy szerdai este, hogy elég neked az én kegyelmem. És tudtam, hogy azon az estén nekem mondta, hogyha maradtak is olyan dolgok, amik így emlékeztetnek arra, hogy mi volt, ne felejtsem én el, hogy honnan hozott vissza az Úr. Elég nekem. Azt tart meg, amikor nehezebb.
1: Milyen szolgálatot bíz rád Isten?
2: Hát én úgy érzem, hogy sokszor a depressziósokat bízza rám, szinte hozom őket. Meg úgy meg is látom, látszik a szemükön. És mindenkinek, akinek csak lehetem, elmondom, hogy van egy út, azt ismerem, és ha te is akarod, meggyógyulhatsz, és menjünk azon is. Az Úr Jézushoz próbálom vezetni.
1: Elfogadják?
2: Van, amikor igen. Van, aki elfogadja, van, aki nem. Adok is olvasnivalókat. Elmesélem én is az én tapasztalatomat, hogy volt, mint volt. Aztán látom, van, aki fogadja, van, aki nem.
1: Mit gondolsz? Van-e olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna szabadítani?
2: Nincs.
3: Biztos vagy benne?
2: Biztos. Nagyon mélyről hozott vissza.
3: Úgyhogy biztatsz mindenkit, hogy hozzá meneküljön, akármilyen helyzetben van.
2: Egyedüli megoldás. Máshol ne is próbálkozzanak, csak felesleges út.
3: Próbáltak neked is gyógyszereket, stb. Adni?
2: Szedtem, igen, nagyon sokáig. Enyhítik a helyzetet, de nem oldják meg.
3: Nem oldják meg.
2: Egyedüli út. Egyedüli gyógyszer, Jézus. És egyedüli megoldás. Mindenre.
3: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem is, meg a hallgatókkal is, és Isten áldjon, és őrizzen, és köszönöm szépen, hogy őszintén elmondtad mindezeket.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, az elmúlt napokban feleségemmel nagyon-nagyon sok bibliai szakaszt átolvastunk, és együtt beszélgettünk, és együtt gondolkoztunk. Ahogy kutakodtunk a Szentírásban, egyszer csak elénk került Jeremiás próféta könyvének 33. fejezete, és a 33. fejezetnek a 6. verse Károli fordítás szerint. Nagyon megdöbbentett. Kicsit más, mint az új fordításban, és a számomra most valahogy elképesztően sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz önökkel is megosztani, mert hogy valami új világról beszél. Amikor Jeremiás ezt a különös kijelentést kapta az Úrtól, éppen feje tetején állt a világ. Háború volt. A babiloniak éppen készültek teljesen elpusztítani a templomot, teljesen elpusztítani Júdának az önálló államiságát, és úgy nézett ki, hogy itt a vég. És amikor Jeremiás ezzel állt az Úr előtt, egyszer csak megszólalt az Úr, és ezt mondta neki. Ímé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Tudják, amikor ma arra gondolok, hogy az ember betege, nem fizikailag feltétlenül, bár úgyis egyre több járvány és mindenféle különös betegség terjed, de lelkileg és szellemileg, akkor azt kell mondani, hogy nagyon súlyos válságot élünk meg, és nagyon súlyosak a betegségek. És tudják, azt is állítom, és azt is kénytelen vagyok elmondani, hogy erre a betegségre mindenütt próbálunk gyógyírt találni. Épp az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy gyermeke lelki segítségért fordult egy hivatásos segítőhöz. Több mint 40 ezer forintot kell fizetni óránként. És azon gondolkodtam, hogy és hol lesz majd a vége? Mennyi az, amit még megér a lelki segítség, és az elvileg gyógyulás reménye, és mikor fogy ki a család abból a pénzből, amit még erre lehet áldozni. Tetszik tudni, néha olyanok vagyunk a lelki bajainkkal, mint a költő szerint a cínege a cipőjével. Futkos fűhöz, fához, szalad a vargához. De hát nem talál az ember megoldást. Miért is nem? Mert talán pont nem ott keresjük, ahol a megoldás van. És az Úr azt mondja, Jeremiás, mondd meg a népemnek, én fogok nekik majd kötést és orvosságot hozni, és meggyógyítom majd őket. És aztán ott ülnek majd a romhalmaz tetején. Nem, Istennek valami sokkal szebb és szentebb szándéka van. Azt mondja, hogy utána kinyitok előttük egy új világot. Megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Ó, már az is önmagában óriási dolog lenne, ha egyszer csak békesség és hűség jelenne meg köztünk, nagy kincs. De Isten igéje, minthogyha egy kitáruló kapuról beszélne. Amin belépve egymás után fedezzük fel a kincseket. Hallottam egy férről, aki a kocsmába meg a játékgépekhez hordta a család vagyonát. És amikor megszabadult ettől a szenvedélyétől, mert megtalálta az Urat, a felesége azt mondta, ó, már az óriási ajándék volt, hogy nem kellett rettegnem estéről estére, hogy hogy jön haza. Ott voltunk az üres lakásban, de végre békességünk volt. De aztán nem maradt ennyiben a dolog. Mert a férjnek a megtérése nem csak valamiféle ideiglenes hóbort volt. Komolyan odaadta a szívét az Úrnak. És nem fogják elhinni, a lakásban egyszer csak bútorok jelentek meg, meg ülőgarnitúra, meg asztal, meg székek, meg konyhaberendezés, és az az otthon kivirágzott. És elmondta a feleség, hogy egy idő után még a szerelmük is újjá élett, pedig erre aztán nem érzett semmiféle reményt. Egy cigány emberrel beszélgettem, akinek föltettem azt a kérdést, miből lehet biztosan tudni egy kívülvalónak is, hogy az ő élete tényleg megváltozott Krisztusban. Tudják, mit mondott? Hát legelsőbben is abban,
hogy hűséges vagyok a feleségemhez. Milyen megdöbbentő ez a válasz. A hűség bizonyítéka a Krisztussal való együttjárásnak. De hát, hogy is ne lenne? Hiszen, hogyha valaki azt a híres lélek gyümölcsét fölsorolja magában, akkor egyszer csak ott van az egyik különös gerezd, a hűség. Vajon nem lenne erre nekünk szükségünk? Vajon nem kéne ma is oda menni az Úr elé, úgy, mint társadalomnak, úgy, mint gyülekezetnek, vagy úgy, mint családnak, hogy Uram, ismered a mi megsebzett, összetört, nagyon beteg állapotunkat. Ide az van írva, hozol majd kötést és orvosságot, meg az van ide írva, hogy meggyógyíthatsz bennünket. Uram, szükségünk van a te gyógyításodra, és olyan jó lenne, ha előttünk is föltárnád ezt a különleges ajtót, ami abba az országba vezet, ahol utána megláthatjuk a békesség és a hűség kincseit. Ahol megtanulhatjuk újra szeretni egymást, ahol nem kell félni egymástól, ahol bízhatunk egymásban, ahol lelki értelemben, fizikai értelemben, szellemi értelemben, biztonságban vagyunk. Csodálatos lenne ez. És ez nem utópia, mert ezt Isten ajánlotta föl. Imádkozzunk ezért. Uram, te tudod, hogy mekkora ajándék, hogy a te igédben ilyen különleges és ilyen nagyszerű ígéretek vannak. De azt is tudom, Uram, hogy ezek az ígéretek nem válnak valóra csak úgy maguktól. Nekünk kell odajönni hozzád. És köszönjük, hogy mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ide, hogy a sátán munkáját lerombolja. És minden megnyomorodott lelki állapotunk, hűtlenségeink, békétlenségeink, háborúzásunk, harcaink, árulásaink, egymás rágalmazó szavaink, mind az ördögnek a munkája. Könyörülj rajtunk, hogy meggyógyulhassunk, és hogy kitárulhasson előttünk is a te országodnak az ajtaja. Bárcsak rátalálnánk az igazi békesség és a hűség kincseire. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, megtehetik, vezetékes telefonszámunk 361-327-0440, mobil számunk 3620-5652-840.
1: E-mail címünk radiokukac.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet, hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával. Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást.
3: hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint. Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük. Rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bécsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekére az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis dísz menet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak, amikor látták ezt a filiszteusok, 5 város fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése, az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsemesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: a lelki postaadását hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Kezembe került Szél Pulcsú hagyatékából egy írás, aminek ez a címe: A pénz istenének megzabolázása. Felesége Évike olvasta fel nekünk.
2: A pénz istenének megszelidítése. Már túl késő ahhoz, hogy most kezdjek templomba járni. Mindenki megtudná, mennyire nem tudok semmit Istenről és a Bibliáról. Mindemellett úgysem vagyok elég jó. Sok borzasztó dolgot tettem már meg életem során, és ráadásul nem jöttünk ki jól a férjemmel, Terrivel. Úgy tűnt, hogy mindig azon veszekszünk, mire költöm el a pénzünket. Nem volt szándékomban Terri keresetét elkölteni, de minden fizetés után hamarosan egy fillér nélkül maradtunk. Én biztos voltam benne, hogy fontos dolgokat vásároltam. Ruhákat iskoláskorú gyermekeinknek és a háztartáshoz szükséges dolgokat. De Terri nem értett egyet velem. Olyan családban nőtt fel, melyet nem vetett fel a pénz, de tudták, hogyan kell a keresetüket beosztani és spórolni. Terri elektronikus szakemberként igen jól keresett, és nem tudta megérteni, hogyan tudok ennyit költeni. Rájött, hogy hiba az, ha a fizetését odaadja nekem. Nagyon figyeltem arra, hogy kifizessem a számláinkat, csak a pénzmaradéka okozta a gondokat. Terri megpróbálta eldugni előlem a pénzt, de én mindig megtaláltam. Betette a bankba, de én kivettem. Majd a csekkönyvét használta, erre én kivettem a zsebéből. Tudtam, hogy ez probléma, de nem tudtam megállni. Sok egyéb gondom is volt akkoriban, és úgy általában boldogtalannak éreztem magam. Úgy tűnt, nincs segítség, amikor egy este meg nem látogattak bennünket barátaink. Szinte sugároztak a boldogságtól, amikor azt mesélték, hogy elfogadták Krisztust, és keresztjénekké váltak. Micsoda, gondoltam, Jack és Barbara keresztjének, akikkel együtt szoktunk bulizni. Tudtam, ha ők így meg tudnak változni, akkor talán számomra is van remény. Elhatároztam, hogy vasárnap elmegyek a templomba, de őszintén szólva tartottam tőle. 23 éves voltam, és még csak 4-szer vettem részt Isten tiszteleten. Mégis elmentem, de a mondani való kis része jutott csak el hozzám. Arra viszont felfigyeltem, amikor a pap a miniszoknya viselése ellen szólalt fel. Rajtam is miniszoknya volt. Azt kívántam, bárcsak vissza tudnám csempészni a belépőkártyát. Ezen ugyanis bejelöltem az opciót, hogy szeretném, ha egy lelkész meglátogatna. A lelkész megérkezett, és ahogy leült a nappaliban, rögtön ezzel kezdte. Tudja, hogy a halál akkor a mennybe jut-e? Tudja, hogy ezt lehet előre tudni? Kinyitotta a Bibliát, és felolvasott néhány sort. A rómaiakhoz írott levél szavai a szívembe hatoltak. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Róma 5:8. Jézus meghalt értem. Nem is számít, hogy csak párszor voltam templomban. Isten valóban megbocsátja bűneimet? Szeretne imádkozni? Kérdezte a lelkész. És megkérni Jézust, hogy az ön életében ő legyen az Úr? Szeretné őt megkérni, hogy megbocsássa az ön bűneit? Könnyeimen keresztül válaszoltam. Igen. Jézus Krisztus, imádkoztam. Kérlek, jelenj meg életemben, és segíts, hogy megértsem a Bibliát. Terri is imádkozott. Nem beszéltünk ékes szólóan, de Isten látta, mi lakik a szívünkbe. Életünk attól a naptól kezdve átalakult. Isten segítségével házasságunk javulásnak indult. Először is elkezdtünk beszélgetni egymással. Önzőségem miatt szerelmünk kihűlt, De most viszont elkezdtem gondolkodni azon, hogy cselekedeteim hogyan befolyásolnak másokat, különösen Territ. Mindenben azt akartam tenni, amit Isten akart, hogy megtegyek. Bár csak azt mondhatnám, hogy másnapra takarékossá váltam, de nem ez történt. Időbe telt, amíg új vásárlási szokásokat tanultam meg. Sokszor fordult elő, hogy Terri költségvetést javasolt, de én nem tartottam be. Most viszont be akartam tartani. Most már nem a pénz az Úr, hanem Jézus Krisztus. Megszabadított a reménytelenség érzésétől. Mindennapossá vált veszekedéseink már a múlté. Krisztus révén egy soha nem ismert önkontrollhoz juthattam. 10 év telt el, amióta azon az esős napon a nappaliban imádkozni kezdtünk, és azóta vagyok részese ennek a csodának, az új életnek, amit Krisztus adott nekem. Ha ő meg tud változtatni engem, biztosan mindenkit meg tud változtatni. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? 1 Mózes 18-14.
1: Félek, sokan azt mondják, bár csak az lenne az egyetlen problémám, hogy minden pénzt elköltök, jó is lenne. De azt hiszem, most sokaknak meg kell tanulni beosztással élni, és mérlegre tenni azt, hogy mi az, ami igazán szükséges, és előtérbe helyezni sok olyasmit, ami pénzen egyébként sem vehető meg. Megszokhatták az elmúlt hetekben, kedves hallgatóink, hogy kinyitjuk együtt Bibliánkat. Azt hiszem, ma is szükség van rá, bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha baj oldódik, akkor onnan már magunktól is elboldogulunk. Az ige mellé kanyarodunk tehát, bár eddig sem voltunk nélküle.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat! A mai Biblia tanulmányunk igazából különös úton módon indult. Tudnélik, hetekkel ezelőtt Ezékiel proféta könyvének egy részéről beszéltem, és úgy gondolom, hogy arra érkezhetett az a reakció Facebookra, hogy valaki azt kérte, hogy beszéljünk már akkor arról, hogy mit is jelent az, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Hát, hogyha mégse úgy van, mert hogy Ezékielnél azt mondta az Úr, hogy nem úgy lesz, hogy az atyák ették meg az egrest, aztán a fiak fog a belevásod, akkor mégis miért van így? Azt gondolom, hogy ez joggal feszélyez bennünket ez a kérdés, de nézzük meg az első elhangzást ebben a témában, és hogyha valaki nem emlékezne rá, bizony ez a Sínai hegyen hangzott el a 10 parancsolat részeként. Tessék csak hallgatni! Mózesnek ezt mondta az Úr, Mózes 2. könyve, 20. fejezet, 5. versétől kezdődően. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr vagyok a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Itt a bálvány Istenek tiszteletéről kezd beszélni Isten, tudnék, hogy senki ne csináljon magának faragott képet, ne imádja és ne tisztelje azokat, mert számolni kell a következményekkel. És ezek között, a következmények között említi föl

fordítások nagy részében itt van egy pont, de aztán ellentétes értelmű kötőszóval kezdődik a mondat. Tudnilik úgy, hogy de. Itt csak azért van pont, hogy nagyon hangsúlyos legyen a de. De itt nem lehet megállni, ez a két ige szakasz, ez a két biblia vers szerves része egymásnak megbonthatatlanul. Mert különben értelmetlenné válik, vagy hamis értelemhez vezet a biblia tanulmányozásban ennek a szakasznak az értelmezése. Tehát, mit is kell gondolnunk arról, hogy Isten megbünteti az atyák vétkét a fiakban? Még egyszer mondom, csak abban az összefüggésben vizsgálhatjuk, hogy de irgalmasan bánok ezer íziglen azokkal, akik megtartják az én parancsolataimat hűségesen, és szeretnek engem. De ez nem teszi zárójelbe a mondat első felét. Nem veszi ki annak az érvényességét. Nem veszíti a hatáját, ahogy törvény vonatkozásában szokták mondani. Hát álljunk meg akkor egy picit az idegen istenek tiszteleténél. Már csak azért is, mert ma nagyon sokan azt mondják, hogy ők bizony még soha az életükben nem barkácsoltak maguknak Istent, mert nem volt a kezükben fakalapács, meg véső, és nem kezdtek el faragni, sőt, márványból sem, meg nem öntöttek maguknak betonból, meg nem faragtak kerámiából, és még ezer dolgot el lehet mondani. Ez mind nagyon jól hangzik, csak az a helyzet, hogy nem igaz. Mert amikor magának Istent barkácsol az ember, ahhoz nincs szüksége különféle eszközökre. Tessenek csak arra gondolni, hogy akinek a pénz az istene. Megbüntetheti-e az Úr a következő generációkat emiatt? És ez a büntetés, itt most muszáj, hogy megálljunk, mert ez nem úgy néz ki, hogy lenyúl a mennyből egy kéz és nyakon vágnak. Bocsánat ezért a nagyon talán vulgárisnak tűnő szóért. Itt nagyon sokszor egyszerűen csak a következmények elviseléséről van szó. Tessék arra gondolni, hogy valakinek a pénz lett mindene, és olyan kölcsönöket vett föl, ami messze meghaladta az ő képességeit, csak azért, hogy a szomszédainak, ismerőseinek, meg egyáltalán a környezetnek megmutassa, hogy ő milyen sikeres. Aztán egyszer csak valami miatt kikerült ebből az életből, akár betegség, akár baleset miatt, és az örökösei szembenéznek azzal, hogy még az unokák is fizetni fogják a visszatérítendő kölcsönöket. Vajon hordozzák-e a következményt? De lehet, hogy valaki azt mondja, hogy át azért ez nem fordul elő sűrűn. Akkor beszéljünk egy másik bálványról. Itt van például az italnak a rabsága. Tessék mondani, ha valaki elissza a családjának a vagyonát, annak a gyermekei, unokái nem fogják ezt megsínyleni? Mert ő egy szenvedélyt tett mindenek fölé. Ő rabja volt. Ő imádattal ragaszkodott, az egész lelkét elkötelezve ragaszkodott ehhez a szenvedélyhez. Hordozza a következő generáció ennek a következményét? És még mielőtt valaki azt mondja, hogy na jó, de hát ez azért nem fair. Hát annak kellene végig gondolni, aki erre az útra indul. Isten igéje figyelmeztet. Arról már nem beszélve, hogy a mai tudásunk mellett már azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor genetikai torzulások lesznek a következmények. Jó pár évvel ezelőtt a feleségem beszélgetett valakivel, aki egy gyermekintézetben dolgozott. És amikor beszélgettek, kiderült, hogy az apukáknak a szenvedélye hogyan hat ki a születendő gyermekre. Tessék mondani, az, aki testépítő szalomba jár, és megpróbál férfiasabbnak tűnni minden más férfinál, és ennek nem csak az izmai mozgatásával hódol, hanem mindenféle ilyen-olyan-amolyan készítményeket is beszed. Hát ez csak nem baj, hát ő hódító akar lenni. Tételezzük fel, hogy kizárólag a felesége kedvéért teszi ez, bár az a tapasztalatom, hogy akik erre az útra ráállnak, egyáltalában nem biztos, hogy annyira ragaszkodó típusúak lennének a feleségükhöz, de csak ez egy zárójeles megjegyzés, és nem előítélet akar lenni. De ki számol azzal, hogy a szerek, amit beszedtünk, annak a következményei a hímivar sejten keresztül a következő generációt döntő módon befolyásolják. Születnek ilyen kúp alakú fejű gyerekek. És azt mondják az orvosi háttérrel rendelkezők, hogy ma már tudják,

0: tudják, hogy ez a testépítés miatt beszedett ilyen-olyan-amolyan szereknek egyértelmű következménye lehet. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Harmad és negyed íziglen. Vagy tessenek arra gondolni, hogyha valaki kábítószerezett. Mert hogy ma egyre nagyobb azért a harc, hogy bizonyos kábítószereket, például a marihuánát, azt kezeljük úgy, hogy hát az nem más, mint egy pohár sör, vagy nem más, mint egy kis pohár bor, nem más, mint egy szál cigaretta. Tehát amikor Isten azt mondta, hogy a szenvedélyeket vessük el, és ne szolgáljunk a testnek, akkor a következő generációért is harcolt az Úr, még akkor is, hogyha nincs odaírva csupa nagybetűvel, hogy te ember, hát tönkreteszed az utódaidat. Aztán gondoljunk csak arra, hogyha valaki etikailag törik össze. Mert egy másik nőnek a szerelme kellett. Mert valamiféle olyan útra indult, ahol sikkasztott, lopott, csalt, és börtönbe kerül. Megbélyegzetté válik-e a családja? Harmad-negyed íziglen. Amikor nem mernek a gyerekek arról beszélni, hogy nekik milyen szörnyű gyerekkoruk volt. Amikor azt kell, hogy mondja a tanítónéninek, és én erre közvetlenül tudok példát is, hogy holnap nem tud jönni iskolába, mert láthatás van. És ez a láthatás, ez nem az elvált szülők láthatása, hanem a börtönben ülő édesapának a láthatása. Mit tetszik gondolni, mit gondolnak ilyenkor az osztálytársak? Lesz-e gúny és csúfság a gyerekből emiatt? Ez a megbüntetés, újra és újra mondom, kedves nézőim, kedves hallgatóim, ez azt jelenti, hogy a következményeket hordozni kell. Miért nem veszi el Isten a következményeket? Attól tartok, hogy ez nagyon rossz kérdés. Mert hogy Isten nem az a mennyei személy, akinek az a dolga, hogy elhárítsa a mi felelőtlenségünknek a következményeit. Én tudom, hogy Nietzsche óta, aki először vetette papírra azt a szörnyű mondatot, hogy Isten megbocsát, az a mestersége, azóta nagyon sokan átvették ezt a furcsa hitvallást, és úgy gondolják, hogy Istennek az a dolga, hogy a mi összes kilengésünk, gazemberségünk, majdnem azt mondtam, hogy disznóságunk következményét egyszer és mindenkorra eltörölje. Megmondta Isten, hogy nem fogja tenni. Azért, mert ez az érdekünk. Azért, mert nekem kell Isten jelenlétében meghozni azokat a döntéseket, amelyek alapján a következő generációra is gondolva építem a következő nemzedéket. Akarom ezt vállalni? Mert hogy egyébként Isten a saját hűségéről azt mondta, hogy ha valaki szeretettel van ő iránta, és megtartja az ő törvényét, 1000 generáción át, hát most tessenek már egy kicsit számolni velem, hát 1000 generáció, az mit jelent? Ma úgy számolják a generációt, hogy körülbelül 20 esztendő egy generáció. Hát 20 000 évről beszélünk, ami azt jelenti, hogy örökkön örökké a mi emberi léptékünkben. És Isten azt mondta, hogy nem az ő oldalán lesz a baj. Ő hűséges lesz, ő megtartó lesz, ő kitartó lesz. Ő nem elhárítani akarja a mi következményeinket, hanem preventív módon fölkészíteni arra, hogy ne okozzunk szenvedést, bajt, és ne okozzunk kárt. Hiszünk-e abban az Istenben, aki ilyen módon áll mellettünk? Mert egyébként ez az Isten úgy szeretett minket, hogy az egyszülött fiát adta azért, hogyha valaki hisző benne, az ne vesszen el. Mi hajlamosak vagyunk olyan dolgokat tenni, amik kihatnak az utódainkra is. De milyen szép lenne, ha egyszer átélnénk, és ezt én éltem át személyesen, egy különös Isten tisztelet után, amikor meghívott valaki a családjában, és leültünk az asztalhoz, és ott ültek a gyermekei és a felesége, és az édesapa azt mondta, hogy még mielőtt étkezni kezdenénk és imádkozni kezdenénk, most Isten szolgájának a jelenlétében, a hallott igék alapján ő úgy gondolja, hogy kötelessége, hogy bocsánatot kérjen a feleségétől, a gyermekeitől, mert azokat, amiket ma hallottunk, ő belátásra jutott az igehirdetés közben, hogy számtalanszor megszegte, áthágta. És ő szeretne úgy ülni ennél az asztalnál, hogy ezt a bocsánatot elnyerte. Aztán emlékszek egy különös menyegzőre. Amikor egy fiú, őt nyugodtan hívhatták tékozló fiúnak, és ott ült mellette az éppen újdönsült felesége, és a menyegzői ebéd azzal kezdődött, hogy a vőlegény fölállt, és azt mondta, nincs helye még most az ünneplésnek, mert én mindenek előtt tartozom bocsánatot kérni édesanyámtól, édesapámtól, és kérni, hogy fogadjanak úgy vissza, mint akik azt is elfogadják, hogy Krisztusban én új életet kaptam. Megrendítő volt ez a menyegző. Mert hogy mindenki sírt. És tessék elképzelni, hogy egy szűk kis násznép minden tagja imádkozott. Soha nem éltem át korábban olyat. De amikor ezt átéltem, a szívem tele volt Isten magasztalásával, mert tudtam, hogy valami csoda történt. Ez az én fiam, mondja a tékozló apukája, ez az én fiam, mondja a tékozló fiú apukája, meghalt, de feltámadt. Elveszett, és megtaláltatott. Természetesen következmények, nem mindegyik múlik el. De amikor rendezni igyekszünk a dolgainkat, akkor a bocsánatkérés, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem az elfelejtés, hanem a bocsánatkérés és a megbocsátás sok mindent helyre állíthat, ami aztán gyógyulási folyamathoz vezethet. Enélkül azonban sokszor kegyetlenül szenved még a harmadik, negyedik, ötödik, meg ki tudja, hanyadik generáció is. Ugye tetszik emlékezni, itt ennek az igének a tengelyében az a bizonyos nagy isteni de van. Mert Isten éppen az irgalmát szeretné üzenni, hogy az ő szeretetére, a parancsainak a megtartására ő hűséggel fog reagálni. Ez legyen az, ami világít nekünk, és mivel mi ismerjük az Úr Jézus Krisztusban kapott isteni ajándékot, bizonyítékunk is van arra, hogy Isten jót áll a saját ígéreteiért. Amen.
1: Könyörgés szabadításért. 17. Zsoltár, Dávid imádsága. Uram, hallgass meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre, ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd. Tőled jön felmentő ítéletem, hiszen látja szemed az igazságot. Megvizsgáltad szívemet, meglátogattál éjjel. Próbára tettél, nem találsz bennem álnokságot, nem jön ki ilyen a számon. Bármit tettek az emberek, én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok útjától. Lépteim ösvényeidhez ragaszkodnak, nem inognak meg lépteim. Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet. Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbothoz menekülnek támadóik elől. Őriz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába a bűnösök elől, akik erőszakoskodnak velem, halálos ellenségeim elől, akik körül fognak. Konok szívük elzárkózik, szájuk gőgösen beszél. Lépten nyomon körülvesznek, arra igyekeznek, hogy földre terítsenek. Olyanok, mint a zsákmányra vágyó oroszlán és a rejtekében lapuló oroszlánkölyök. Lépj elő, Uram, szállj szembe vele, és terítsd le! Ments meg engem kardoddal a bűnösöktől! Ments meg kezeddel az emberektől, a világ embereitől, Uram, akik kiveszik részüket az életből. Töltsd meg hasukat azzal, amit nekik tartogatsz, lakjanak jól vele a fiaik is, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.
2: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúznunk kell, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ha az Úr akarja és élünk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár magaviselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert szent lélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3.1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3.16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4.13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12.2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, Idős Udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a szent lelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A szent lélek a szent háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik igehirdetésében ezt a kijelentést tette. A Szentlélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket, ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét.
Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram! Inkább én sírjak bűneim miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők, úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van, pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Isten félelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vészben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk, és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgy sem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

0: Növekedjetek az ismeretben. Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A teremtésről szóló sorozatunk harmadik részében Alföldi Borus Dezső lelkipásztor a keresztény tudósok kutatási eredményei alapján tálja elénk a második, harmadik és negyedik teremtési nap eseményeit.
1: Nézzük a sötétségben élő embert. Ézsaiás 62. Íme sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. Ézsaiás 59.9. Várunk világosságra, és íme sötétség, fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatunk, mint vak a falat, és tapogatózunk, mint akinek szeme nincs, és megütközünk délben, mint alkonyatkor. Ezt teszi az Isten nélküli ember. A filozófia történet példa erre. Ez olyan, mint amikor az emberek egy sötét szobában tapogatózva keresik körben a fa mellett a kijáratot. Már hosszú ideje keresik, évszázadok óta is meg vannak győződve arról, hogy saját bölcsességükkel megtalálják. Most a sötét fal mellett körbeértek, és megdöbbenve tapasztalták, nincs kijárat. Ez a keserű csalódás az elmúlt évszázadban lett nyilvánvaló, és ekkor az ember kétségbe esett. Erről ír Francis Schaeffer, híres filozófus, kultúrfilozófus, keresztény ember, az Isten nem illúzió című könyvében. Nincs kiút, be vagyunk zárva, és itt vagyunk elhagyatva a sötétben. Ekkor keletkezett az egzisztencialista filozófia. Jobb könyvének 38. fejezete a 19. versben arról beszél, hogy a sötétségnek helye van. A sötétségnek hol van a helye? Ez mutat a sötétség statikus voltára. Megtelepszik valahol, és rátelepszik az emberre. Ezt írja Ézsaiás próféta is a 8. fejezetben könyvében, a tanításra és bizonságtételre hallgassatok, hanem úgy bolyongani fogtok a földön, a szorongva, ez a szorongás filozófiája, és éhezve, és lészen, hogy megéhezik, akkor megátkozza királyát és Istenét, és néz fölfelé, és azután a földre tekint, és mindenütt nyomor, és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétségben elhagyatva. Így ül az Isten nélküli ember a sötétségben. Magára hagyatva és a sötétség folytogató hatalma alatt csak azt képes hajtogatni, a sötétség miatt semmit sem tehetünk. Jób 37.18. De Isten szólt, legyen világosság, és ezt nem csak a teremtés első napján mondta, hanem az idők teljességében is, amikor elküldte Jézust. Az igazi világosság már eljött erre a világra, amely megvilágosít minden embert. János 1.9. Jézus a világ világossága. János 8.12. Azért jött, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki az ő nevében hisz. János 12.46. Azért, aki a sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ézsaiás 50.10. És Isten még egyszer mondja ezt, imár a te életedben. Legyen világosság. Legyen világosság szívedben, lelkedben, gondolataidban. Vetítődjék rád Krisztus fénye, és ítélje meg ott mindent, múltadat és jelenedet. Érjen utol ez a mindent átható lelki fény, és akkor megrettenve látod bűneidet, elrontott életedet, és az a sok utálatosságot, amit a sötétség kényszerítő hatalma alatt tettél. Ne titkolj el előtte semmit, vaj be mindent, és kér tőle bocsánatot. Jézus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy szabadulhass bűneidtől. Helyetted halt meg, és azért maradt ott 3 órás sötétségben, hogy te a világosságban élhess. Ragadd meg a lehetőséget még ma, és megtapasztalod, amit a 2 Korintus 4.6-ban így olvashatunk. Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben. Mózes első könyvéből olvasom az első fejezet 6. és 7. versét. És mondta Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtette tehát Isten a mennyezetet, és elválasztotta a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. Ma a 2., 3. és 4. teremtési napról olvasunk. Mózes első könyvének első fejezetében beszél a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Sokan naív, gyermekes, mesés elbeszélésnek tartják a bibliai beszámolókat, különösképpen a teremtés történetet. Elfogadhatatlannak tartják azt itt leírtakat, és ezért azt hangoztatják, hogy a Biblia nem természettudományos kézikönyv, hanem csak a hit dolgait akarja velünk közölni. Valóban nem beszéli a Biblia a természettudósok bonyolult nyelvét, de ez nem jelenti azt, hogy amit leír, nem igaz. Nem tudományos kifejezéseket használ, de mindig tévedés nélkül közöl dolgokat a valóságról. Így az 1 Mózes 1:6-8 versei olyanról számolnak be, amely noha soha nem értenek, azért valóság volt. A mennyezet feletti vizekről van itt szó. Teremtett Isten a mennyezetet, hogy elválasztja a mennyezet alatt levő vizeket, amelyek a földünkön voltak, a mennyezet felett való vizektől. Milyennek a magyarázata? A kreacionista tudósok adnak erre feleletet. Azok a kiváló csillagászok, asztrofizikusok, biokémikusok, biológusok, akik élő hittel közelednek a természethez, és megtalálják ott Isten kezének munkáját és a teremtő lábnyomait. Mert az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Zsoltárok 19:2. Minden nemzetben találunk kreacionista tudósokat. Így angol nyelvterületen az amerikai kanadai Creation Research Society, a németeknél a Werner Gitt és csoportja, a Wortund Wissen folyóirat és tudományos centrum. A hollandoknál is, és a magyaroknál is már a háború előtt, aki hallott Szűcs Ernőről, erről a kis tudósról, ő felvette a háború előtt a harcot a evolúció téziseivel. Napjainkban a Biblia Szövetség többek között az, amelyik kreacionista csoporttal rendelkezik, ennek vezetője dr. Szilágyi Imre. Könyveikben határozottan állítják, hogy az özönvíz előtt földünket egy pára burok, egy dunst réteg vette körül. Valószínűleg a stratoszférának alsó részén, a mai troposzférában, az atmoszféra fölött helyezkedett el. Lehet, hogy nem volt látható, de földünk meteorológiai és klimatikus folyamatait igen erősen befolyásolta. Keltetőház, üvegház hatás alatt volt földünk, rendkívüli meleg párás éghajlattal. Az Antarktisz, ahol ma a leghidegebb klíma uralkodik, akkor meleg éghajlattal rendelkezett, erről tanúskodik az ott talált sok kőszén és a sok megkövesedett élőlény fosszília. Az 1 Mózes 2 szerint nem volt eső az özönvíz előtt, sem szél, sem klímazónák. E tényezők eredményezték, hogy magasabb volt az emberi életkor, az élet biológiailag sokkal erősebb volt, óriás termetű emberek is laktak a földön, és hatalmas ősállatok, melyek nem sokkal az özönvíz után kipusztultak úgy, mint a dinoszauruszok és a mamut is. Így érthető meg, honnan származott annyi víz, eső az özönvízkor, hogy az egész földünk víz alá kerüljön. Az 1 Mózes 7:11 szerint két helyről eredeztethető az a rengeteg víz, ami földünket beborította. Egyfelől felfakadtak a mélység forrásai, másfelől az ég csatornái megnyilatkoztak. Ez a pára burok ekkor szűnt meg, eső formájában a földre került. Ezzel földünk egy olyan védőburoktól lett megfosztva, amely korábban óvta a világűrből érkező rövid hullámú kozmikus sugárzástól, mely az életkorra gyakorol nagy befolyást. Az özönvíz előtt földünknek azonban nem csak a klímája volt más, mint most, hanem a felszíne is. Még csak egy kontinens volt. Az 1 Mózes 1:9, a harmadik teremtési napról beszámolva elmondja, hogy a vizek egy helyre gyűltek, hogy meglássék a száraz. Nem kontinensek, hanem a kontinens. No, az özönvízben később földünk egész felszíne megváltozott, de még azután is egy kontinens lehetett, és csak nem sokkal az özönvíz után az azutáni századokban levő földkéregmozgások, vulkánikus utóhatások ideje alatt vált szét, de egyszerre vált szét. Ez volt a kontinentál drift, a kontinens szétszakadás. És ez nem évmilliókkal ezelőtt lehetett, mint Pláton, mert Pláton is beszél a Ktíciász és Tímeusz dialógusában erről. Ez valószínűleg, a Biblia szerint, Péleg napjaiban történhetett. 1 Mózes 10:25. Ekkor osztatott meg a föld. Erre utalhat Jób is, aki egyes biblia tudósok szerint nem sokkal az özönvíz után Ábrám előtt élhetett, könyvének a 38. fejezetének a 25. versében kihasított nyilást a víz áradatnak. Egy hatalmas szakadást támadt, és hatalmas víz áradat ömlött bele. Ez, hogy nyilást hasít, a héber szövegben PLG gyökkel fejezi ki, amit egybe olvasunk, peleg. Innen gondolják bibliai tudósok, hogy ez péleg napjaival lehetett a kontinentál drift. A teremtés történet azonban nem csak geogóniát, hanem kozmogóniát is ad. Nem csak földünkkel, hanem az égitestekkel is foglalkozik. A negyedik napon teremtett Isten az égitesteket, a napot, holdat és csillagokat. A Biblia szerint a világmindenség nem egy ős robbanás által keletkezett évmilliárdokkal ezelőtt, mint a Big Bang elmélet tanítja, hanem Isten teremtette csupán néhány ezer évvel ezelőtt. Holdunk sem több milliárd éves, mint egyesek hitték, és az amerikai Apollo űrhajót annak idején, és legénységét ennek megfelelően szerelték fel, hogy az évmilliárdok alatt felgyülemlett, igen vastag meteorit porban ne süllyedjenek el, és speciális talpakkal szerelték fel őket, és kiderült, hogy csak néhány centiméter vastag meteorit port találtak a hold felszínén, mert nem több milliárd, hanem csak néhány ezer éves. Ezek a modern embernek az égitestekkel kapcsolatos tévedései. De az ókori emberek is tévedtek az égitesteket illetően. Azt hitték, hogy azok istenek, és imádták azokat. Jobb könyve is ír erről. Ha néztem a napot, amint fényesen ragyogott, és a holdat, amit méltósággal haladt, és az én szívem titkon elcsábult, és szájammal megcsókoltam kezemet, ez is bűn lett volna, mert ámítottam Istent. Jób 31.26-28. Ősi okkult jelenség a csillagimádás, és ősi gyakorlat az, amit az asztrológia kínál. Azt hirdeti, hogy az égitestektől függ életünk, egészségünk, jelenünk, jövőnk, boldogságunk. Az égitestek hatása vannak az emberre, ezt figyelembe kell venni. Ilyen asztrológiai háttere van azonban a ma oly divatos akupunktúrának és homeopátiának, ahol a kozmikus energiát üvegekbe potenciálják, és Rudolf Steiner antropozófiájának is ez a háttere. Isten határozottan tiltja az asztrológia minden formáját. Előre figyelmeztette népét, ne csinálj magadnak faragott szobrot, se semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben vannak. 2 Mózes 24. Őrizzétek azért jó meg a lelketeket, hogy el ne vetemedjetek, se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot és holdat és a csillagokat, és az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteld azokat. 5 Mózes 4.15. Az 5 Mózes 18-ban pedig azt mondja az Úr, hogy utálja, aki ezeket cselekszi. Azért őrizzük jól meg lelkünket, hogy meg ne tántorodjunk, látva a csillagjósok kalendáriumait. Isten teremtette az égitesteket. Ő nagyobb azoknál. Ezt tudva bizonyosak lehetünk, hogy nem a csillagok állásától és járásától függ az életünk, hanem a Teremtő Istentől. A Teremtő Istentől, aki szerető mennyei édesatyánk akar lenni, a Jézus Krisztus által. Amen.
0: Mielőtt a keresztény tudósok rendkívüli eredményeiről beszélt volna Alföldi Borús Dezső, a szívünkre helyezte, hogy az Isten nélkül élő ember sötétségben él. Az igazi világosság azonban eljött a világra az Úr Jézusban. Általa megérthetjük Isten kijelentéseit. Kedves hallgatóink, szívből kívánjuk magunknak is, és önöknek is, hogy a mi életünkben is legyen világosság. Szeretettel búcsúzunk, jövő héten folytatjuk izgalmas sorozatunkat. Zika Klára és Nemesegyi Zoltán szerkesztők áldott hetet kívánnak. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Ma az emberi időben élünk. Hidd el, a humanizmus elburjánzott korunkban. Az ember úgy véli, hogy meg tudja oldani a világ problémáit, de vajon mit cselekszik az ember? Szörnyű káoszba sodorja a földet. Minden új politikus azt gondolja, hogy ő tudja a választ a kérdésekre. Nekik nincsenek válaszaik, az ember nem tudja megoldani a világ problémáit. Tudom, hogy bizonyos kormánykörökben és a világ nagy nemzeteinek kancelláriáin már emlegetik, hogy képtelenek a mai világ problémáinak a megoldására. A Szentírás egy másik napról is beszél, ami bekövetkezik, az Úr Jézus Krisztus napjáról. Pál írta az első korintusi levél első részének 7. és 8. versében. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Mi az Úr Jézus Krisztus napja? Az a nap, amikor eljön, hogy kiemelje egyházát e világból, és akkor az egyház odajárul Krisztus ítélő széke elé. Életem Biblia verse a Filippi levél első részének 6. verse. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Ő megtart minket arra a napra, amikor kiemel a világból, és megjelenünk előtte, hogy megkapjuk jutalmunkat. Mind az új szövetség beszél az Úr napjáról. A 2. Tesszalonikai levél 2. részének 2. verse ezt mondja, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. A tesszalonikai hívők féltek attól, hogy elszalasztják az elragadtatást. E vers fordítása Krisztus szót Úrként adja vissza, ami jó megoldás, mert nem arról van szó, hogy az Úr napja már közvetlenül itt volna. Pál biztosítja a hívőket, hogy nem kell átélniük az Úr napját. Joel nagyon világossá teszi, hogy mi az Úr napja. Azt mondja, hogy az Úr napja homályos, sötét és nehéz idő. A héber szemlélet szerint azonnal belépnek a királyságba, és az életből minden probléma megszűnik. De Joel azt hirdeti, hogy az Úr napja az éjszakával, a sötétséggel kezdődik. A sötétség a nagy nyomorúság időszaka. Az olyan lesz, mint a sáskacsapás, amely a sáskák 4 hadosztályával érkezik, akár csak az apokalipszis 4 lovasa, akik vágtáznak a nagy nyomorúság ideje alatt. Az Úr napja magában foglalja Krisztus eljövetelét a földre. Aztán az ő népe belép jelenlétének napfényébe. Ez volt az Ószövetség reménysége. Ezt tanították az Ószövetségben. Láthatod, milyen fontos az egész Biblia tanulmányozása. Valaki azt írta, hogy megmagyarázza, mi az Úr napja. Számos oldalt teleírt, szentírási helyeket idézve egymás után, de sohasem adott egyetlen verset sem Joel könyvéből. Nem értette, hogy Joel könyve a kulcs. Joel volt az első író próféta. Nem mondhatod, hogy az Úr napja valami más, mint amiről Joel beszél. Annak be kell illennie az általa leírt programba. Minden próféta, aki utána következett, ezt a kifejezést számos esetben alkalmazta. Mintegy 75-ször fordul elő az egész Bibliában az Úr napja, 5-ször, és az a nap 1-szer fordul elő Joel könyvében. Minden prófétának sok mondani valója volt az Úr napjáról, és fel kell ismernünk, hogy ez szakkifejezés, aminek meghatározott jelentése van, és következetesen használják a Szentírásban. Összegezésül elmondom, hogy van az ember napja, amelyben ma élünk. Az Úr Jézus Krisztus napja eljön, amikor elviszi az egyházat ebből a világból. Aztán az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Végül is a hét napjait más és más névvel nevezzük. Hétfő, kedd, szerda és így tovább. Isten ezt a három időszakot is megjelölte. Ezt nem az ember találta ki, hanem ezt tanítja Isten igéje. El kell mondanom, hogy az Úr napja nem azonos a vasárnappal, amiről a Jelenések könyve első részének 10. versében van szó. Az ott említett Úr napja a hét első napja, amit az Új Szövetség nagyon világossá tesz. Sokan azt mondják, hogy az Úr napja és a vasárnap azonos, mert ugyanazt a két szót használják benne. Ez nevetséges, mint amilyen nevetséges volna azt mondani, hogy nincs különbség a vendégoldal és a vendégoldala között. Ha a két szót elválasztod, akkor egészen más jelentéshez érkezel. Az egyikben a szénaszállításkor használt rúdról, a másikban a vendégről van szó. Az Úr napja és az Úr napja két eltérő fogalom.

hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából. Joel könyve, első rész, 16. vers. Joel folytatja, és tovább beszél a sáskacsapásról. Nem volt többé öröm és boldogság Isten házában. Megvolt az a kiváltságom igehirdető szolgálatom utóbbi néhány éve alatt, hogy nagy gyülekezetekben prédikálhattam, és nagy bibliakonferenciákon tarthattam előadásokat. Megfigyeltem, hogy szomorúság ült a gyülekezeteken, amikor összejöttek. Sok helyen fölfedeztem, hogy az első Isten tiszteleten a várakozás légköre volt tapasztalható. Szinte érezte az ember a várakozást, a levegő megtelt vele, de nem volt semmi örömük. Egy bizonyos összejövetel után az egyik detektív ezt mondta: figyelem módszeredet. Észrevettem, hogy nagyon finoman és csöndesen érdekes történetre térsz, hogy az embereket vidámmá tegyed. Megkérdeztem, tényleg észrevetted? Így szólt, igen, és azt hiszem, tudom, miért csinálod. Azt gondolom, azért teszed, mert ma elég alacsony szintű örvendezés van az emberek körében. Azt mondtam neki, hogy igaza van. Az öröm eltávozott Izraelből, és ma sincs örömünk, pedig mindenünk megvan. Nem tudunk örvendezni az Isten tiszteleteken. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Joel könyve, első rész, 17. vers. Elszáradt az elvetett maga földben. A gabona nem tudott kikelni, mert a sáskák elrágták a sarjadó vetést közvetlenül a föld felszínénél. Üresen állnak a magtárak. Nincs bennük gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a junyájak is sínylődnek. Joel könyve, első rész, 18. vers. Nagy éhínség érkezett az országba. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. Joel könyve, első rész, 19. vers. A sáskák a felperzselt föld taktikáját követték, mintha a földet teljesen felégették volna. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Joel könyve, első rész, 20. vers. Ez nagyon szörnyű, kísérteties idő volt. Még az állatvilág, a házi állatok és az erdő vadállatai is szenvedtek egy csapás következtében. Ítélet volt ez, ami érintette az egész életet abban az országban, abban az időben, és ez a közeledő Úr napjának a képévé lett. A második fejezet folytatja a bevezetést, ami az első rész 15. versében indult, és természetesen folytatja a témát is. Emlékszel rá, hogy Isten országot ígért Dávidnak, és az a csodálatos jövőbeli királyság lett a Dávid után élt összes próféta témájává. Ebben az a nagy üzenet, hogy a milleniumi királyság eljön erre a földre. Amint olvassuk a prófétákat, azok úgy írnak, mintha átadnák egymásnak a témát, amint előre tekintenek. Joel, aki az első az író próféták között, világossá teszi, hogy az Úr napja, ami magában foglalja a milleniumi királyságot is, nem mindenestül tejjel és mézzel folyó ország lesz. Mielőtt az Úr Jézus a milleniumi királyságban uralkodnék, lesz egy olyan idő, amit az Úr Jézus a nagy nyomorúság időszakának nevezett. A második fejezet világossá teszi ezt előttünk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már.
Jóel könyve, második rész, első vers. Jön az Úr napja. Hadd emlékeztesselek arra, hogy Jóel az első író próféta, és végig tekintve az évszázadokon, a jövőben látja az Úr napját. Az sötétséggel, vagyis ítélettel kezdődik. Aztán Krisztus eljön a földre, és megalapozza királyságát. Malakiás úgy beszél róla, mint az igazság napjáról, akinek szárnyai alatt gyógyulást találnak majd. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót Szenthegyemen. A Sionon és a Szenthegyemen Jeruzsálemre utal. Azt mondja, hogy fújniuk kell a kürtöt, és riadót kell fújniuk. Fontos megértenünk a kürt fontosságát. A Bibliát egészében kell ismernünk, hogy bármilyen megadott témával kapcsolatban legyen ismeretünk. A háttér megértése képessé tesz minket annak értelmezésére,

szövetség összehívására és a táborok elindítására valók lesznek azok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 1. és 2. vers. Amikor Izrael a pusztaságban volt, Isten a kürtöket használta fel arra, hogy elindítsa a pusztai menetelést. A kürt első megfújása jelezte mindenkinek, hogy készüljön fel a menetelésre. Amikor a felhőoszlop fölemelkedett és elindult, akkor le kellett szedniük a szent sátort. Aztán ismét azonnal megfújták a kürtöt, és Mózes meg Áron odaállt a Júda törzse elé, és előttük vitték a frigyládát. Emlékszel rá, hogy Izrael a szent sátor 4 oldala körül táborozott, 3 törzs mindegyik oldalon. Most mindegyik csapattest elindult egymás után, amit a kürtök zengésével jeleztek. Valójában ahhoz, hogy az egész tábor útnak eredjen, a trombitákat 7-szer kellett megfújni bizonyos időközökben.

0: Amikor a Biblia legvégén elérkezünk a Jelenések könyvéhez, megint trombiták zengéséről olvasunk. Jól lehet, egyes magyarázók szerint ez az egyházzal kapcsolatos, de szerintem nincs trombitálás az egyház érdekében. A trombita hangja az elragadtatás idején magának Krisztusnak a kiáltása lesz. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Hangja olyan lesz, mint a riadó hangja. A Jelenések könyvében említett hét trombitának semmi köze sincs az egyházhoz. Az egyház teljessé válik, és elragadtatik a világból. A hét trombitát Izrael népével hozzuk kapcsolatba, mint ahogy hét trombita szó hívta őket a pusztai vándorlás idején. Ha Mózes negyedik könyvéhez lapozunk, látni fogjuk, hogy a különböző trombita zengések bizonyos meghatározott jelzéseket közöltek. Ezek által tájékoztatásokat kapott Izrael. Amikor megfújják azokat, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Ha az egyiket fújják meg, gyűjjenek hozzád a fejedelmek, Izrael nemzetség fői, és ha riadót fújtok, induljanak el azok a táborok, amelyek keletre táboroznak. Ha másodszor fújtok riadót, induljanak el azok a táborok, amelyek délre táboroznak. Riadót kell fújniuk induláskor. De ha a gyülekezetet gyűjtitek össze, ne riadót fújjatok. Mózes 4. könyve, 10. rész, 3. verstől a 7. versig. Aztán tájékoztatást ad nekik arra az időre, amikor már az ígéret földjén lesznek. Ha hadba indultok országotokban a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót. Akkor majd megemlékezik rólatok istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Mózes 4. könyve, 10. rész, 9. vers. Háború idején a trombita zengés a férfiakat hívta háborúba, hogy védelmezzék országukat, amikor az ellenség ellenük támad. Most itt, Joel proféciájában ezt olvassuk. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen. Miért? Reszkessen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Láthatod, hogy miután az Úr kihívta egyházát a világból, ismét Izrael népéhez fordul, és az a nép világméretű antiszemitizmus tárgyává válik. Ez a kezdete az Úr napjának. Most ebben a második fejezetben Joel összekapcsolja a sáskacsapást az asszíriai hadsereg fenyegetésével, és aztán az idők végén az Úr napjának eljövetelével. Természetesen a liberális teológus azt mondja, hogy ez egyszerűen a sáskacsapásra és egy helyi körülményre mutat. Igyekszik sokat mellőzni Isten igéjének jelentéséből. A másik szélsőség szerint ez csupán a nagy nyomorúság időszakára mutat. Azt hiszem, szükséges meglátnunk, hogy Joel könyvében csodálatos egyéolvadás található. A helyi sáskacsapástól azonnal az Úr napjához megy, ami a távoli jövőben érkezik meg. Emlékszel rá, hogy a proféták gyakorlata az volt, hogy a helyi körülménynek megfelelően prédikáltak, aztán tovább léptek a jövőbe, az Úr napjához, ami magában foglalja a nagy nyomorúság idejét és a milleniumot. A helyi körülmény a sáskacsapás volt, és a közeli jövőben az asszíriai hadsereg özönlötte el az országot. Messze űzöm tőletek az északi ellenséget. 20. vers. Azt hiszem, nagyon nevetséges volna a sáskacsapást északi hadseregnek nevezni, de a sáskacsapás képe mutatta be az asszír hadsereget, amely északról származott, és az asszír hadsereg lesz képe az ellenségnek, amely északról jön az utolsó napokban. Mint ahogy Ezékiel könyve 38. és 39. fejezeteiben olvassuk, az északi hadsereg az Izraeltől északra fekvő nagyhatalomra utal, amely elárasztja Izraelt. Lényegében éppen az a nagyhatalom vezeti be a nagy nyomorúság második felét. Hadd emlékeztesselek arra, hogy az Úr napja nem 24 órás nap, hanem egy korszak. Pál apostol ugyanilyen értelemben használta ezt, amikor így szólt. Íme itt a kellemes idő, íme itt az üdvösség napja, és ebben a kegyelem koráról szólt. Úgy szintén az Úr napja nem azonos az Úrnak napjával, ami a hét első napjára utal. Jól lehet a két szó azonos, a szavak összetétele mégis különbséget okoz az értelmezésben. Nagy különbség van a vendégoldal és a vendég oldala között. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból és újból figyelmeztetsz, hogy mindent annak a napnak a szolgálatába állítsak, ami a te napod, ami az ítéletnek és a te megdicsőülésednek a napja. Add, hogy fölkészüljek arra, és sok gyümölcsöt vigyek eléd, hálaadással. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 17-e. Rangkórság. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Az Úr Jézus óva intette tanítványait a cím és rangkórságtól, amelyek az énnek hízelegnek. Isten a mi atyánk, Krisztus a mi mesterünk, a Szent Szellem a mi tanítónk. Ne igényeljük magunknak ezeket a címeket a gyülekezetekben. Természetesen ebben a világban van földi atyánk, a hivatásunkban pedig van mesterünk vagy főnökünk, az iskolában van tanítónk. Szellemi értelemben azonban mindezeket a szerepeket az Istenség személyei töltik be, és egyedül őket tiszteljük ezekkel a címekkel. Isten a mi atyánk abban az értelemben, hogy ő adja nekünk az életet. Krisztus a mi mesterünk, mert hozzátartozunk és alá vagyunk vetve az ő vezetésének. A Szent Szellem a tanítónk, mivel ő a Szentírás szerzője és magyarázója. Minden tanításunkat neki kell vezetnie. Különös tehát, hogy az egyházak mind a mai napig úgy osztogatják ezeket a tiszteleti címeket, mintha Krisztus intése soha nem hangzott volna el. A papokat még mindig a legkülönbözőbb nyelveken atyának nevezik, páternek. A lelkészek gyakran hivatják magukat nagy tiszteletűnek, főtisztelendőnek, főtiszteletűnek, amely megszólításokat a Biblia voltaképpen egyedül Isten és a bárány számára tart fenn. A doktor címzés a latin docere, tanítani szóból származik. A doktor tehát azt jelenti tanító. Ezt a címet akár tanulmányai alapján, akár tiszteletből kapja valaki, adományozhatja egy olyan intézmény is, amely sokkal inkább a hitetlenség fészke, mint a keresztjén hit fellegvára. És mégis, ha valakit doktori címmel mutatnak be a gyülekezetben, már is úgy vélik, hogy az illető szavainak nagyobb a súlya a doktori címe alapján. Egy púpos utcaseprő, aki teljes Isten szellemével, inkább lehet Isten szócsöve, mint egy hitetlen férfi, még ha mindenféle címmel, ranggal is van kitüntetve. Természetesen ezeknek a címeknek és rangoknak megvan a maguk helye a világban. Ezen a területen ez az ige érvényes. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek pedig tisztelettel, a tiszteletet. Azt az alapelvet azonban, amelyet a gyülekezetben alkalmazni kell, az Úr határozta meg ezekkel a szavakkal. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős óceánban véletlenül egymásra talált néhány nukleinsav részecske is protein, az élet a puszta véletlenek kölcsönhatásából áll, és minden megújulás alapja egyedül a véletlen, a szabad véletlen, az abszolút vak szabadság, és az ember a személytelenből keletkezett sok idő alatt véletlenül, és ebből következik, hogy az ember magára van hagyatva. És az ember ezt végre megérti olyan, mint a évezredes államban ébredne, és rádöbben teljes elhagyatottságára és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára és közömbös reménykedése, szenvedése és sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz, hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük? Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét, pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első két fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés, a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német bibliafordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1.20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5.12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létért való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. Harmadszor. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, és ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erősöket megszégyenítse. 1 Korintus 1.27, 2 Korintus 12.9, 1 Sámuel 2.4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1.25 teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5-5-ször. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. A Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte. 1 Mózes 1, 25-27. A konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a 6. teremtési nap 2 részből állt. 6a és 6b. Elő volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6-szor. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mint ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág ős hangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2.20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja 1 Korintus 7.31, 1 János 2.17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcsekedés és üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2.8. Itt a bölcsekedés a görög szöveg szerint így hangzik, filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudomány elméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad. új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbe esett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, a 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1.3. versében egy a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény, és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lett birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, corpuscularis, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A negyedik napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelték az Urat. Láthattuk, hogy a fénynek van egy szellemi, egy fizikai természete, és harmadszor a fénynek van egy etikai jelentése. Világosság Isten, és mindaz, ami nélküle és ellene van, sötétség. Ez az ellentét végigvonul az egész Biblián. Aki Isten nélkül él, a sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Istenem, hogy inkább hittem embereknek, mint neked. Megvallom, emberi bölcsességgel akartam megmagyarázni igédet, és így félremagyaráztam, és elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek, a hit látását, hogy lássak, és akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Boruss Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét egy hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Soha sem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja, akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban, amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami mást tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus a mi megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztjénekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érez most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész szent háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint. A lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a Szentek Szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

0: Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkösd napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előreismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat, de nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat, de mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten keresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztaságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni. De Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem. Lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez! Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere, kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félre magyarázza Urunk csodatételeit, tagadja az Úr Jézus tesszerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse, Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőle, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. s ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltságművével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A próféták sem használtak kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, semhogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, s nem az emberekét. Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

0: a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy különleges helyszínről, Alsó Zsolcáról jelentkezem, ahol is Erdélyi Nagy Lászlóval, a helyi cigánygyülekezet lelkipásztorával beszélgetek.
1: Mesélsz nekem a templomról? Ez egy gyönyörű imaház.
3: 2011-ben kezdődött el az építése. Egy pályázati úton nyertünk rá pénzt, illetve egy felajánlás érkezett hozzánk a Kinder Health Kinder, gyerekek a gyerekekért mozgalom, segítettek bennünket. És úgy döntöttek, hogy most nekünk adják azt a pénzt, amit gyűjtöttek Németországban, hogy templomot építsünk. Nekünk is volt megtakarított pénzünk, 5 millió forintnyi, így indult el az építkezés. Pedig Miskolcon tervezték a templom építését, mert miskolci körzethez tartozunk. És így 2011-ben kezdődött el a templom építése, bár én nem akartam, hogy ide épüljön, de az egyház ragaszkodott hozzá. Hiszem, hogy Istentől van, hogy most már ez így felépült itt. Igen, nagyon fontos, hogy Isten dicsősége, szépsége, szeretete ez a templomon keresztül is hadd mutatkozzon meg. Itt mindenki számára, nem csak a cigányok számára, nem. Akik itt a főúton elmennek, jönnek, mennek azok számára, és látassék, hogy Isten milyen hatalmas és mennyire szerető Isten, hogy a szegény cigányok az így hogy lehajol. 130 millió forintba van ez a templom, ez a komplexum.
1: Hát gyönyörű így ránézésre is, így kívülről is, még belülről nem láttuk, és valóban Isten dicsőségét hirdeti, mert nagyon messziről világít az a templomtorony, úgyhogy valóban nem lehet eltévedni. Mondtad, hogy a Gyerekek a Gyerekekért Alapítvány. Ez azt jelenti, nem tudom, hogy tudod-e, hogy gyerekek gyűjtenek pénzt szülői segítséggel Németországban, vagy hogy működik ez?
3: Pontosan nem tudom, én sem igazán, mert én is csak informálódtam, illetve úgy informáltam, hogy mások által mondták ezt el nekem. Tulajdonképpen minden évben más és más országnak gyűjtenek pénzt,
1: adományt,
3: hogy megsegítsék egy-egy elmaradott helyzetben lévő embereket, leszakadt régióban lévő élőket. Így most abban az időben ránk került a sor, hiszem, hogy Istentől van.
1: Bizonyára, hiszen ha itt körülnézünk, úgy érzékelem, persze ez csak az én első benyomásom, hogy nagyon-nagyon közel van a romák, a cigányok által rakott területhez ez a templom.
3: Így van. Tehát tulajdonképpen két oldalt helyezkedik el a cigány telep. Van az Ótanya, a régi település helyezkedik el. Attól függ, hogy honnan jövünk, a Sajólát felől, akkor bal kéz felől, jobb kéz felől pedig az Újtanya. Itt a főleg a rendszerváltás időszakában kezdődött el az építkezés, illetve a 80-as években ezek látszik is, hogy új építésű házak. Ezek pedig itt az Ótanyában pedig itt nagy részt ilyen csélakás, mert az, hogy ilyen csélakásoknak nevezték, azokat kapták meg a cigányok. Direkt azért gondolt az egyház, hogy ide építse a templomot, hogy közel legyen a testvérek számára.
1: Mekkora a cigány népesség itt a Zsolcán?
3: 6000 fős a város, ebből 15600 fős a cigányság. A gyülekezetben, akik ebből effektíven, aktívan járnak, egy olyan 200 fő.
1: Ez elég szép nagy létszám. Életkori összetétel, tehát idősek, fiatalok, gyerekek?
3: Szerintem minden generáció képviselteti magát, hiszen vannak gyermekfoglalkozások, ifjúsági óra, férfi óra, női óra, biblióra, ugyanúgy.
1: Mikor kezdődött a misszió? Azt már

0: Hallottuk, hogy 2011-ben kezdődött a templomépítés, de maga a misszió mikor kezdődött?
1: 1952. szeptember 11-én.
0: Hát ez nagyon régi misszió. Picit tudnál mesélni a kezdetekről?
1: Igen. Szuhánszki János, az idősebb Szuhánszki János Kistokajban prédikált, és az Alsó Zsoltáról Kistokajban dolgozott egy cigányasszony. Hankó nénének hívták, és ő hallotta János bácsit prédikálni. És oda ment hozzá, és azt kérte tőle, hogy jöjjön már erre Alsó Zsoltára is, és meséljen erről a szép jézusi történetről a cigányok számára. Na, ennek a kérésnek tett eleget János bácsi, így kezdődött el 52. szeptember 11-én.
0: Azt hiszem, erről még későbbiek során is szívesen hallunk. Bemehetünk a templomba, megnézhetjük?
1: Vannak még hiányosságok, de nagyjából felépült a templom, hála Istennek.
0: Hát ahogy én így bekukkantottam az ajtón, azért ez nem csak nagyjából épült föl, hanem ez egy nagyon-nagyon szép terem. Jó napot kívánok, áldjon az Úr benneteket!
1: Ez a ma terem, ahol most vagyunk. A burkolat nem olyan rég készült el.
0: Nagyon-nagyon
1: székeket
0: szép.
1: Is nem olyan rég kaptunk.
0: Az is szép nagyon.
1: A régi padokat kitettünk ide a középre az udvarba. Most már így a szakrális tér is el van választva. Zenekarunk, énekkarunk van.
0: És még karzat is van, ahogy fölnézek.
1: Hú. Igen, emellett is van. Hát ott is 150 ember elfér.
0: Mekkora a terem befogadó képessége?
1: 300.
0: 300.
1: De nyilván ugye ez sokkal többet is képes befogadni.
0: Igen.
1: De
0: az alap.
1: Biztonságos a 300 fő.
0: Nagyon-nagyon szép világos terem. Nagyon egyszerű, de nagyon szép. Nem tudom, ki tervezte, de szépen tervezte. Nagyon szép. Használjátok
1: Dr. Bianchi Dániel mérnök tervezte. A doktorátusi címét ezután kapta meg.
0: Ó! Oh. És ő keresztény, vagy pedig...
1: Keresztény. Az édesapja református presbiter.
0: Igen.
1: Testvérek is tulajdonképpen. És neki a fia. Aki pedig lektorálta, ez pedig a Bachmann professzor volt. Itt is voltam a megnyitón, amikor volt az, illetve az átadás, amikor volt az épületnek.
0: Az új templom nem csak az imatermet tartalmazza, hanem nagyon sokféle kiszolgáló helyiséget is. Most ide megyünk tovább, hogy ezeket is megnézzük.
1: Mosoda is működik a gyülekezetünkben. Ez a szociális része a gyülekezetünknek. Egy presbiterasszony testvérünk üzemelteti, a testvérek hozzák a ruhájukat, ingyen kimossuk nekik, tehát semmit nem kell tenniük, illetve ha valaki akarja, akkor adományt elfogadunk, de ez teljesen ingyen működik.
0: Ez egy nagyon-nagyon jó szolgálat. Mennyien veszik igénybe?
1: Hadd mondjam azt, hogy szinte minden nap jönnek az emberek hozzák szatyorral, zsákba, holmiukat, hogy mossa ki ez a presbiter testvérnő.
0: A templomhoz természetesen kis termek is tartoznak. Az egyikbe benéztünk, mégpedig abba, ahol a gyermekfoglalkozásokat is tartják.
1: Szinkronban megy az istentisztelettel a gyermekóra, és a végén mindig behívjuk a gyermekeket, hogy szolgáljanak közöttünk, hogy beilleszkedjenek még jobban a gyülekezetbe a gyerekek.
0: Hány gyermek van körülbelül egy foglalkozáson?
1: Változó, van mikor 30-an, van mikor csak 10, változó. De ha verbuválni kell nyáron például, amikor a Virginiából jönnek az amerikai testvérek, 300 gyerek is itt van az udvaron.
0: Hát, egész nyáron csináltok foglalkozásokat, vagy egy-két hetet?
1: Ez egy hetes intenzív hét, azt mondom, reggeltől estig. Utcai evangelizáció van olyankor, minden nap. A gyerekekkel délelőtt foglalkoznak, illetve kora délután, vagy a férfiaknak van előadás, vagy a nőknek, tehát mindig van valami.
0: Ez a terem nem kicsi, hát ide 40-50 ember elfér. És van egy hatalmas, gyönyörű zárt udvarotok.
1: Le van zárva, a gondokom lezár minden gondosan. Na, ezek a padok voltak valamikor, ezeken ültünk, ezt úgy kaptunk meg ajándékba, Szuhánszky István intézte, és hála Istennek ezek most onnan kikerültek, de viszont nem akarjuk elpocsékolni, mert utcai evangelizációkor, udvari istentiszteleten ki lehet vinni,
0: és akkor igen.
1: Ezen lehet ülni. Néha-néha csúszíznak meg, rosszalkodnak, ez látszik is ott az üvegen, uh-huh. Szóval, hogy tehát a millió, amiben van ez a templom, sokszor méltatlan ahhoz, ahogy a gyerekek ehhez hozzáállnak a templomhoz. Nagyon sok munka kell, nagyon sok imádság elsősorban, hogy az Isten változást tudjon hozni életekben. Mert vagyunk 200-an, 250-en is, ünnepkor 300-an is, de sajnos nem mindenki keres az Istent. És nem azokkal van sohasem baj, akik keresik az Istent, hanem azokkal, akik nem keresik.
0: Milyen az elfogadottságotok itt a telepen?
1: Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat. Hadd mondjam azt, hogy szinte majdnem baráti a polgármesterrel. Az elfogadottság az olyan szinten valósul meg, hogy a nagy általánosságra igaz ránk is, hogy de az egész országra, hogy cigány ellenesség van. De akik viszont bizonyítottak, és akik alkalmazkodtak, asszimilálódtak, azok viszont meg vannak becsülve, úgy érzem, a Zsoroncán. Különösen azok az emberek, akik a gyülekezetbe járnak, ők tesznek bizonyságot, illetve a foglalkoztatók, akik irányítják őket, mondják el, hogy ezekre az emberekre munkát lehet bízni, meg lehet bízni bennük, ott lehet hagyni, magukra lehet hagyni őket, mert ezek elvégzik a munkát. Szóval hála Istennek ilyen téren a gyülekezetben járó embereket nagyon elfogadják, nagyon megbecsülik az egyház munkáját, sokra tartják azt, hogy amit az egyház itt elvégzett és létrehoz. A saját nevemben, hogyha beszélnem kell, ez még változó, mert olyan nehézkesen élem meg néha, hogy amit az Úr Jézus mondott, hogy senki sem lehet profita maga hazájában. Ez nagyon, de nagyon igaz. Néha az ember úgy igazából tényleg arra van szükség, hogy odalázkodjon a kereszt alá, hogy Istenem segíts ebben a helyzetben és ebben a helyzetben. De viszont vannak, akik viszont nagyon sokan becsülnek, szeretnek, tisztelnek. Sőt, olyanok is vannak, akik hangosan imádkoznak, értem is a családomért, a munkámért. Ez sokat jelent. Azért ez visszaigazolja, hogy amit végzek az Úrban, az Úr nevéért, az valahol nem csak az Úr az, aki megfizeti nekem, hanem ezek az imádságok is, ezek a testvérek.
0: Említetted, hogy a gyülekezeti tagokat úgy tartják nyilván, hogy rájuk lehet munkát bízni. Milyen a munka lehetőség?
1: Nagy része közmunkaprogramban dolgozik, illetve a helyi vállalatoknál. Alsózolca ipari vállalat volt valamikor, most is nagyon sok az ipar, és azért többen dolgoznak iparokban, ilyen a Sambina, a betonelemgyár, Ongán, Felsőzsoltán, Miskolcon, azért nagyon sokan dolgoznak a gyülekezetünkből, és ezek az emberek, hadd mondjam azt, hogy példamutató a szorgalmuk, a kitartások van, akinek 15 éve már egy munkahelye van, és a mai világban ez nagyon nagy dolog.
0: És itt a telepen a többi cigány ember mennyire fogadja el a hívőket, benneteket, itt a gyülekezetet? Befogadtak benneteket, vagy egy picit még olyan idegen test ez a gyülekezeti ház itt?
1: Hát a 64 év azért az megtette a maga szolgálatát, misszióját. Tulajdonképpen Zsolcán majdnem mindenki metodistának vallja magát. Igaz, hogy nem tudják kimondani, azt mondják, hogy metomista, de a lényeg az, hogy nem idegen. Inkább nagyon sokan, hogy mondjam, nem akarják komolyan venni az Istent. De hogyha bármilyen rendezvény van, utcai evangelizáció, vagy ha nem tudom, ilyen ételosztás, akár nagyon sok embert megmozdul, vagy ilyen segítség, temetés kapcsán. Nincs a családnak pénze eltemetni úgy a szerettét, ahogy kellene. A gyülekezet férfiai, sőt idegenek is beállnak hantolni, a koporsót vinni. Most például hétfőn egy ilyen temetésünk lesz, ahol a gyülekezet férfiai is, és a nem gyülekezet férfiai is ott fognak segítkezni.
0: Említetted, hogy az 50-es években indult ez a misszió. Azért ez egy elég hosszú idő. Hogy fejlődött a misszió? Egy testvérnő, vagy nem is testvérnő, akkor még testvér, egy cigány asszony hívására idejött egy valaki, és mit csinált? Hogy indult?
1: Hát először is ez a Hankó némi adott helyet az Isten tiszteletnek, a házi órának, és ezt hallván a többi testvérek mindig más és más házaknál adtak helyet. Kiskuri pintyókban, 4x4-es, 3x4-es helyiségekben ültek össze. Aztán ugye ez teljesen ment a 60-as, 70-es évekig így, és majd a Tanyában egy rokonunk megtért, Budai Andrásné, Edit nénye. Na, ő az, aki állandó helyet adott, ott lett bázisa a Biblia órának, istentiszteletnek a Tanyába. Majd 72-től a mi otthonunkban lett helye, ahogy édesapám megtért, nálunk lett onnantól kezdve helye az istentiszteleteknek, a Biblia óráknak. Én elmondhatom, hogy olyan szerencsés vagyok az Isten kegyelméből, hogy gyermekkoromtól hallhatom az Isten evangéliumát. Aztán 80-as években, 80-as évek elején vette az egyház meg egy családi házat, amelyet még édesapám alakított át imateremmé, a közfalakat kivettük, és akkor hatalmas nagy imaterem lett, kinőtte a gyülekezet, mindig azért imádkoztunk, hogy legyen egy nagy templomunk. 90-es évek elején lett egy nagy ébredés, ugye tudjuk nagyon jól, hogy akkor nagyon sok cigányt bocsátottak el. Mindig mondom, hogy a válság a cigányság számára már akkor elkezdődött. Nem mostani szindróma a cigányok számára válság. Már akkor válságba kerültek a cigányok, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy szükség volt a kenyérre. De mégsem a kenyér után éheztek leginkább az emberek, hanem az Isten igéje után. Édesapámnak minden nap mennie kellett prédikálni. 12 műszakból hazajött, Bibliát vennie kellett, hónalás, mindig, minden nap, házi óra, udvaron Isten tisztelet, mindig volt valami. Olyan vágy volt az emberek szívében. Úgyhogy ennek a hozama az, hogy ma most ilyen, ennyien lehetünk. Azt, hogy sokan ezt nem szeretem mondani, hogy ennyien lehetünk.
0: Igen, hát adja Isten, hogy még többen legyetek. Egy picit ugorjunk még vissza a kezdetekre. Kezdetben ezek a házi alkalmak, amikről meséltél, milyen rendszerességgel voltak? Hetente, két hetente?
1: Hetente volt egyszer, illetve minden hét vasárnapján 13:30-tól, mert a cigányasszonyok nem tudtak megfőzni, elkészülni, 13:30-re meg már készen voltak. És János bácsik is megebédeltek Miskolcon, így jöttek ki 13:30-re. És ez a mai napig így van, 13:30-től van istentisztelet vasárnap.
0: Tehát egy délut, kora délután
1: istentisztelet. Így van, így van. Ez egy 64 éves múltra tekint vissza, ez a 13:30-es istentisztelet. De csak Alsó-Zsolcán, a Magyarországi Metodista Egyházon belül csak Alsó-Zsolcán működik ez így.
0: Azt mondtad, hogy az ébredés az egy csodálatos időszak volt, hogy édesapád minden nap ment. Hányan vagytok testvérek?
1: Mi négyen vagyunk testvérek, három fiú, egy lány, én vagyok a legidősebb. Hála Istennek minden gyerek, minden testvére, amit van a gyülekezetben. A legkisebb, az öcsém az dobol, a középső öcsém, ő basszusgitározik. Rita, a húgom, ő is eljön, csak meghalt a férje, korán elveszítette a férjét. Így az összes minden házi munka rászakad. Nem tud úgy intenzíven itt lenni a gyülekezetben, de ahogy teheti, mindig itt van.
0: Édesanyád hogy fogadta azt, hogy édesapád a 12 órás műszak után, ahogy mondtad, ment utána még gyorsan Biblia órát tartani, Isten tiszteletet?
2: Hát már akkor édesanyám nem élt. 42 évesen meghalt, 89-ben hunyt el, és ez pedig a 90-es évek, 90-91-es években volt ez az ébredési hullám. Tulajdonképpen édesapám egyedül laikus prédikátorként volt felvéve, alkalmaz az egyháznál is, a későbbiekben végezte a szolgálatot. Illetve nagyon könyörgött nekem mindig, hogy amikor még nem kerestem úgy az Istent, hogy fiam, gyere már, gitárral kísérjed a házi órákon az éneket. És úgy ellenkeztem. Nem értettem vele egyet, hogy házalni, menni másnál. Nem értettem ezzel egyet. Csak nem adta fel mindig. Egyszer elmentem vele, és akkor ott ébredtem föl. Hogy hová fog kiukadni az életem, ha nem keresem az Istent. És onnantól kezdve ugye egy folyamat volt a megtérésem, és még ma is mindig megtérésre van szüksége.
0: Hány éves voltál ekkor?
2: 20 évesen szereltem le a seregből, és ekkor 22 éves voltam. 21-22 között voltam ekkor. Érdekes az a folyamat, amin az Isten végigvitt, mert Hecker Robert is itt volt akkor lelkészként, és ő kért meg, hogy alakítsak egy énekkart, egy kórust. A kórus is már 25 éves, múltra tekint vissza. Először okottam tőle, attól is féltem, és mondta, hogy miért nem bízom ezt Istenre. Nem nekem kell terülködni, az Isten az, aki erős. És így kiválasztottam a testvéreket, mert nagyon sok jó hangú testvér van a cigányok között. Hát az, aki tényleg úgy rátermett, aztán ez már változott, mert rájöttem arra, hogy a gyengékre is szükség van. Mert anélkül nincs egység. A kéz hasonlít, a legkisebb új, a leggyengébb, de ha hiányzik, nem tud úgy szorítani. Ma már ilyen összetételben vagyunk, hogy van beteg nőtestvér is közöttünk, aki alig bír felállni. De viszont imádkozik. És ez nekem többet jelent, mint hogy ének angilag, úgy mondja.
0: Egy nagyon érdekes témába kezdtél bele, akkor hadd kérdezzem már, hogy mitől jó kórustag valaki? Mondtad, hogy a hang, most már rájöttél, hogy nem csak az számít. Akkor mi számít?
2: Isten megsegített bennünket azzal is, hogy egy CD-t adhattunk ki, és ennek a CD-nek címet kellett adni, nevet kellett adni. És Szuhánszki István kérdezte tőlem, hogy Lacikám, gondoltál-e valamire? És akkor mondtam, hogy legyen cigány szívvel. Kérdezte, hogy miért ez? Mert mondom, mi cigányok nem tanultunk ottát. Nem képzett zenészek vagyunk, képzett énekesek vagyunk. De a szívünket beletesszük. Akkor Isten meg tudja áldani, hogy olyan szép, mint egy képzett zenész énekelné, vagy játszaná. És akkor így lett ennek a CD-nek is a neve, hogy cigány szívvel. Én azt gondolom, hogy a szívünk ott van, az Úrért ég. Akkor a Szentlélek azt úgy meg tudja áldani, meg tudja erősíteni. Ezt tapasztalom meg évek óta. Sokszor prédikálás közben is előtt is van félve, állok föl, a mai napig pedig már tízi, hogy már prédikálok. De mindig van félve, állok fel, és olyan jó megtapasztalni az Isten lelke, pedig fölszabadít, és akkor engedi, hogy az Isten lelke, hogy tényleg az ember fölhozódjon, és azt tudja elmondani, amit igazából az emberre ráhelyezett az Isten.
0: Itt most egy kis időre megszakítjuk a beszélgetést, hiszen a nagy teremben a zenekar és az énekkar már összegyűlt, és meghallgatjuk, hogy mit jelent az, hogy cigány szívvel zenélés. Belehallgatunk egy kicsit az éneklésbe, utána hírek következik, de a hírek után folytatom a beszélgetést Erdély Nagy Lászlóval, aki az Alsó-Zsolcai cigánygyülekezet lelkipásztora. Maradjanak velünk!

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma Alsó Zsolcáról jelentkezem, ahol is erdélyi Nagy Lászlóval, a helyi cigány gyülekezet lelkipásztorával beszélgetek. Az előző fél órában azt már megtudtuk, hogy édesanyja nagyon korán meghalt, de arról még nem kérdeztem Lászlót, hogy hogyan is viszonyult édesanyja a misszióhoz és az Úrhoz, milyen kapcsolatban volt Istennel.
1: Mindig egy nyitott szívű teremtése volt Istennek. Nagyon jó szíve volt, nagyon nagy szíve volt. Bár egy alacsony asszonyról beszélünk, 150 centi magas volt, nem sovány, de nem is telt. A betegsége viszont nagyon sok volt. Szíve fájt, veséje, mája, magas vérnyomása, hipertóniás volt, hosszú éveken keresztül, de mindenki úgy emlékezik meg róla, ha Fáni nevet meghallja, hogy bizony ő annak is enni adott, akit soha nem látott. Tehát ő mellette úgy gyermek elmenni, vagy felnőtt az utcán, hogy ne hívta volna be, hogy étkezzen, vagy éppen igyon, nem tudott elmenni. Édesanyám nem volt egy olyan hangzatos asszony, nem prédikált, sőt, még hangosan sem imádkozott. De az, ahogy hozzáállt az egész helyzethez, hogy az Isten tisztelet alkalmakon jöttek a házunkba, a lakásunkba az emberek, és időjárástól függetlenül ugye mindig az Isten tisztelet meg volt tartva, és ha sár volt, akkor sáros cipővel, porosz cipővel, és így tovább, de soha nem zúgolódott volna. Nekem ez egy nagy bizonyságtétel volt, hogy soha nem jegyzett volna meg, ejtett volna meg egy negatív megjegyzést sem. Csendbe szó nélkül seperte és mosta föl a követ. Pedig abban az időben nem volt metlaki, meg laminárpadló, ez a sima simított beton volt, amit tudjuk, hogy nehezebb kezelni. Nagyon szerette, amikor énekelnek a gyülekezetben.
2: Igen, morzsák!
3: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
4: Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok kereszténynek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel, anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindnyájan ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
3: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
2: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
5: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Egy különös sorozatra hívok mindenkit, hiszen a tékozló fiú történetét azt hiszem, hogy a legtöbben oda-vissza ismerik. És mégis, amikor ezért a sorozatért imádkoztam, azt terhelte Isten a szívemre, beszéljünk erről a sorozatról egy picit másképpen. Nem biztos, hogy pont azokra a dolgokra hegyezve ki az üzenetet, mint amire mondjuk szószéken szoktunk koncentrálni, hanem próbáljunk egy picit mögé nézni a dolgoknak. Köszönöm, ha velem tartanak, és köszönöm, hogyha imádkoznak, és köszönöm, hogyha másokat is hívnak az Isten igéje mellé. Egy olyan korban élünk ugyanis, amikor azok a lelki folyamatok, ami emögött, a példázat mögött ott rejlik, nagyon-nagyon sok emberben éppen felfokozottan zajlanak le a szemünk láttára. Hogy is kezdődik ez a példázat? A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Erre valaki azt mondhatja, hogy de nem így indul a tékozló fiú példázata. Lukács evangélium a 15. fejezetében három történetet mond el az Úr Jézus, és mind a három történet arra reakció, hogy az Isten népéből jönnek azok, akik radikálisan elkötelezték magukat a törvény betartására, ők a farizeusok és az írástudók, és jönnek azok, akik pedig hát meglehetősen laza életet élnek, ők a vámszedők és bűnösök. És az Úr Jézus szerette volna megértetni velük az evangéliumot, és megértetni a folyamatokat, amik az emberi szívben zajlanak. Tessék csak hallgatni! Aztán így folytatta Jézus: egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta az apjának: atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Tetszik tudni, mi nagyon-nagyon sokszor szeretnénk úgy gondolkozni az Istenről, hiszen ebben a példázatban az idő rövidsége miatt most kénytelenek vagyunk mindent nagyon gyorsan, rövidre zárni. Ebben a példázatban ez a bizonyos ember a mindenható Isten. És van neki két fia. Az egyik otthon van, és később meg fogjuk tudni, hogy otthonról nem ismeri az atyát, a másik meg majd elmegy otthonról, és elszakadva az atyától nem ismeri rendesen az atyát, de minden esetre még most ez az alapállapot. Otthon van mind a kettő. És egyszer a fiatalabbik odaáll az apja elé, és azt mondja az apjának: atyám, add ki a vagyon rámeső részét. Na, ez nem úgy szokott történni, tetszik tudni, hogy egyik nap fölébred valaki, és azt mondja magába, hogy ja, ma kikérem az örökségemet. Mert hogy előtte egy hosszú folyamat szokott zajlani. És a legtöbben nem tudják, hogy ez a hosszú folyamat, ami végül is egy, mondjuk ki, lázadáshoz vezet, ez a hosszú folyamat talán ott kezdődik, amikor először mondta az apa: fiam, ne tedd. Hány éves volt a fiú? Talán még nem is volt éves. Észrevették már, hogy egy csecsemő, egy év alatti csecsemő milyen komoly akarattal képes rendelkezni, és azt meg is próbálja érvényesíteni. Aztán a lélektan azt mondja, hogy amikor elérünk a két-két és fél éves korban, automatikusan be fog következni a dackorszak. Miről is szól a dackorszak? Akarom. Én akarom. Most akarom. És ez az akarom, én akarom, most akarom, ez nagyon sok embernél konzerválódhat. Ilyenkor sok bölcsességre van szükség, hogy hogy is lehet kezelni ezt az éppen kibomló és kinyíló emberkét, aki a saját útját akarja járni, és hogy lehet megtanítani arra, hogy vannak szabályok, vannak dolgok, amiket be kell tartani. De aztán ez a korszak majd újra kezdődik, amikor valaki serdülni kezd. Ma már azt mondják a kutatók, hogy ez a serdülőkor egyre korábbra tolódik. Zárójelben megjegyzem, hogy úgy tűnik, hogy nem csak korábbra tolódik, hanem későbbre is. Tehát minthogyha ez a serdülőkor sokaknál úgy elkezdene 9-10 éves korban bekövetkezni, és aztán eltartana vagy 50 éves korukig, de lehet, hogy tovább. A lényeg az, hogy akarom,
És mit? Bármit. Ne mondja meg senki, hogy mit kell tenni. Szabály az, hogy jó az, ami nekem jó. Igen, ám, de ez egy okos fiú volt. Honnan tudom, hogy okos fiú volt? Nagyon hamar rájött arra, hogy a rendelkezésre álló erőforrások, azok neki elégtelenek lesznek, ha csak a saját erejéből kell a saját útját járni. Hát akkor ide az örökségemmel. Persze az örökséghez az kell, hogy valaki meghaljon, és aztán majd hozzájutok, de én most vagyok fiatal. Én most tudnám azt felhasználni, és én meg akarom valósítani önmagamat. Tetszett már ilyeneket hallani mostanában? És miből fogom megvalósítani önmagamat? Hát ide az örökségemet. Lesz majd ott mindenre elég, hogy úgy éljek, ahogy én akarok. És lehet, hogy erre valaki azt kérdezi, hogy és miért baj az, ha valaki úgy akar élni, ahogy ő akar élni? Hát első hallásra még akár ebből sok jó is kijöhetne, de tetszik tudni, van egy kérdés. Ha annyira jót akarok, akkor meg tudom-e beszélni ezt az atyával, hogy én milyen utat akarok járni? Ez a fiú nem mondott az apjának semmit. Azt mondta, hogy ide a pénzt, ide az örökséget, a többi az én dolgom. Tessék mondani, ez az életfelfogás. Mióta él együtt az emberiséggel? Néha úgy tűnik nekem, hogy az édenkert óta. Elég volt csak a kígyónak bedobni azt a mondatot, hogy ó, dehogy is. Hát Isten csak azért nem akarja, hogy egyetek abból a gyümölcsből, mert akkor olyanokká lennétek, mint az Isten. Hát igazából a legfontosabb örök részetektől, a döntési szabadságoktól akart titeket Isten megfosztani. Hát kiskorúsítani akar. És tetszik tudni, amikor az ember nagykorúvá akar válni, az meglehetősen erőforrás igényes, és jó, ha az ember megnézi a saját szívét. Miért tartok ott, ahol tartok? Mi motivált eddig életemben? Mi az, ami a késztetéseim hátterében igazából mozgatott? Vajon nem az volt bennem, hogy egyszer már hagyjon mindenki engem békén, és majd én eldöntöm, hogy mit akarok. Lehet, hogy most éppen ebben az életszakaszban van, kedves hallgatóm, kedves nézőm. És lehet, hogy most éppen ezzel küzd, hogy úgy is meg fogom hozni a döntést, és ehhez nem kell nekem az atya. Csak ha nem kell az atya, csak a pénze, csak a vagyona, akkor merre fogok tartani? Imádkozzunk. Kedves Uram, te tudod azt, hogy mekkora kísértés van a szívünkben arra, hogy magunk útjára lépjünk. Talán föl sem érjük, vagy nem is merjük végig gondolni, hogy ez az első lépés milyen lavinát indíthat el az életünkbe, és csak a szépet és csak a jót látjuk. Azt a vonzást, ami az új, izgalmas, kalandos dolgok felé visz bennünket. Kérlek, segíts, hogy miközben ezen a történeten gondolkozunk napról napra, közben őszinte válaszokat adjunk a saját lelkünkkel kapcsolatban. Magunknak is, és neked is.

Könyörgés nagy veszélyben. 56. Zsoltár. A karmesternek a messzi fák galambja kezdetű énekdallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor a filiszteusok elfogták Gátban. Légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem. Szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevélyen. Ha félek is, benned bízom. Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem? Szüntelenül elferdítik szavaimat, minden gondolatukkal rosszat akarnak nekem. Összefognak, lesben állnak, lépteimet figyelik, mert az életemre törnek. Megmenekülhetek-e gazságuk ellenére? Taszítsd el haragodban e népséget, Istenem! Te számon tartod bolyongásomat, gyűjts könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Meghátrálok majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. Hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában.

0: A Lelkipostán műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel, elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva, sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel, István, Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. És ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik fele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves bibliatudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran, és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül-belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szívenütt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irigység, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyérem mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megjegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat, ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek, ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszer sétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugton már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelkitársak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre. Mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr. Csak az, aki szívét adja mindig egészen. Csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az érmihályfalvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem. A szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt, édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatalkorban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe, de egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad, úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés is valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed? Mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra. Elkezdtem tanulmányozni az ígét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem, erre fiatalkorban még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet, a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatban ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen fél mondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem is szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem, számomra az

0: mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
0: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak és végzik az ő szolgálatukat. És úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van már, nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
0: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és nagyszerűet, tényleg hívő és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
0: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az öten már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
0: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egy eszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségbe voltunk, de a szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőikre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
0: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyik őkre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
0: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott, de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
2: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: Kerekkuckó.
1: Szervusztok, gyerekek! Emlékeztek a múlt heti leckénkre? Igen, Jézus elindult Jeruzsálem felé, földi életében utoljára. Ő tudja, hogy ennek a páska ünnepnek az előestéjén, amikor a páska bárányt vágják, akkor fog meghalni ő, az Isten báránya. Tanítványai aggódtak, mikor elindult, de ahogy mennek, egyre inkább arra gondolnak, hogy Jézust most majd Jeruzsálemben királlyá teszik. A 12-n kívül is sok tanítványa követi Jézust. A páska ünnepre induló zarándokok is örömmel csatlakoznak hozzá. Mire elérik Jerikó városát, egész kis sereg megy már Jézussal. A város szélén egy vakkoldus ül az út mellett. Koldul. Bartimeus a neve. Hallja, hogy nagy sokaság jön. Kérdezősködik, hogy mi történik. És mikor megtudja, nem arra gondol már, hogy sok embertől sok alamizsnát kaphat, hanem kiáltani kezd. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus csak megy. Többen rászólnak a vakra, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltozik. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megáll. Hívjátok ide, mondja csendesen. És valaki odalép Bartimeushoz. Bízzál, kelj fel, hív téged! A vak felugrik, köpenyét ledobja, rohan Jézushoz, amennyire csak egy vak rohanni tud. Segítik persze. Ott áll már előtte. Jézus megkérdezi. Mit kívánsz, mit tegyek veled? Uram, hogy újra lássak. Láss, a hited megtartott téged. És Bartimeusnak azonnal meggyógyult a szeme. De nem ment haza, beállt a sorba, követte Jézust és dicsőítette Istent. És az egész sokaság csatlakozott az Isten dicséretéhez. Úgy gondolom, Bartimeus nem ment vissza később se a köpenyéért, se az aznap gyűjtött kis pénzéért, hanem ment tovább, tovább Jézussal, egész Jeruzsálemig, talán a Golgotáig. Így mondta Ézsaiás próféta, emlékeztek? Egyszer Jézus felolvasta ezt a názáreti zsinagógában. Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását. Tudod, ha Jézus hív és megszabadít, kit a vakságból, kit a bűneitől, kit saját magától, akkor könnyű otthagyni mindent, ami addig fontos volt. Mint Bartimeusnak a köpenyt, edénykét, pénzecskét. Aztán, mielőtt Jézus tovább megy Jerikóból, még egy csodát látunk, gyerekek. Erről legközelebb beszélgetünk, legyetek ám itt.

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták: Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon
3: egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért. De Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észretetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hátha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van, most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik? Csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, A papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert eféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége sem más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengést. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolodok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van, semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy ez Ézsaiás mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javába a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek, ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmazz nekünk bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
4: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
5: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett, nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelkiismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
3: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed íziglen történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt.
6: hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítélés ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
7: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodható, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítőjének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
8: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászolról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen. Nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma

0: hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
1: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen, először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretné bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, de ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
2: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is, emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a második világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. És még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imád.

0: imádkozott mindig, és a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légó pince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
1: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm. Abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt. Máté evangéliuma 9. fejezet, 9. vers. Máté mérsékelten fejezi ki magát, amikor átadja elhívásának történetét ebben az egyetlen versben. Lukács azt mondja, hogy Máté nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére. Nyilvánvalóan az ezután következő eset a vacsora közben történt. Máté meghívta sok vámszedő barátját erre vacsorára, mert azt akarta, hogy ők is ismerjék meg az Úr Jézus Krisztust. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? A farizeusok nem hittek abban, hogy leülhetnek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt vacsorázni. Ma is sok keresztyénnek ez a véleménye. Pedig nem árt, ha meghívjuk a bűnösöket vacsorára, mert éppen ők azok, akiknek Krisztusra van szükségük. Valamilyen szintű kapcsolatba kell lépnünk a bűnösökkel, anélkül, hogy belemerülnénk bűneikbe. Jézus pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Jézus a nagy orvos. Azért jött, hogy meggyógyítsa az emberiséget alapvető problémájából, ami a bűn. Ezt el kellene mondanunk a mi keresztény csoportjainknak, hogy nem magunkért vagyunk, hanem azért, hogy meghívjuk a bűnösöket. Ha a megtéretlenek is megjelennek gyülekezeti alkalmakon, a keresztények többsége sokszor visszataszítóan viselkedik velük szemben. Hadd mondjam neked, hogy véleményem szerint ezek az úgynevezett keresztény csoportok bűnösen viselkednek, ha nem mutatják meg a krisztusi szeretetet a bűnösök iránt. Ez nagyon nehéz és kockázatos, de Jézus Krisztus pontosan ezért jött el a világba. Ezek után Jézus így folytatja: Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté itt Hósás prófétától idéz az Ószövetségből. Amikor Jézus ezeket mondta, akkor belefoglalta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindnyájan ide tartozunk. Pál ezt így írja a római levélben: Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
0: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum, lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael istenének a ládáját, de miután oda vitték, az úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak hajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején, a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók. Minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét, nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást, hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitvilágok szerint. Mit akarnak? fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kért egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bétsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem,
3: abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a Bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekérre az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat, véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak. Amikor látták ezt a filiszteusok, öt város fejedelme visszatértek Ekronba, azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a két tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem tér vele se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a két tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, amin érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bibliaóra résztvevőit, természetesen kedves munkatársaimat, akik hűségesen itt vannak alkalomról alkalomra, és azokat is, akik a készülék másik oldalán, akár interneten, akár rádión keresztül hallgatnak bennünket, és akár melyik részéről a világnak. Nagyon megdöbbentem, a múltkor néztem azt, hogy honnan is hallgatják a Bibliaórát, és volt hallgatónk a Távol-Keletről, meg volt hallgatónk Izraelből, meg volt hallgatónk Németországból, úgyhogy őszintén remélem, hogy ebben a különleges nemzetközi hallgatósági körben is célba talál az Isten igéje, és a szívünk rádobban arra, amit Isten üzen nekünk. De még mielőtt hosszúra nyújtanám a bevezetést, szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy erre a történetre nézve is jogos és igaz, amit Pál apostol úgy mondott, mindezek a mi tanulságunkra írattattak meg, és nem véletlen, hogy a Szentírás ezeket nekünk följegyezte. Adom a szót az első hozzászólónak.
1: Elhangzott az ige hirdetésben egy utalás a részkígyóra, amelyet Isten parancsára készített Mózes, amikor Izrael népének az engedetlensége miatt a kígyók megmarták, ezzel a csapással büntette Isten a népét. És hogy ott föl kellett tekinteni erre a részkígyóra, de hogy Istennek nem szükséges az, hogy kiábrázoljon dolgokat. És ez így is van, viszont a mi emberi agyunk, vagy nem is tudom, hiedelemvilágunk azért nagyon furcsa tud lenni, mert bár az ott egy egyszeri cselekedet volt, és nem a részkígyó gyógyított, vagy nem az volt az ellenszere a halálos méregnek, hanem a hit, az Isten szavának való engedelmesség, azért Izrael fiai is beleestek abba a bűnbe, hogyha már volt az a részkígyó, akkor egy idő után bálványszoborként tisztelték, és neve is volt, Nehustánnak nevezték el. És ez annyira sajnos elfajult dologgá vált, hogy amikor a Királyok második könyvében olvassuk a 18. fejezetben, amikor Ezékiás király elindította a helyreállító munkáját és a templom megtisztítását, akkor bizony ezt a bálványszobrot, mármint a kígyót, össze kellett töretnie, összetörette, mert különben, ha tetszik, hanem rácsúsztak arra, hogy a szobrot tisztelték, és a szobortól vártak segítséget. Itt most nem a történelmi esemény az igazán lényeges, hanem az, hogy mennyire könnyen félre tud csúszni a mi életünk is. Ha Isten valamilyen úton, módon egyszer szabadulást ad, vagy adott, és ahhoz netalántán tárgyi eszközöket, vagy embereket is használt, és lehet, hogy ez nagyon csodálatos volt ez a szabadulás, akkor még nem szabad véletlenül se abba a hibába esnünk, hogy a tárgyat, vagy az embert, vagy az eseményt, vagy a szavakat, vagy bármit tiszteljünk, és annak tulajdonítsuk az erőt, hanem a mögötte levő Istennek, aki használ különböző eszközöket, hiszen övé az egész teremtett világ. Ha kell, engedelmeskednek neki az állatok, megszólalnak, ha kell, a természet törvényei változnak meg, a ház naporáján visszamehet a mutató, és sorolhatnám, hiszen ő a teremtő, tehát bármit megtehet, de nem a teremtményt kell imádnunk, és soha nem a teremtménynek kell dicsőséget adnunk, hanem mindig Istennek.
2: Különösen megragad bennem a ige szolgálatban egy mondat, illetve hát az igében, a felolvasott történetben, a 7. versben találkozunk egy olyan mondattal, ne maradjon nálunk Izrael Istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Ez bennem kérdéseket vetett fel, illetve gondolatokat, mégpedig azt nevezetesen, hogy nagyon fontos eldönteni azt, hogy melyik Isten az erősebb. Ugyanis azt gondolom, hogy ez nem minden élethelyzetben, nem minden szituációban egyértelmű nekünk. Vannak ugyanis olyan élethelyzetek, és megmondom a kedves jelenlevőknek és a hallgatóknak is, hogy az én hitemet is zavarta már meg az a tény, hogy amikor szembesültem és mondjuk kicsit utána olvastam világuralmi törekvéseknek, embereknek, akik jelentkeznek a világ urának, és csak hogy ne a mai időkről kezdjek el beszélni, mondjuk vegyük példának a római császárokat, Néró császárt, vagy Domiciánus császárt, akik rendkívül kegyetlen emberek voltak. És egy-egy ilyen kegyetlenkedést végignézve, illetve átélve, közel sem egyértelmű minden embernek minden esetben, talán még az Isten hívőknek is, hogy vajon melyik Isten az erősebb. És ez olykor megzavarhatja a mi hitünket. Sokszor láthatjuk azt, hogy emberek a történelem különböző pontjain jelenkeztek, és a jogot fenntartották maguknak arra, hogy mindenkin uralkodjanak, a lehető legkegyetlenebb módszerekkel kényszerítsék ki a saját tiszteletüket, és ezekben az élethelyzetekben igen fölmerül az, hogy vajon a két Isten, az élő Isten, akit mi úgy ismerünk, és az az Isten, akit ők maguk annak nevezik magukat, vajon melyik az erősebb? Mert nem mindig teljesen egyértelműen derül ki ez az első időben. És sokszor úgy gondoljuk, hogy mint ahogy nagyon sokan keleti vallásokban gondolják, hogy a világ arról szól elejétől a végéig, hogy a jó harcol a rossz ellen. És hol az egyik az erősebb, hol a másik az erősebb. És ez a két erő, ez sohasem fogja egyik a másikat legyőzni, illetve hol az egyik győzi le a másikat, hol pedig fordítva. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy az élő Isten megmutatta, hogy ránehezedett a keze nem csak a népre, filiszteus népre, hanem az Istenükre is, Dágonra. És tudjuk azt, hogy bár ideig ezek a világuralkodók futottak valameddig, nagyon sok kegyetlenkedést végrehajtottak egy bizonyos szintig, de aztán nekik is vége lett. És tudjuk azt, hogy a mi élő Istenünk, az még mindig él és uralkodik, és uralkodni is fog. Ezt én bátorításnak mondom magunknak is, hogy ne csüggedjünk el az élő Istenben bízni, mert nem egyforma Isten a többi Isten mellett, akik magukat, vagy esetleg a nép őket annak nevezi.
3: Szinte központi gondolattá vált a szolgálatok folyamán az Isten ládájának az útjai. Gondoljuk meg, hogy az a frigyláda, amelyik Silóba volt, az Isten jelenlétének a bizonysága. Isten engedi, hogy kivigyék a templomból. De tudott róla, hogy kivitték. Isten engedi, hogy a háborúba vereséget szenvedjen az ő népe. Isten erről is tudott. Elviszik az Isten ládáját a Dágon templomába, Isten erről is tudott, és eddig hallgatott. És itt lép be Isten úgy, ahogy Ézsaiás megírta, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mert ahogy Isten gondolkodik, azt ember szinte felfogni sem tudja. Hát én vidéken nőttem fel, tudom, mit jelent egy tehenet, úgy szokták mondani, hogy betanítani. Sok mindennel jár. Szenvedtem velük eleget, úgyhogy nem akarok róla szólni, de egy dologról igen, ami elhangzott az ige hirdetésbe, hogy az állatok engedelmeskednek Istennek, befejezve a Balán szamarával.
4: Érdemes megnézni a Bibliában, hogy hány olyan hely van, amikor Isten valamilyen formában a pogányokat használja föl arra, hogy a népével szemben dicsőséget szerezzen magának, vagy hogy véghez vigye a terveit. Csak az új szövetségben, hogyha csak a római katonákat megnézzük, hogy hány esetben voltak eszközül, vagy hány esetben dicsőítették meg Istent a zsidók helyett, az is nagyon tanulságos. Gyermekkorom emlékezetes olvasmányai közé tartoznak azok a beszámolók, amit misszionáriusok, felfedezők írtak le, hogy teljesen elzárt, több ezer éves kultúrában élő törzsek, népek szinte teljesen tiszta ószövetség vallásban éltek. Sokszor még írni, olvasni sem tudtak, de mégis egy istenük volt, akit nem tudtak megformálni, nem öltek, nem loptak, egy férfi és egy nő alkotott egy családot, és egészen megdöbbentő és megszégyenítő tisztaságban és tiszta Isten félelemben élték az életüket ezek az idézőjelben tudatlan emberek. Milyen sokszor van az, hogy esetleg a mi kultúránk, vagy tudásunk, vagy Bibliával a kezünkben mennyire felfúvalkodottá tudunk lenni, vagy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk valakik, vagy tudunk valamit. És mennyire megszégyenítő az, amikor olyanok, akik elméletileg tudatlanok, mégis jobban érzik, jobban látják azt, hogy mi az, ami Isten dicsőségére van, mi az, amivel közelebbi kapcsolatot lehet teremteni Istennel, mi az, ami neki tetsző. És érdemes ilyen szemmel is olvasni akár a Bibliát, hogy nem azzal a hozzáállással, hogy nemhogy ezerszer olvastam, de én ezt már fejből is tudom, de akkor megvizsgálni azt, hogy rendben, akkor amit le van írva, az én életemben az mennyire valósul meg. Istennek az én cselekedeteimmel mennyire adok dicsőséget. Ha teljesen egyértelműen elém ad valamit az Úr, amiről elmondja, hogy ez helyes, és ez helytelen, akkor én melyiket fogom választani, és melyiket fogom tenni. Akár kényelemből, akár elbizakodottságból, akármiből. És ezzel a fajta alázattal érdemes viszonyulni, bárkivel is találkozunk az életben, bárkit is hoz elénk az Úr, akár bizonságtétel szempontjából, akár bármilyen helyzetben, hogy nehogy aztán mi szégyenüljünk meg az Úr előtt, vagy a másik ember előtt. Legyen bennünk annyi alázat, és annyi türelem, hogy a másik felet is meghallgatjuk, mert lehet, hogy még ő fog minket tanítani, vagy ő fog nekünk olyan dolgot mutatni, amivel közelebb kerülhetünk Istenhez.
5: Hát valóban az Isten ládája nagy utat tett be Asdodból Gátba, Ekronba, aztán Bétsemesbe, és mindegyik helyen ugyanaz a csapás következett be. Az emberek betegséggel lettek sújtva. A Dágon templomában ledől a szobor kétszer is, és az ország vetését egerek pusztítják. Általában, ha van egy harc, akkor a vesztes szokott jóvátételt fizetni a győztesnek. Itt most fordított lett a helyzet. A győztes ad jóvátételt a vesztesnek. Mindez 7 hónapig tartott náluk. Már az első hónap is nagyon nehéz lehetett, de eddig bírták ki. Rájöttek, hogy a csapás nem múlik el. Ahogy Bécsi is hangsúlyozta, hogy itt az élő Isten működik, én most a ládára gondoltam, hogy vajon a szövetség ládája tud különbséget tenni abban, hogy éppen hol van, kinyúl hozzá, joga van-e annak hozzányúlni, vagy az, aki hozzányúl, az éppen milyen lelki állapotban van. Azt gondolom, hogy itt az élő Istennel állunk szemben. Isten ládájának a helyére kell visszakerülni. Amikor megérkeztek Bécsemesbe, és ezt az áldozatot, égő áldozatot és véres áldozatot bemutatták a bécsebesiek, mindezt végignézték a filiszteusok is, gyakorlatilag egy istentiszteleten vehettek részt, végig kellett ezt is nézniük. És nagyon tetszik az a filiszteusokban, ahogy nagy gonddal készítették elő azt, amit a ládikába tettek, mert minden városfejedelem a saját területéért és a saját városaiért is adott jóvátételi ajándékot. Nem akartak kihagyni egy embert sem abból, és egy területet se abból, hogy elálljon ez a csapás rajtuk. És az utolsó gondolatom, hogy az a nagy kő, ahol mindez történt, még ma is tanúskodik erről.
6: Én azon gondolkoztam, hogy ha akár az egyéni életünkbe, vagy egy közösség életébe, vagy akár egy ország életébe sorozatosan súlyos tragédiák történnek, nagy próbák, akkor az ember felkiált, hogy Uram, ezt most milyen célból adtad? Próbának? Nevelsz ezáltal engem? Vagy valamire figyelmeztetni akarsz? Vagy valamilyen bűnnek a következménye, tehát ítélet? Én saját magam is többször megtapasztaltam ezt, hogy amikor jött egy ilyen sorozat, akkor bizony térdre kényszerül az ember, hogy Uram, értesd meg velem, hogy ez most támadás az ellenségtől, vagy pedig te akarsz engem valamiben nevelni, vagy valamit nálam elérni, vagy egész egyszerűen csak megengedsz egy nehéz próbát. És itt az a nagy kérdés, hogy ilyenkor mi mit teszünk? Az Úrhoz fordulunk kérdésekkel, vagy eszembe jut egy nagyon-nagyon kedves barátnőm, akinél kicsit az Úr küldötteként próbáltam őt hozzá vezetni, és nagyon súlyos beteg lett. És persze szeretett volna élni, gyerekei is voltak, és ezért mindent megpróbált. De aztán bevallotta nekem, hogy tehát nem isteni erőt vett igénybe, hanem idegen erőket vett igénybe, és borzasztó volt nekem megtapasztalni, hogy az a kis mag, ami elindult, és rengeteget imádkoztam érte, hogy ne vesszen el, megmeneküljön az Úr által, és borzasztó volt ezt végignéznem, hogy végül is ez az idegen szellemi beavatkozás, ez teljesen tönkretette a csirázó kis hitét.
7: Azon gondolkodtam, hogyha a filiszteusok rájöttek arra, hogy az Isten keze van rajtuk és az ő istenükön, akkor már logikusan miért nem döntöttek úgy, hogy akkor innentől ezt az Isten fogjuk imádni, aki nagyobb, mint mi vagyunk. Eszembe jutott egy srác, járt hozzánk gyülekezetbe is és ifjúságra is, és aztán szépen lassan kikopott, és megkérdeztük tőle, hogy miért nem jársz. Azt mondta, hogy ahányszor elmegyek, elkezdenek fájni az én dolgaim, úgyhogy inkább nem jövök. Ha a Jóisten keze van rajtunk, nem az a megoldás, hogy megszabadulunk tőle.
8: A történetből nekem nagyon hamar a fülembe csengett egy kérdés, hogy milyen fantasztikus megoldásaink vannak nekünk, hogy tudunk mi problémát megoldani. Ugye a magyar mondás tartja is, kutya harapás szőrével. Bármire van megoldásunk, tudjuk, hogy hogyan kéne helyrehozni azt, ami elvileg az életünkbe baj. Ugye itt is láttuk, hogy hát, hogyha fekély van, akkor csinálunk aranyfekélyt, meg aranyegeret. Hát, hogyha valamilyen úton, módon ki tudjuk magunkat pattintani ebből a nagyon nehéz helyzetből, és az jutott erről eszembe, hogy hányszor kerül a ma ember is abba a helyzetbe, hogy azt hiszi, hogy a ládának van istene, nem pedig Istennek ládája. És hogyha eltologatjuk magunktól az adott problémát, legyen már másnak is egy kicsi, akkor még a Jóisten kezét is le tudjuk magunkról venni. Ugye itt a filiszteusok óriási megoldást találtak ki, hát hogyha nekünk baj csinál, legyen a tiétek. Ha nektek is, akkor hagyd menjen tovább azt, hogyha körbeér, akkor végén csak kell valamit találni, mert már nagyon nagy a baj. Az egész filiszteus társadalom tulajdonképpen saját magának köszönheti, hogy körkörösen szépen körbeérve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb, mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
3: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét.

Az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek már, mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magában néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is. Elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak, de csak azok mentek tovább a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. De biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béci is idézte azt az igét, hogy Izrael istene legyőzte Dágont, a mi istenünket. Tehát itt Izrael istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is, és valóban az ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége, ha például valaki egy bárányt

0: jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
1: Lám, egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki, azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároz.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Adásunkat ma is Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkkal kezdjük, melyet Unger Károlyné Éva készít a számunkra. A múlt héten az erőszakmentes kommunikációval kezdtünk el ismerkedni, és ma ezt a témát folytatjuk.
1: Az EMK harmadik lépése a szükséglet, s ezen egyetemleges emberi igényeket értünk. Bizonyára hallottunk már a szükséglet piramisról. Maslow szerint az embert a szükségletei kielégítése utáni vágy motiválja. Ezek között vannak létszükségletek, mint a légzés, táplálkozás, alvás, vagy a biztonság utáni vágy, vannak magasabb szükségletek, mint a társas szükséglete, az elismerés, a tanulás iránti, vagy a szépség, harmónia utáni vágy. A piramis csúcsa eredetileg az önmegvalósítás szükséglete volt. Célja, hogy az ember kihozza magából a maximumot, megvalósítsa álmait, elképzeléseit, de később egy új dimenzió került az elméletbe, a spirituális szükség. Rosenberg szerint miként az érzések nem hibásak, úgy a szükségletek sem, de ugyanolyan nehéz fölvállalni őket. Legtöbbünk számára nem csekély tanulás kíván a személyes szükségletek nyílt fölvállalása, megfogalmazása. Két dolgot tanulhatunk meg ennél a lépésnél. Az egyik, hogy merjük vállalni szükségeinket, a másik, hogy ne mások kárára akarjuk azokat kielégíteni. Tudnunk kell azt is, hogy rossz érzéseink mögött szinte mindig kielégítetlen szükségletek vannak, ezért meg kell tanulnunk az érzések mögé nézni. Miért fáj annyira? Mit nem kaptam meg, amiért ilyen borzasztóan fáj? Több hiba is nehezítheti ennek a lépésnek az elsajátítását. Ilyen, ha szükségleteinket félve jelezzük, de hiba az úgynevezett érzelmi rabszolgaság is, amikor a másikban rossz érzést keltünk, és így akarjuk kicsikarni saját szükségeink kielégítését. Ilyenkor az egyik fél felelősnek érzi magát a másik rossz érzéseiért. Ezt gyakran vádként meg is fogalmazzuk, és a másik elhiszi, hogy ő a hibás, ha mi boldogtalanok vagyunk. Pedig a másik rossz érzéseinek oka nem más, mint saját magunk, kielégítetlen szükségünk. Látjuk, hogy mennyire összefonódnak az érzések és szükségek. Az érzelmi felszabadulás azt jelenti, hogy világosan meg tudjuk és meg akarjuk fogalmazni szükségleteinket, de a másik fél szükségletei is ugyanolyan fontosnak tartjuk. Minél inkább tudjuk érzéseinket és szükségleteinket összekapcsolni, annál inkább értjük meg a másik fél érzéseit, szükségeit is. Az EMK utolsó lépése a kérés megfogalmazása. Ha egy konkrét helyzetben már megfigyeltük, mi történt, beazonosítottuk, mit érzünk ezzel kapcsolatban, felmértük, milyen szükségletünk van, megkérhetjük a másikat, hogy tegyen meg értünk valamit. A megfogalmazott zsiráf kérés, ahogy már hallottuk, pozitív, konkrét, teljesíthető, illetve elutasítható. Pozitív, vagyis csak jó dolgot kérhetünk a másiktól. Tölts több időt itthon velünk. Ne azt mondjuk, mit ne tegyen, hanem mit tegyem. A kérés mindig konkrét. Az általánosság nem segít a másiknak megérteni, mit is kérnek tőle. A jó, ha az embernek nem egyedül kell mindent megcsinálni helyett, mondjuk meg konkrétan, mit várunk a másiktól. Például, megkérlek, menj le a boltba és vegyél kenyeret. A kérés teljesíthető, és ez nem csak azt jelenti, hogy a másik fél képes a kérést teljesíteni, hanem azt is, hogy akarja azt teljesíteni. Vagyis a kérés elutasítható. A másik félnek ki kell hallania a kérésünkből, jogában áll azt nem teljesíteni. Fontos gyakorolni a visszautasítást is. Általában ez csak sértő módon, úgy is mondhatnám durván, sakál módjára szoktuk megtenni. Ha képesek vagyunk konfrontálódó énüzeneteket megfogalmazni, a visszautasítás a másik fél számára is elfogadhatóvá válik. Itt is érvényes az én üzenet három lépése. Vagyis az én üzenetnek tartalmaznia kell a helyzettel kapcsolatos érzésünket, a problémát, vagyis a konkrét történést, és a magyarázatunkat, az indoklásunkat. Például nagyon rosszul érzem magam, ha elkísérnélek ezen az úton, mert nem értek egyet azzal, amit tenni készülsz. Ebbe benne van az érzés, benne van a történés, és benne van az indoklás. Van olyan helyzet, amikor nehéz megfelelő kérést megfogalmazni. Ilyenkor segíthetjük a másikat, és empatikusan próbáljunk rájönni arra, hogy a másik konkrétan mit vár tőlünk. Ennyi ébresztő gondolat fért sorozatunkba. Talán sikerült hozzájárulni egy olyan szemléletváltáshoz, ami segít jó kapcsolatokat kialakítani, megtartani, konfliktusainkat jobban kezelni. Az adások alatt kimondva, kimondatlan, újból és újból felcsillant egy fontos szó, a szeretet, ami úgy tekint az emberre, mint Isten csodálatos alkotására. A szeretet, ami ott bújik meg a tudósok kutató munkájába, s mindannyiunkban, akik keressük az utat a másikhoz és magunkhoz, hogy jobb emberré legyünk, és másokat azzal segítsünk. A szeretet, ami nem csak elkísér, hanem megtanít járni a békesség, a megbocsájtás, a jó cselekedet, a felelősség útján. Megtanít szív szerint kapcsolódni a másikhoz, ráismerni a másikra. Ez csontomból való csont, s ha az, akkor nem bántom, hanem építem, segítem, befogadom, hiszen éppen olyan, mint én. A szeretet, aki példát ad. Aki addig szeret, míg Saulokból Pálokká leszünk. Aki segít, hogy mi is, és a mellettünk élő másik is megírhassuk saját szeretet himnuszunkat. Segítsen ebbe minket a Szentírás legszebb gondolata, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
0: Szükségletek. Valóban vannak, és ezek közül vannak nélkülözhetetlenek, habár azt is megtanultam, hogy nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mit tekint nélkülözhetetlen alapdolognak az életben, és mit nem. Egy kedves lelki pásztorné szavai jutnak az eszembe, aki megrendülten számolt be egyik tapasztalatáról, melyet roma asszonyok körében szerzett. A bánatról, szomorúságról tanította őket, s arról, hogy Jézus együtt érez velük akkor is, amikor fájdalmuk van. A tanítás végén megkérte őket, hogy mondjanak olyan élethelyzeteket, melyek nagy szomorúsággal töltötték el a szívüket. Nagy csend volt a válasz, s a végén az egyik nagyon halkan megjegyezte, hogy ő akkor a legbánatosabb, ha nincs mit ennie adnia a családjának. Megdöbbent a válaszon, s amikor utána járt a dolgoknak, kiderült, hogy nagyon is valós élethelyzetet osztott meg vele ez az asszony. Hát igen, ez valóban szükséglet. De azért nem tartozik minden ebbe a kategóriába. Sokszor elszomorodtam például, hallva a panasz áradatot olyanok szájából, akik korán sem ilyen nehézségekkel néznek szembe. Mert ha őszinték vagyunk, nincs az a jólét, melynél jobbat nem lehetne elképzelni, s amit ne lehetne alapszintnek tekinteni. Élénken él az emlékezetemben például egy olyan történet, amikor valaki arról számolt be, hogy őt nem elégíti ki az, ha férje csak hetente egyszer viszi el vacsorázni, neki ennél többre lenne igénye. Hát nem tudom, hány olyan hallgatón van, akinek ez lenne a minimum szint, de nem is ígérte Isten, hogy annak kellene lennie. Sőt, azt olvashatjuk a Timóteushoz írt első levélben, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ebből is látszik, hogy már az első gyülekezetek életében is felmerült ez a probléma. Valahogy ilyen az ember szíve, hogy ami van, az természetes, s mindig többre vágyna. S nem csak az anyagiak területén. Kevés a pénz, kevés a szabadidő, kevés a megbecsülés, kevés a törődés. Természetesen ez rám nézve igaz. Kár, hogy arra ritkán gondolunk, hogy minden csak akkor van, ha valaki azt megteremti vagy létrehozza. Akkor kapok figyelmet, ha valaki rám szállja az idejét, a figyelmét. Akkor szeretnek, ha valaki ezt megteszi, s folytathatnám a sort. És mi van azzal, amit nekem kellene adnom másoknak az időmből, a megbecsülésemből, a szeretetemből? Mert valahogy így működne ez a világ. Ahogy hallottuk, az erőszakmentes kommunikáció negyedik összetevője a kérés megfogalmazása. Valóban szükséges, hiszen még a közmondásunk is azt tartja, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Igen ám, de ez még önmagában kevés, hiszen halló fülek nélkül a legvilágosabban és legbarátibban megfogalmazott kérés is süket fülekre talál. Ó, hányszor szembesített ezzel Isten a népét? Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Kérdezi Ézsaiás prófétán keresztül az Úr. Az Úr Jézus is számtalanszor szembesült ezzel a problémával földön jártakor. Még az utolsó vacsorán, s kint a Gecsemáné kertben is láthatjuk, hogy bár világosan beszélt Urunk az érzéseiről, valahogy nem talált halló fülekre a kérése. János evangélium a 13. fejezetében ezt írta. Miután ezeket elmondta, Jézus megrendült a lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. Mit is olvastunk? Urunk megrendült a lelkében, azaz nem titkolta tanítványai előtt, hogy mi zajlik a szívében, vállalta összetört lelki állapotát. És ez a Gecsemáné kertben is így történt. Máté számol be erről evangéliumának 26. részében. Akkor elment velük Jézus egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Magam mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virasszatok velem. Tehát mind a szükséglet, mind a kérés megfogalmazása több, mint egyértelmű volt mesterünk részéről, de sajnos tudjuk a szomorú folytatást, hogy nem talált halló fülekre. A tanítványok ugyanis elaludtak, s nem voltak képesek Jézussal együtt virasztani. Azokat is tudjuk, hiszen mesterünk ezt is megmondta. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Félek, hogy sokszor nálunk is ez a helyzet. Akarnánk mi jól csinálni a dolgokat, szépen kommunikálni, odafigyelni a másikra, bölcsen élni, de valahogy nem sikerül, s mire észbe kapunk, már oda mondjuk sértő megjegyzéseinket, s valahogy semmivé lesz minden jó szándékunk. Milyen kegyelem, hogy még ezzel a bűnünkkel is mehetünk a kereszt alá, s kérhetjük Isten bocsánatát, és így esélyt kaphatunk a pótvizsgára. Hiszen azért halt meg Urunk, hogy a sátán munkáját lerontsa, még ezen a területen is. Kulcsár Anikót hallották, Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Jóel könyve második részének 24. és 25. versét olvassuk. Megtelnek majd a szérük gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és az olaj. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó, az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska. Nagyon sok prédikációt mondtak már erről, és spiritualizálták ezt a fejezetet. Bizonyára alkalmazható így is, hiszen nagy alapelveket jelent ki. Ugyanezt a gondolatot találjuk a Jelenések könyvében, ahol Isten így szól. Íme újjáteremtek mindent. Jelenések könyve, 21. rész, 5. vers. Itt ebben a fejezetben az új Jeruzsálemről beszél. Az egyházhoz tartozók azok a bűnösök, akik bíztak Krisztusban. Elmondja, hogy milyen csodálatos lesz az, és arról a tényről beszél, hogy eltöröl minden könnyet a szemükről. Milyen nagy változás történik akkor? Ebben a régi világban sok könnyet hullatunk. Örülök annak, hogy ő mindent újjáteremt. Nem ismerlek, de elmondhatom, hogy én nem nagyon vagyok megelégedett itteni életemmel. Sohasem prédikáltam úgy, ahogy szerettem volna prédikálni. Bárcsak megtehettem volna. A szívemben és az elmémben mindig megvolt ez, de valahogy sohasem voltam képes úgy prédikálni, ahogy kívántam. Sohasem voltam olyan férj, amilyen igazán lenni akartam. Bárcsak sokkal jobb férj lettem volna a feleségem iránt. Amikor beteg voltam, visszatekintettünk azokra a napokra, amikor találkoztunk és udvaroltunk egymásnak, és ehhez hasonló emlékeket elevenítettünk fel. Azt mondtam neki, bárcsak meg tudtam volna változtatni sok mindent, mert akkor még csodálatosabb lett volna az életünk, mint amilyen volt. Sohasem voltam olyan édesapa, amilyen lenni akartam. Sohasem voltam az a férfi, aki lenni szerettem volna. Ezért gyönyörködtet a Jelenések könyve 21. részének 5. verse. Íme újjáteremtek mindent. Uram majd ezt fogja mondani. Lent a földön sohasem voltál tökéletes. Sohasem érted el céljaidat. Kiábrándultál. Korlátozottságokba ütköztél. Odalent magaddal cipelted régi bűnös természetedet. Most mindent újjáteremtek. Új rajzlapot adok és új tollat, radírgumi nélkül. Újraírhatsz mindent. Elérheted, amit szerettél volna elérni. Ezt teszi a mennyet igazán mennyországgá sok hívőnek. Képesek leszünk azt cselekedni és olyan emberekké válni, amilyeneke földön szerettünk volna lenni. Megszabadulunk a körülmények akadályaitól, a bűntől, a környezet hatásoktól, sőt még az örötlökségtől is. Milyen dicsőséges élmény lesz a mindezektől való megszabadulás és az, hogy Krisztus jelenlétébe kerülünk. Ő mindent újjáteremt. Ő helyreállítja azokat az éveket, amelyeket a sáskák tönkretettek. Ehettek majd jó lakásig, és dicséritek az Úrnak, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Jóel könyve, második rész, 26. és 27. vers. Ez akkor következik be, amikor ő Izrael közt lakozik, vagyis amikor Krisztus eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Akkor teljesedik be a jövendőlés minden fizikai áldással kapcsolatban, amit Isten megígért Izrael népének. Az Ószövetségben említett áldások nagy mértékben fizikaiak voltak. Isten megígérte, hogy megáldja az országot úgy annyira, hogy bőséges lesz a termésük, és csordájuk növekszik és megsokasodik. Lényegében a lelki áldás csak nem másodlagosnak tűnik. Ezzel szemben az egyháznak ígért áldások lelki áldások, kizárólagosan. Nekünk minden lelki áldásunk megvan Krisztus Jézusban. Még az Izraelnek adott elsődleges áldások is fizikai áldások voltak, de most egy olyan fejezethez érkezünk, amely az Izraelnek ígért lelki áldásokkal foglalkozik. Lapozzunk tehát a Szentírásnak ehhez az ellentmondásos fejezetéhez. Amikor e szakaszhoz érkezünk, fontos emlékezetünkben tartanunk, hogy Jóel proféciájánál vagyunk, aki írását a félelmetes sáskacsapással kezdte, amit összehasonlított a távoli jövőben bekövetkező eseményekkel, az Úr napjának nevezett korszak eseményeivel. Már láttuk, hogy az Úr napja a nagy nyomorúság időszakával fog elkezdődni, azután pedig Krisztus eljön, és megalapítja királyságát a földön. A 27. versben most olvastuk, hogy az Úr abban az időben közöttük lakozik. Most pedig lássuk meg, hogy mit fog cselekedni. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra is és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Jóel könyve, 3. rész, 1. verstől az 5. versig. Sok csodálatos megjegyzést tehetnénk a Szentírásnak ezzel a fejezetével kapcsolatban. Dr. Charles L. Feinberg, kiváló héber tudós, könyvsorozatot írt a kis prófétákról, amelyek nagyon sokat segítenek nekem. Felhívja a figyelmünket valamire, amit addig nem tudtam. A héber szövegben ez a 3. részben jelenik meg, de a mi régi fordításunk 3. fejezete, az eredetiben a 4. fejezet. Senki sem vonja kétségbe azt az igazságot, hogy a régi fordítás 2. részének 28. versétől a 32. verséig terjedő szakasz egy különálló fejezetben jelenik meg az újban. Természetesen egyetértek azzal, hogy ez az 5 vers eléggé fontos ahhoz, hogy különálló fejezetet alkosson.

E profécia megértéséhez végtelenül fontos megfigyelnünk a fejezetben jelzett beteljesedés idejét. Azután Joel beszél nekünk az Úr napjának eljöveteléről. Mint az első író próféta, ő vezette be ezt a fogalmat, és elmondta, hogy mi történik ez alatt az időszak alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy a nagy nyomorúság időszaka sötétséggel indul, és az Úr Jézus adta annak ezt a nevet. Hóseásnál megfigyeltük az idők egymás utániságának fontosságát. A harmadik rész 5. versében ezt olvassuk. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az Urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához az utolsó napokban. Az utolsó napokban a nagy nyomorúság időszakával azonos, ami bevezet abba a királyságba, amit Krisztus alapít meg földre jövetele után, és ami kezdete a milleniumnak. Ez ahhoz a következtetéshez vezet, hogy Joel egy nagyon határozott időszakról beszél, és hogy proféciája beteljesedik az Úr napja alatt, a nagy nyomorúság éjszakája után. Aztán Isten kitölti az ő lelkét minden testre. Jól lehet, Joel az első író proféta, nem ő az egyedüli, aki említi a lélek kiáradását. Ézsaiásnál ezt olvassuk. Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézsaiás könyve, 32. rész, 15. vers. Itt arról a királyságról beszél, amely eljön a földre, és a lélek kiáradása utalás a milleniumra. Természetesen egyik proféta sem beszél az egyházi korszakról. Mindnyájan Izrael népével kapcsolatban szólnak az utolsó napokról. Ezékiel könyve 36. részének 27. verse ezt mondja. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Aztán így folytatja. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Ezékiel könyve, 36. rész, 28. vers. Most egy különös néphez és egy különös országhoz, Izraelhez beszél. Az időnek is különös szakaszáról van szó, amikor Isten kitölti lelkét. Ezékiel mondja, lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Ezékiel könyve, 37. rész, 14. vers. Ez még nem minden. Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kiöntöm lelkemet Izrael házára, így szólt az én Uram, az Úr. Ezékiel könyve, 39. rész, 29. vers. Zakariás az utolsó az író proféták sorában. Ezt mondja. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. Zakariás könyve, 12. rész, 10. vers. Joel szintén világossá teszi ezt ebben a fejezetben, amelyről tárgyalunk. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és itt a térképen egy bizonyos területre utal. Fölvetődik a kérdés. Péter mit értett azon, amikor erre a szentírási fejezetre utalt pünkös napján? Vajon azt értette ezen,
hogy Joel proféciája már beteljesedett? Nem, egyáltalán nem ezt mondta. Sohasem állította, hogy ez a profécia beteljesült. Pünkös napján, amikor a Szentlélek megérkezett a tanítványokra, kezdtek beszélni a zsidóknak, akik Jeruzsálembe mentek az egész római birodalom területéről. Mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Ezek nem ismeretlen nyelvek voltak, amiken a tanítványok az üzenetet továbbították. Minden egyes nyelv egy vagy több ember anyanyelve volt, akik összegyülekeztek a római birodalomból, sőt azon túlról is. Sokan hittek, de mások kezdtek gúnyolódni, és azt mondták, hogy a tanítványok részegek. Új bortól részegedtek meg. Tehát Simon Péter felállt, hogy válaszoljon nekik. A csoport szószólójaként állt elő, és választ adott arra a vádra, hogy megrészegedtek. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Apostolok cselekedetei, második rész, 14. és 15. vers. Péter azt mondta, hogy az emberek kora reggel nem részegednek meg. Ez kissé másként van a mai világban. Egyesek már nagyon korán inni kezdenek.

0: Péter így folytatta, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 16. vers. Megfigyelheted, hogy Péter nem azt mondja, hogy ez annak a beteljesedése, amit Joel mondott. Az összes evangéliumi író és Pál apostol nagyon világosan megmondja, hogy mi a beteljesült profécia. Nem tudom megemlíteni mindegyik fejezetet. Ezek közül való például a Máté evangéliuma 2. részének 17. és 18. verse. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás profétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Ez egy profécia beteljesedése volt Krisztus születésével kapcsolatban. Aztán a 23. versben ezt olvassuk. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak. Názáretinek fogják őt nevezni. Vagy lapozzunk az apostolok cselekedetei 13. részéhez, Pálnak a pizidiai Antiókiában mondott beszédéhez. Ott beszél Jézus Krisztus feltámadásáról, és ezt mondja. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a 2. Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Apostolok cselekedetei 13. rész, 32. és 33. vers. A Biblia nagyon világosan közli a profécia beteljesedést. Mit mond tehát Péter az apostolok cselekedetei 2. részének 16. versében? Ez az, amiről Joel így profétált. Nem azt mondja, hogy ez Joel jövendőlésének a beteljesedése. Inkább így szól. Ez az. Ez olyan vagy hasonló ahhoz. Ha visszatérsz gondolatban a pünkösd napjához, rájössz, hogy Péter nem a pogányokhoz szól, a zsidókhoz beszél, akik alaposan ismerték az Ószövetséget. Tudták az Ószövetséget. Az egész birodalom területéről a jeruzsálemi ünnepre érkezett zsidók voltak. Nagy távolságokat tettek meg, mert megtartották, amit megkövetelt tőlük Mózes törvénye. Péter nekik lényegében ezt mondta, ne gúnyolódjatok, ne tegyétek nevetségessé ezt, aminek bekövetkezését látjátok. Ez olyan, mint ami az Úr napján következik be, ahogy megmondta nekünk Joel proféta. Idézi Joel proféciáját. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Apostolok cselekedetei 2. rész 17. vers. Ennek az utolsó napokban kell megtörténnie. Aztán Isten lelke minden testre kiárad. Vajon ez teljesült be pünkösd napján? Alig, ha gondolnám. Az előző fejezetben említettet élték át. 3000 ember megváltásban részesült. Ha 3000-en meg is tértek, mégsem ez volt annak az ígéretnek a beteljesedése, hogy a lélek majd kiárad minden testre. Ez még mindig nem Joel proféciájának beteljesedése. Valójában Péter ezt mondta. Ne csúfolódjatok a történteken. Fel kellene ismernetek Isten igéje alapján, hogy egy olyan napról beszél, amikor Isten majd kiárasztja lelkét minden testre. Ha ma néhány emberre kiáradna, akkor sem kellene meglepődnünk miatta. Aztán Péter tovább megy és idézi Joel proféciájának további részét, hogy mi fog történni a jövőben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmes napja. Joel könyve, 3. rész, 3. és 4. vers. Mi teljesedett be ezekből pünkös napján? Természetesen semmi. Nem voltak földrengések, nem változott meg a nap és a hold. Mindezek az Úr nagy és nevezetes napján történnek meg. Joel azt az Úr nagy és félelmetes napjának nevezi. Pünkösd napja nagy nap volt, de nem volt szörnyű nap. Csodálatos nap volt. Ha megérszük Joel könyvét, akkor sohasem jutunk olyan következtetéshez, hogy Péter apostol Joel proféciájának a beteljesedését látta pünkösd napján. Simon Péter csupán Joel proféciáját használta fel arra, hogy bevezesse a csúfolódóknak adott válaszát. Most ez a kérdés. Mi volt Simon Péter üzenetének a témája? Pünkösd napján Simon Péter prédikációjának témája az Úr Jézus Krisztus feltámadása volt. Amikor ehhez a szöveghez érkezik, a 16. Zsoltár 8., 9. és 10. versét alkalmazza. Az megjövendölte Krisztus feltámadását. Figyeld meg, hogy azt miként vonatkoztatja Krisztusra. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 32. és 33. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy hozzám is eljutott a jó hír, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. Köszönöm, hogy ennek tanúi voltak az apostolok, és én olvashatom bizonyságtételüket a Szentírásban. Köszönöm, hogy ezt átélhetem mindennapjaimban, hogy Jézus Krisztus feltámadottan él a lelkem mélyén, és irányítja életemet, mint Uram és Királyom. Köszönöm ezt neked. Amen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 22-e. Üdvösség elnyerése. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma beliekhez írott levél 10. fejezet 9. vers. Ez az új szövetségi igehelye két igazságra összpontosít, amelyeket a bukott ember olyan nehezen fogad el. Az emberré létre és a feltámadásra. De ha nem fogadjuk el ezt a két tanítást mindazzal együtt, amit jelentenek, akkor nincs üdvösségünk. 1. Először is szájjal kell vallást tennünk arról, hogy Jézus az Úr. Azaz, hogy a betlehemi istálóban született gyermek nem más, mint a testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus istensége. 2. Szívből kell hinnünk, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért. Ha befogadjuk őt életünkben, mint urat és üdvözítőt, mondja a Biblia, akkor üdvösséget nyertünk. De talán azt kérdezi valaki, miért beszél itt az ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást. A 9. versben Pál az emberi lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt. Először az emberi létel, és 33 évvel később a feltámadás. A következő versben a hitet a vallástétel elé helyezi, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Itt a sorrend megfelel az újjászületési történésnek. Először bízunk az üdvözítőben, és megigazulunk, azután elmegyünk, hogy vallást tegyünk az üdvösségről, amit elnyertünk. Igeversünk az egyszerűséget és az időtlen frissességet fejezi ki. Megjegyzés: a szájjal vallást tenni, mint a megigazulás követelményét úgy kell értenünk, ahogy Jakab 2 elmagyarázza. Jakab 2:17, így hát a hit is, ha nincsenek cselekedetei, halott önmagában. 18. vers, de mondhatja valaki, neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a te cselekedetek nélküli hitedet, én pedig megmutatom neked az én cselekedeteimből származó hitemet. Vagyis nem a cselekedet, hanem a hit az, ami fontos, és amit a cselekedetünk, a megvallás csak meg fog mutatni.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
1: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetele előtt a várakozás örömével is, egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét, Isten teremtésének legnagyobb csodáját, szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a legirigylésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első Korintusi Levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelennék bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretet hiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a meg

A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell. Másodszor segít a gyermeknevelésben is. A 119. Zsoltár 165. versének egyik fordítása számomra mindig nagyon sokat mond. Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet, nem botlanak meg azok. A kisgyermekes anyának egy óra leforgása alatt is rendszerint mintegy tucat dolga akad, és ezek nyugtalanítják. Az egyik legnagyobb segítség, amely megőrizheti őket, ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt: igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hat gyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk, de akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány ige verset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához, terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljáróra vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a versek

0: beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani a Korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió adását hallhatjátok, abban is az ifjúsági műsort. Ma egy kicsit visszatekintünk. 10 évvel ezelőtti műsorunkat hoztam nektek, amelyben kiderül, hogy miért kezdődik minden műsorunk azzal a címmel, hogy hétfő esti szókép.
1: Hétfő esti szókép. március 29-e van. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 859 ifjúsági műsor elkészítése után elbúcsúztunk az ifjúsági műsortól. A rádió műsor szerkezete megváltozott, így a fiataloknak szóló műsor új jelleget, új címet, új tartalmat kap. Mostantól 2 hetente találkozunk hétfő esténként, 15 perces adással. A fiatalos hangvételi műsor készítője Évi és Eszter. Mindketten szeretjük az irodalmat, a művészeteket, az embereket, a magyar nyelvet. Ezért is választottuk ezt a címet, hétfő esti szókép. Talán fontos egy rövid magyarázat a címről. Egy kis szókép történelem.
2: A szókép egy retorikai eszköz. Egy fogalom jelenség nevének átvitele egy másik fogalomra, jelenségre, egy köztük fennálló valamilyen kapcsolat alapján. Az összekapcsolás célja általában a fogalom, jelenség szemléletesebbé tétele, vagy új megvilágításba helyezése. A legismertebb szóképek a metafora és a metonímia.
1: Az antikvitásban a szóképeket a retorikával foglalkozó szövegek alapján vizsgálták először.
2: A szóképek, habár alapvetően retorikai vagy stilisztikai eszközként vizsgálják őket, nagyon gyakoriak a hétköznapi nyelvben is.
1: A magyar szókép kifejezés helyett Zalabai Zsigmond a kettős kép kifejezést ajánlotta, ami azonban nem honosodott meg a szakirodalomban.
2: Jézus is gyakran használta a szóképeket azért, hogy megvilágítsa a mondani valót és annak egy mélyebb értelmét.
1: Hallgatóinkat arra szeretnénk bíztatni, hogy jó, ha mindig úgy néznek, hallgatnak bennünket, hogy elgondolkodnak, mi is ebben a szókép. Mit akar a műsorban elhangzott téma szemléletessé tenni? Milyen dolgokat szeretne kapcsolatba hozni a hittel, a keresztény élettel? Mi az, aminek jelentését egy másik fontos tartalommal kapcsolunk össze?
2: Lehet, hogy adásainkban nem mindig mondjuk meg a közvetlen kapcsolatot, nem mindig fedjük fel a teljes szóképet, de erről aztán a hallgató reményeink szerint tovább gondolkodik, vagy ha kíváncsi, akkor kérdez.
1: Az első hétfő esti szókép témája a feltámadás. Mi jut eszünkbe a feltámadásról? Természetesen a hallgatók is otthon összeszedhetik ezeket.
2: Feltámadás, például temető.
1: Nekem a fehér szín jut eszembe.
2: Ha ezt hallom, a feltámadás, akkor az erő szó jut eszembe.
1: Olyan, hogy rejtve van. Nem tudjuk, mi az pontosan, titokzatos, nem tudjuk, hogyan történik.
2: És ha jól belegondolok, akkor igazából annyira lehetetlen és ritka.
1: Nevettünk ezen évével, amikor ezeket összeszedtük, mert hogy ritka, persze nagyon ritka, hiszen talán csak néhány ember van a Bibliában, aki feltámadt.
2: Egyes becslések szerint Magyarországon 200-400 ezerre tehető a halálból emlékekkel visszatértek száma.
1: Ennek ellenére az orvos társadalom nagyobb hányada szkeptikus e témával kapcsolatban, s a haldokló agy oxigénhiányos állapotával magyarázza ezeket az úgynevezett hamis emlékeket. Az orvostudomány szerint a békesség érzéséről a stressz helyzetben felszabaduló endorfinok tehetnek. Az alagút élményről pedig, amiről sokan beszámolnak, a látásért felelős agykéreg megzavart működése idézi elő. Erről mi persze nem szeretnénk döntést hozni, csak mégis érdekes, hogy ezeknek az embereknek a beszámolóit sokan úgy fogadják, elhiszik, igaznak, ténynek vélik. Ugyanakkor keresztényként azt tapasztaljuk, hogy ha Jézus feltámadásáról beszélünk, a világ számára ez a legkevésbé hihető dolog. Ha Jézus személye nem lenne azonos az élet teljességével és a szeretetben való létezéssel, akkor miképp állíthatta volna magáról azt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is él. Olvashatjuk János evangéliumának 11. fejezetében, a 25. versben.
2: Jézus a húsvéti események történetében nem a kereszthalált szenvedett Isten, hanem a kereszten is megbocsájtó, a feltámadás forrását hordozó életet kínálja befogadásra. Nekünk azt kell megértenünk, befogadnunk, hogy az ember jelenleg a szellemi létezés kezdetét ismeri csak, de a végét nem.

0: Egy bejátszás következik most, amelynek témája természetesen a húsvét, a feltámadás. Ungár Aladár az előadó, rádiómissziónk egyik olyan tagja, akinek igehirdetéseit szinte az első magyar nyelvű adás elindulásakor is már hallhatták az akkori rádióhallgatók. Az archív anyagok közt találtuk ezt az anyagot. Ungár Aladáról csak annyit.
1: A holokauszt borzalmait túlélte, az örökkévaló kegyelméből. A második világháborút követő években egy ideig még itthon szolgált, de aztán a politikai nyomás miatt Németországba költözött, ahol 1970-ben hunyt el. Megtéréséről, hittel teli életéről könyv is megjelent.

Kedves hallgatóim, ma országszerte zengtek, zúgtak a harangok, a feltámadást hirdették. A természet még nem bontakozott ki a téli álom merev öleléséből, de a szív megmozdul az ősrégi keresztjén húsvéti köszöntésre. Feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. A feltámadás a keresztjén hit leginkább támadott igazsága. Nem is csoda, hiszen a hitnek alappillére. Pál apostol világosan ír erről, hogyha Krisztus nem támadott fel, hiába való a ti hitetek, akkor nem vagytok megváltva, akkor még bűneitekben vagytok. Márpedig, hogyha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem, kétség nem férhet hozzá. Krisztus feltámadása a záloga annak, hogy Isten bennünket is feltámasz majd a halálból. De mielőtt egészen átengednénk magunkat a húsvét örömének, vissza kell tekintenünk az azt megelőző napokra. Sötét napok voltak ezek. Az embernek fiát elárulták, megtagadták. Gonosz kezek megragadták őt. Gyűlölet és vak dű ordított feszítsd meget. Nem akarjuk, hogy ez az ember uralkodjék rajtunk. És nem csak a halál nyújtotta ki jeges karjait, hogy az élet fejedelmét berántsa a maga birodalmába. Ott a kereszten a legszörnyűbb szenvedés várt rá. Ó, nem a megfeszítés, nem az odaszegeztetés, nem a tűző nap, nem a szomjúság, nem a lassan beszáradó test kínjai gyötörték őt igazán, pedig ez is rettenetes lehetett. A kín igazi gyötrelme abban a kiáltásban tört útat magának. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Sokszor foglalkoztatott már engem ez a rejtély. Jézus életeleme ez volt, én és az Atya egy vagyunk. A kereszten Isten magára hagyta őt. Miért? Az íge teljes összefüggéséből egészen világos, hogy Jézus a mi bűneinket vette fel magára, Isten őt bűnné tette, és rajta hajtotta végre a kárhoztatást. Istennek semmi közössége nem lehet a bűnnel, mikor tehát Isten a kereszten teljesen azonosította Jézust a mi bűneinkkel, akkor Jézust nem, mint a mindig engedelmes fiút érte az Isten kárhoztatása. Jézus ott a kereszten helyetten és helyetten szenvedett. Ebből az következik, hogy ő a kereszten a teremtmény helyett függött, és ott Istennel, nem az Atyával állt szemben. De aztán végére ért a szörnyű szenvedés. Elhangzott a diadalmas kiáltás, elvégeztetett, majd még egy szó hangzott. Atyám, a te kezedbe teszem le szellememet. Azután csend lett. Az élet ura és forrása kiszenvedett. A halál bekövetkezett. Az asszonyok messziről figyelnek mindent. Oda kerül a sír szájára az irdatlan nagy kő, a pecsét meg rája, majd beáll az ünnep, a pászka bárány és a kovásztalan kenyerek ünnepi csendje. Csendben ment végbe a feltámadás. Jézus a kereszten fizetett. A feltámadás az Isten nyugtája arról, hogy ő ezt a fizetést elfogad. Bár Isten előtt nincs lehetetlen, mégis bátran állíthatjuk, hogy a feltámadás az Isten korlátlan hatalmának óriási bizonyítéka. Jézus teste nem látott rothadást, de azok a halottak, akiknek teste már rég az enyészetté lett, épp olyan megdicsőült testben, épp olyan valóságosan jönnek majd elő a halál és az enyészet torkából, mind, akik az ő megváltottai. Az a nap majd az Isten és az ő Krisztusának
diadalnapja lesz. Akkor minden száj elnémul, hiszen itt állnak dicsőségben valóságosan a halottak, azaz azok, akik halottak voltak, de íme élnek. Ne is vegye senki rossz néven tőlünk, hogy ez a nap az öröm napja. Hitben már most ennek a napnak öröm körében élhetek, és ami még ennél is több, Jézus Krisztus, a feltámadott, ott él a szívemben. Élete bennem a feltámadás élete, ereje bennem a feltámadás ereje. Naponta tapasztalhatom ezt, tehát nem csalás és nem ámítás. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Jézus szenvedett, Jézus meghalt, Jézus feltámadott, halleluja, dicsőség az Istennek.

0: Még a megtért hitben járó embernek is nehéz belegondolni, hogy a Biblia szerint nincs halál, csak nevezük így ruhaváltás. Átöltözés az anyagi létformából a szellemibe. Akkor leszünk teljesen önazonosak, megmutatkozik, ami az ember eredeti lényege.
1: Viszont az ember bűntől való megszabadításának, az ember boldoggá válásának a halál volt az ára. Igen, a szeretet jelenlétének ez az ára a szeretetlenség világában. Mára búcsúzunk. Sziasztok!
0: Legközelebb 2 hét múlva találkozunk.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újraolvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták. Mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából, hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal. Vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk, délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk! Ha Isten itt van, nem is történhet más? Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és szetetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának, és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Haézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor. Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta. Oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvőképessége se más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengést. Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz.
3: De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket, innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van. Semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják, nem feltétlenül kell, hogy filiszteusoknak hívják őket, és bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang a világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk. Amen.
1: Az Úr örökké uralkodik. 93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára. Szilárdan áll a világ, nem inog. Szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Amit megmondasz, igen megbízható. Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya a Szent Háromságon belüli helyzeténél fogva. Ők egyenlők, de mi nem hívjuk őt atyának csak azon az alapon, ahogy itt Péter említi, újjászült minket. A szülni szó a Szentlélek újjáteremtő munkájára vonatkozik. Újjászült minket élő reménységre. Élő reménységünk van, amely az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadásának tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadta halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket, meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, 4. vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is, dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg. Sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mi kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, 1. rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged? Már belefáradtam abba, hogy annyira hangsúlyozzák a test cselekedeteit. Azt mondják, hogy ha bizonyos szabályokat követünk, akkor megfelelő keresztjének leszünk. Kíváncsi vagyok rá, hogy amikor ezek az emberek elérnek bizonyos mennyei szintet, amit egyikünk sem képes elérni, és megkérdezik, megelégedett? Betöltött keresztény vagy? Milyen választ várnak tőlünk? Én azt válaszolom, hogy nem, hanem tovább törekszem fölfelé. Istennek a Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztény életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg e földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig, addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, 1. rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által érhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet,
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket.

akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk, valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2. Korintusi levél, 4. rész, 17. és 18. vers. A kezünk ügyében levő értékeket látjuk, pedig egyáltalán nem ezek az igazi értékek. Ezek csak átmenetiek, amikor az örökké valóság szempontjából mérlegeljük. Mindezek romlandók, elavulnak és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökké valók. Azoknak van igazi értékük. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, 1. rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csak nem 70 év óta, és untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő,

0: de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere, ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást. Inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez. És ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor hálát adunk majd Istennek a próbáinkért. Valójában esetleg azt kívánjuk, hogy bárcsak még több próbán átmehettünk volna, mert amikor az ő jelenlétében leszünk, meglátjuk azok igazi értékét. Csak gondolj azokra a próbákra, amelyeken az apostolok átmentek. Simon Péter, amikor ezt a levelet írja, tudja, hogy a keresztre feszítés vár rá. Azt mondja, hogy a próbák előhozzák az aranyat, amikor megjelenünk Krisztus színe előtt. Erre kell nekünk is előre tekintenünk. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy felkészítesz az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára. Add, hogy engedelmeskedjem neked mindenben. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 28-a. Szellemi vezetés. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 1. vers. A példabeszédek könyve 4. fejezetének 4 versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra. Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren épp oly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztjénnek legyen szellemi atya, legyen valakie, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben tovább tudja segíteni őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást. Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztjének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni. Egy bölcs Timóteus gondosan ápolja Pállal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, akik már tapasztalatokat szereztek. Nem veti meg az idősebbeket, sőt, tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonságot szereztek maguknak. Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki. De ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy tovább adhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon. Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, vagy tudni akarja Isten akaratát a család alapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja el őt Isten a misszióba, esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb ima életre vágyik, mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az őszhaj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. Miért tanuljunk keserves tapasztalatok alapján, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk arról, hogy Isten látomásban mutatta meg Dánielnek a világbirodalmak történetét. Erről szól ma Néhai Lórán Gábor lelkipásztor magyarázata.
2: Belsaccár uralkodásának tulajdonképpen az utolsó napján hívatták Dánielt, mert ugye megjelent a falon a kéz, és egy olyan felirás volt a falon, amit senki nem tudott elolvasni, és akkor Belsaccár édesanyjának, Nebukadnezer leányának eszébe jutott, hogy hát itt van Dániel, aki meg tudja fejteni nyilván ezt az írást is. De odáig Dániel szolgálatára nem tartottak igényt. Ugyanakkor a birodalom ekkor erőteljesen lefelé tartó ágában volt, hiszen Belsaccár uralkodásának a végén meg is döntötték a birodalmat a médek és a perzsák. A látomás világbirodalmakról szólt. Így olvassuk az igében, hogy 4 állat lépett ki a szelek által felkorbácsolt tengerből. A tenger a bibliai jelképrendszerben mindig a pogány népeket jelenti, még Petőfi is használja ezt a képet, föltámadott a tenger, a népek tengere. A 4 állat 4 birodalmat jelentett, hasonlóképpen a második rész álmához, amelyet Nebukadnezár álmodott. De a magyarázatkor a következő, tehát a 8. részt is figyelembe kell venni, én most persze azt nem részletezem, csak éppen utalok rá, hogy jobban értsük, hogy miről van szó. A második rész 4 birodalma közül az első a szobor arany feje volt. Dániel úgy fejtette meg ezt a képet, hogy az maga Nebukadnezár, illetve a babiloni birodalom. Ez felel meg a 7. rész oroszlánjának. A második birodalom a szobor melle és karjai a második részben, melyek ezüstből készültek, és amelyről Dániel azt mondja, hogy utánad egy másik birodalom támad, amely kisebb nálad. Ez a birodalom a történelemből is jól ismert Méd-Perzsa királyság. Ez következett a babiloni birodalom után. Melynek itt a 7. részben a féloldalasan felemelkedő medve felel meg. Azért féloldalas a medve, hiszen a médek kisebb, a perzsák pedig nagyobb hatalmat képviseltek. Ezt megint csak a történelemből tudjuk. Ez egyúttal párhuzamos a 8. rész 2 szarvú kosával, amelyről el is hangzik a megfejtés, az a 2 szarvú kos, amelyet láttál, Média és Perzsia királya. A 3. birodalom a 2. rész szobrának a hasa és oldala, amelyek részből voltak, amely a 7. rész 4 szárnyú és 4 fejű párducának felel meg, és egyúttal a 8. rész tekintélyes szarvú kecskebakjának, melynek szarva kitörött, és helyette 4 másik szarv támadt. Nem véletlen a 4-es szám mind a 2 látomásban, ez Nagy Sándor birodalma volt, mely Sándor korai halála után 4 felé szakadt, Ptolemaiosz, Kasszandrosz, Lüsimakhosz és Szeleukosz királyságára. Ők Nagy Sándor hadvezérei voltak, ők osztották fel maguk között a hellénista birodalmat. Meg is magyarázza Gábriel angyal Dánielnek, hogy a szőrös kecskebak Görögország királya népéből 4 királyság keletkezik, ugye ez a 8. rész látomása. Végül a 4. birodalom, amely különbözik az előbbiektől, nem lehet más, mint a római birodalom, hiszen így következtek egymás után babiloni, méd-perzsa, görög, római. Ez a szobor lábszárai, melyek vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Megint a 2. részre utalok vissza, itt hangzik el Dániel megfejtése, és amiképpen a lábakat és az ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttad, úgy az a birodalom 2 felé szakad. Így szakadt ketté a római birodalom Krisztus után 395-ben, nyugat-római és kelet-római birodalomra. Mindez megfelel a hetedik rész rettenetes állatának, melynek 10 szarva nőtt. Mint ahogy a szobor is 10 lábujban végződött. A nem vegyülő vas és cserép azt az időt jelképezi, amikor a római birodalmat elárasztották a barbár hordák, majd 476 után felállították a maguk önálló királyságait. Kedves testvérek, mi a lábujjak, illetve a szarvak idején élünk, és várjuk az idők végét, amikor majd újra feltámad egy integrált világbirodalom, melyről a Jelenések könyve beszél. És láttam egy fennevadat feljönni a tengerből, amelynek 10 szarva és 7 feje volt. A fennevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, lába, mint a medvéjé, és szája, mint az oroszláné, és a sárkány átadta neki az erejét, trónját és nagy hatalmát. Látjuk, hogy ez egy integrált, egy egyesített birodalom, hiszen olvasunk a párducról, a medvéről, az oroszlánról és a sárkányról. És így olvassuk, hogy 7 feje van ennek az egyeduralkodó egyesített birodalomnak, és ez valóban mutatja, hogy itt a korábbi dánieli látomás egyesítéséről van szó, hiszen az oroszlánnak 1 feje van, a medvének 1, a párducnak 4, és a negyedik vadállatnak is 1, 1 meg 1 meg 4 meg 1 az 7. És ugyanakkor megvan a negyedik állat 10 szarva is. Tehát ez egy 7 fejű, 10 szarvú vadállat. Már alakul ez a világbirodalom, kedves testvérek, de az a jó, hogy az igében nem itt fejeződik be a látomás, hanem van folytatás is. Folytatás mégpedig az ítéletről és a boldog jövőről. Ahogy néztem, trónokat helyeztek el, és az öregkorú leült. Ruhája hófehér volt, és a fején a haja olyan volt, mint a tiszta gyapjú. Trónja tüzes láng volt, és annak kerekei olyanok voltak, mint az égő tűz. Tűzfolyam folyt, és jött ki a színe elől. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvénykezés, és könyveket nyitottak ki. Ekkor történt meg ennek a birodalomnak az elítélése. És aztán így folytatódik az ige: láttam az éjszakai látomásban, hogy íme az ég felhőin jött valaki olyan, mint egy emberfia. Az öregkorúhoz ment, és eléje vitték őt, és hatalom, dicsőség és uralom adatott neki, hogy minden nép, nemzet és nyelv őt tisztelje, hatalma örökké való hatalom, amely nem szűnik meg, és királysága sem pusztul el. Magyarul a hatalom nem marad az istentelen birodalmaké, hanem eljön az ítélet napja, és ez egyúttal Jézus Krisztus hatalom átvételének a napja is. Pontosabban most is övé minden hatalom mennyen és földön, de most még ez nem nyilvánvaló. Ezért mondja Jézus önmagáról, Dániel látomására utalva: meglátjátok majd az emberfiát a hatalmas jobbján ülni, amikor eljön az ég felhőiben. Lássuk most harmadjára a magyarázatot, ezt most azért viszonylag röviden mondom el. Dániel felvilágosítást kért valakitől, az ott állók közül, a 4 állat felől, és meg is kapta ezt a felvilágosítást. Ez a 4 nagy állat 4 királyt jelent, akik hatalomra jutnak a földön. Majd kérdésében külön a 4. állatra is kitér. És azt a magyarázatot kapja: a 4. állat egy 4. ország lesz a földön, amely különb lesz minden országnál, bekebelezi az egész földet, eltaposra és összezúzza azt. A 10 szar pedig azt jelenti, ebből az országból 10 király támad. De aztán összeül a törvénykezés, és elveszik a hatalmát, hogy megsemmisüljön, és végleg elvesszen. Az ég alatt lévő minden ország uralma, hatalma és nagysága pedig a magasságos szentjei népének adatik. Királysága örökké való királyság lesz, és őt tiszteli, és neki engedelmeskedik minden hatalmasság. Úgy gondolom, hogy nem muszáj nekünk most minden részletet pontosan megérteni. Sőt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy nem muszáj mindent pontosan aktualizálni. Nagyon sokszor hívő embereknek az az egyik nagy hibája, hogy megpróbálja konkrétan ráhúzni valamelyik proféciát valamilyen jelenkori dologra. Tehát nagyon jól emlékszem, hogy amikor Saddam Hussein volt Iraknak a diktátora, akkor elhangzottak olyan proféciák, hogy Saddam Hussein az antikrisztus. Aztán ugyanígy konkretizálták az évszázadok során mindig pont aki akkor élt és aki akkor ellenszenves volt, hogy az antikrisztus a pápa, vagy az antikrisztus Luther, ugye attól függően, hogy melyik oldalon állt az illető, aki ezt mondta. Az ilyen aktualizálásoktól nagyon óvakodnunk kell. Viszont amit maga a Biblia mond, azt figyelembe kell venni. Tehát amikor Dániel világosan megmondja, hogy az az aranyfej te vagy, és a te birodalmad, akkor azt tudhatjuk, hogy ez a babiloni birodalom. Amikor azt mondja, hogy utánad támad egy másik, amelyik alacsonyabb rendű lesz, mint a tiéd, akkor tudjuk a történelemből is, nem csak a Bibliából, hogy ez a méd-perzsa birodalom. Aztán beszél a 8. részben a méd-perzsa birodalomról, a görög birodalomról, a 4. vadállatról nincs feljegyezve az az igében, hogy az a római birodalom lenne, de nem lehet más. És mi ennek a római birodalomnak a feltámadásában veszünk éppen részt. Nem véletlen, hogy az Európai Unió alap dokumentuma a római szerződés. De mindaz, amit olvasunk, és ami talán elrettentő és megijesztő, megint hadd tegyem a hangsúlyt arra, hogy lehet, hogy vannak ijesztő és félelmetes dolgok, de a vége az a boldog jövő. Az minden élő hitre jutott ember számára a boldog jövő. És ebből származik a mi bátorításunk. Mert bárhogyan is tomboljon a sátán, már legyőzött ellenség. Ugyan még utóvét harcokat folytat, egyre inkább megveszekedett módon, például egy mesekönyv körüli vita képében is, ahogyan a Jelenések könyve is jellemzi, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát bárhogy tomboljon a sátán, tudjuk, hogy ő már legyőzött ellenség. Ugyanakkor a hatalom Krisztusé, minden hatalom menjen és földön, még ha sokszor ez nem is látszik. És végül, hogyha az övéi vagyunk, akikért a vérét ontotta, akkor vele együtt mi is győztesek leszünk. És ez a mi bátorításunk. Nézzünk körül ebben a világban. Mindenütt engesztelhetetlen gyűlölet az igazi kereszténység az élő hit iránt, ezt látjuk egyrészt. Másrészt járványok, földrengések, tornádók, a felborult természet haragos jelei, de tudhatjuk, hogy mindennek a vége ítélet a gonosz fölött és boldog jövő. Egyetlen egy kérdés van csupán, hogy vajon te, kedves testvérem, Jézus Krisztushoz tartozol-e? Az ő megváltottja vagy-e? Mert ha igen, akkor hirdetem számodra minden nyomorúságon túl a boldog jövőt. Hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus ott a kereszten éppen ezért ontotta értünk a vérét. Amen.
1: Az igehirdetésben a Jelenések könyvéből is hallhattunk az ítéletről és a boldog jövőről. A hatalom nem marad az istentelen birodalmaknál, hanem eljön az ítélet napja, és ez egyben Jézus teljes hatalom átvételének is a napja. Ha mi az övéi vagyunk, akkor vele együtt mi is győztesek vagyunk, és ez a mi bátorításunk, hangsúlyozta Lóránd Gábor. Kedves hallgatóink, ezekkel a reményteli szavakkal búcsúzunk most. Istentől megáldott hetet kívánva Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
2: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Hát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert hogy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben természettudományokhoz is úgy lehet közelebb kerülni, hogy megtanulunk csodálkozni. Ahhoz nem sok minden kell. Tehát kell egy kukac, vagy egy tücsök, kell egy nagyító, és nyugalom. Illetve az, hogy egy picit terelgessük ugye azokatnak a diákoknak a gondolatát, akik belenéznek mondjuk egy mikroszkópba, mit látnak, és utána sokkal lelkesebbek. Tehát itt tanítok, itt most már második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk? Rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
2: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára a járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a jó Isten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre. Én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni. Fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is. Ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy Az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
1: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszídni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
2: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8. jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig föl kell tenni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én. Vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kedvcsinálás igazából.
1: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
2: Most úgy van, hogy A tavalyi hetedikesek most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
1: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
2: Igen, én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része, szép például Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki, a száraz érre, amely kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni, minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok. És hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett lény, akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát ez micsoda? Alkaloida, jaj, az micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növények egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Ami talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, tovább lendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl. Fákra, madarakra hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok minden, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, mintha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.
1: Mi volt az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztette, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött? Mi késztetett arra, hogy erre a pályára menjél? Biztos voltak meghatározó élményeid.
2: Minket édesapánk töpörtyűkorunk óta vitt a budai hegyekbe. Hétvégén, talán azért is, hogy ne legyünk főzéskor az édesanyám lába alatt, Ugye négyen vagyunk testvérek, ikertestvérem is van, és mentünk kirándulni. Édesapa nagy kirándulós volt, és ugye ő is pedagógus volt. Azt szoktuk mondani, hogy terheltség van a családban. Édesanya, édesapa, pedagógus. És hát mentünk, vagy diákokkal együtt, vagy külön, és eleve az, hogy megyünk föl, megyünk le. Szóval a kirándulásnak az élménye az, hogy szabad levegőn vagyunk. Aztán például egy ilyen momentum, hogy tehát mi azért használtuk a cipőt fiúsan becsülettel, és az egyik alkalommal jöttünk le a hegyről, és hát szétment az én cipőm, ha jól emlékszem az elenyém. És hát akkor mi történik? Édesapám fölvett. Igen, ám, de hát az ikertestvérem is mondta, hogy hát őt is vegyék föl. És hát ezt utólag tudtuk így meg, hogy édesapám ugye lefelé, hát a hűvös föld felé mentünk talán, de nem is nagyon emlékszem, hogy merre, de tehát arra sokat jártunk, és közben pedig nyilván az is volt benne, hogy ennyit is megér, tehát érdemes. Egy családi közösséggel, tehát ahova mi jártunk templomba, közösséghez, ott biológusok is voltak egyébként, még az apukák között. Az András Falvi András bácsi például, aki biológiai lexikont is szerkesztett, és ő különösen olyan volt, hogy mi töpörtjük voltunk, kisgyerekek, és hát megállított bennünket egy-egy bokornál, fánál, és mesélt. Hát ő nagyon élvezetesen tudott mesélni mindenféle mérgekről, meg egyebekről, hogy az be tudja festeni ezt, és a többi. És a biológia tanárom gimnáziumban, mondjuk ő egy elég meghatározó ember volt, Wiesinger Marci bácsi, Szentendrén lakott, és különös életű volt, mert ő volt az állatkertben is, meg otthon is halat tartott meg, szóval csuda bogárnak is mondták őt, és hihetetlen, tehát nagyon sok olyan sztoria volt, ami az élőlényekkel kapcsolatos volt, nyilván saját tapasztalatból, és ugyanakkor nagyon-nagyon keményen feleltetett bennünket. Tehát én emlékszem, azt hiszem tizedikben volt, hogy én az ötösért mentem, de azt mondta, hogy akkor egy szinte teljes órás felelés, és nem adta meg az ötöst. És az volt az érdekes, hogy ennek ellenére mi mennyire becsültük, mert következetes volt, és nem rombolta le a biológiai iránti szeretetünket. És hát sok más egyéb egyetemen is, a terepgyakorlatoknál, meg hát különösen azok az időszakok, amikor mi tényleg ott tudtunk akár a laborban, akár kint terepen dolgozni. Egy négyzetmétert körbekeríthettünk, és ki sem láttunk onnan napokon túl sem, mert annyi minden van ott. Tehát ez szintén hozzájárult ehhez.
1: Istennel való kapcsolatodat, Isten képedet befolyásolja-e a teremtett világ szeretete? Említetted, hogy közösségbe jártatok.
2: Így van. Tehát én katolikus családba születtem, és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa, följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk? Hát ez számtalan dologból kitűnik. Tehát most az jut eszembe, hogy az olajszennyezésnek a fele az iraki-iráni háborúból van, hogy szétlőttek ott tankereket, és hogy az a megdöbbentő, hogy amúgy is szennyezzük, de az extra szennyezés az a szellemi környezet szennyezés. Tehát az, hogy az ember az embernek farkasa tud lenni. És ez szintén azért kicsiben is tud kezdődni, vagy egy osztályközösségben az, hogy a másikra haragszom, és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Jóistennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az érdekes, hogy a krízis, ugye vagy az embert, tehát vagy meghal, és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt úgy maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. Mert mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szejz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma. Jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből. Ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a jó Istenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes részszulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És akkor az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt, másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg, és onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar a lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.
1: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében, nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irigységet kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a Földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani Földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most, mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénzből jöjjön az, ami jön, és összejött, mi magunk is csodálkoztunk, 120 ezer forint, amiből 18 gyümölcsfát és jó pár cserjét ültetnek, most is folyamatban van. 16 mondulafát, mert hogy ugye úgy beszélünk a gyerekeknek, hogy nézd csak föl a Sashegyre, gyere föl. Látod, ott az alsó részen rekultiváció folyik, tehát az eredeti társulást szeretnék oda visszatenni. De lehet látni, azért még most is van olyan rész, ahol például orgonás van. És a gyerekek ugye hát ballagás előtt orgonya nyílik. Hát az olyan szép növény. Hát tényleg szép növény. De nézzük meg csak, hogy az orgonásnál ugye egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot tenne, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tudott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balog János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a Földnapjához, hogy ha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem harmadik éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
0: leánynevelő,
1: így van, intézet volt.

0: benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért, bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb problémában gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
1: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És bálított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá. De menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia-kémia szakos tanár, hogy tudod formálni a gyerekek szemléletét? Meg egyáltalán szülőként mit tudunk tenni? Társadalomként mit tudunk tenni? Sokat beszélünk, meg sokat hallunk a környezetvédelemről, a teremtett virág védelméről, a fenntartható fejlődésről, és még röpködnek itt körülöttünk a fogalmak, és talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
0: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek vagy egy pedagógus számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve, hogy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen. Mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideje, eljutottunk odáig, hogy Amerikában ugye 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy hány wattos? Ez 60 wattos, hát 100 wattos kér. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó, hogy rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogy ha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes, tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel, kis narkotikum, azért nyilván nem ennyira, Meg másrésztről, hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. Vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor kezek között születnek a színek, amik elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a föld színeit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel, és megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyag játékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek, például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért tizenéves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára, ahol aztán végképp a kenyér a kérdés. De hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért összeszedem, és nem a dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni, bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagolt, ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket, és hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikumáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium, és hogy hát mi, akik lassan most már 3 és majdnem 4 ökológiai lágnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább, és hogy mibe tudunk csomagolni. Anya inkább vagy papírt, tehát szalvétát. És ugye ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg a vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is újra hasznosítható. És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy azért megnesvesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágba, ott a préri közepén, és akkor ennyi vízen van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg lehet. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogy ha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a zöld terület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. És hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. Ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
1: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek, mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod.
0: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön, tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre. És hogy a csöpögés, rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14 ezer liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is. Nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el. De hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
1: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma, most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
0: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből. Ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata ugye hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé. De ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze hát szednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós, vagy gondozom. Hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit én befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha a gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikít arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jó Isten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani mondjuk egy szupermarket polcáról.
1: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána ugye fejlődik a természettudomány, is hihetetlen sok dolgot felfedeznek. Óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték, meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, láss csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyékony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, vagy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig. És hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy Nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a Jóisten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orszarvú, külön fegyveres őr, testőrség, lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne reklámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye, háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadán áll ezzel, én óvatosan ítélek, ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van inkább, így fogalmazunk, a nevelésre, és hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő, ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként, visszatudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségeinek a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép, de hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És ugye a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igenis, visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulnivalót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod? Nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom. A fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között, illetve az, hogy vannak olyan lelkes pedagógusok, akik próbálják elmagyarázni meg hívő emberek, szülők is egy pár, hogy nem attól leszel boldog, hogy fogyasztasz, és hogy még azt is meg tudod szerezni, meg amazt is. Nem álszent dolog egy kicsit ez a környezetvédelem, hogy egyik oldalról beszélünk róla, mert hát beszélni kell, mert most ez egy kicsit a flu, meg a trend. A másik oldalon meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy Egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert ugye a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keks, vagy kétszer sült még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy hódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelembe is, akár a jó Istennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet, az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszatkanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt, no de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket fölfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben fölfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen. Mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye a YouTube-on fönt van az utolsó járkálása. És mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte, hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb, amikor elég, akkor a többre is jobban van igényünk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne. Pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
0: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon. A jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tápfogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
1: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztálykirándulás az az volt, hogy a sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több, felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünkkel. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk. Vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra, hogy be sem hívnak. És meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok. Tehát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács, hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó, vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan, de ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény, az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, hogy mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. Talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a családa ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola, egy osztály vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás sokféleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
0: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet, és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tud adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Icés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól, hitáltal áldotta meg Izsák is, az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk akár Izsák, akár Rebeka tekintetébe, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákuló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam minden az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik, eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül, mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, hogy egy Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi, az ige következésképpen érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adott ott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. S hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest, a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott, megöli az egyiptomit, kiderül, saját népesen fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá. Nem jött még el az Isten órája. El kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kutba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetés, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon-nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megvettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettőségben. Kettőségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy-vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sínai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a Mesiás hit. Hát ott volt a Mesiás hit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlokegyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházba is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitáltal rendeltál a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szó lesz, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsorol név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont megkínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardénra hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sinylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testi életükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket,

0: aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
1: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Elkezdjük Joel próféta könyvének tanulmányozását. Joel proféciája nem látszik fontosnak, mivel csak három rövid fejezetből áll. Ez a kiskönyv azonban olyan, mint az atombomba. Nem nagyon nagy, mégis erőteljes és hatalmas. Nagyon keveset tudunk Joel profétáról. Felőle csupán ennyit olvasunk Joel könyve első részének első versében. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuél fiához szólt. Joel azt jelenti, hogy Jahve Isten. Ez nagyon általános elnevezés volt abban az időben. Egyesek arra a következtetésre jutottak, hogy Joel Sámuel fia volt, mert Sámuel első könyve 8. részének első és második verse ezt mondja. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve. De ha tovább olvassuk, a következő vers ezt mondja. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Sámuel első könyve, 8. rész, 3. vers. Sámuel fia nem lehetett azonos Joel prófétával. Bizonyosak lehetünk benne, hogy Joel Jeruzsálemben és környékén prófétált. Proféciájában mindenütt ismételten utal az Úr házára. Például Joel könyve első részének 9. versében ezt olvassuk. Megszűnt az étel és ital áldozat az Úr házában, gyászolnak a papok, az Úrnak szolgái. Joel könyve 4. részének 20. versében is említi Jeruzsálemet. Júdában azonban örökké lakni fognak, Jeruzsálemben is nemzedékről nemzedékre. Aztán ismét olvasunk az Úr házáról, Joel könyve 4. részének 17. versében. Akkor megtudjátok majd, hogy én az Úr vagyok istenetek, aki szent hegyemen, a Sionon lakom. Szent lesz Jeruzsálem, nem hatolnak be oda többé idegenek. Ezért tudjuk, hogy ez a próféta Júda déli királyságában szolgált. Joel egyike volt a korai prófétáknak. Lényegében jó néhány próféta volt, legalább 50, és általánosságban a konzervatív tudósok azt állítják, hogy Joel körülbelül Jóás, Júda királyának ideje alatt prófétált. Ez azt jelentené, hogy kortársa volt, és valószínűleg ismerte Illést és Elizeust. Joel könyvének témája az Úr napja. Különösen

utal rá öt esetben. Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel valamennyien utalnak az Úr napjára. Néha úgy nevezik azt, mint azt a napot. Zakariás különösen hangoztatja azt a napot. Mi tehát az a nap? Az az Úr napja, vagy Jahve napja. Jóel egyike azoknak, akik bemutatják proféciájukban az Úr napját. Az írott proféciák kezdetének a magaslatáról ez a férfi letekintett az évszázadokra, és távolabbra látott, mint bármelyik proféta. Látta az Úr napját. Az Úr napja szakkifejezés a Szentírásban, amely gazdag jelentést hordoz. Ebben benne van a millenáris királyság, amely Krisztus második eljövetelekor érkezik meg, de Jóel nagyon világossá igyekszik tenni, hogy az a nagy nyomorúság időszakával kezdődik el. Ha meg akarod határozni, vagy be akarod keretezni az Úr napjának a végét, akkor az a millennium befejezése lesz, amikor az Úr Jézus letör minden igazságtalanságot, és létrehozza örökké való királyságát itt a földön. Az Úr napja szintén egy olyan kifejezés, ami különleges az ószövetségi profétáknak. Nem foglalja magában azt az időszakot, amikor az egyház a világban van, mert egyetlen proféta sem beszélt emberek csoportjáról, akiket a pogányok, Izrael népe és a föld minden törzse közül hív ki az Úr, hogy egy testé az egyházzá formálja, amely elragadtatik ebből a világból. A proféták sem beszéltek, sem nem írtak az egyházról. Jakab a nagy jeruzsálemi konferencián többé-kevésbé körvonalazta az egyházi korszak és az Úr napjaként ismert jelenlegi időszak kapcsolatát. Ezt mondta. Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom. Apostolok cselekedetei 15. rész, 14., 15. és 16. vers. Jakab ezt mondja, ezután. De ez mit jelent? Miután az egyházat Isten kihívja a világból. Isten ismét visszatér Izraellel kapcsolatos tervéhez, és az Úr napja éppen addig az ideig tart. Jakab aztán így folytatja, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi. Apostolok cselekedetei 15. rész, 17. vers. Korunkban Isten kihívja a pogányok közül az ő népét, azon a napon minden pogány, aki belép a királyságba, keresni fogja az Urat. Azt hiszem, hogy nagy megtérés történik akkor, amit addig még egyetlen gyülekezet sem tapasztalt. Valaki fölteheti a kérdést. Miért ezt a programot hajtja végre Isten? Jakab ezt mondta Istenről, és aki ezt öröktől fogva tudja. Apostolok cselekedetei 15. rész, 18. vers. Ne kérdezd, hogy Isten miért ezt a programot követi. Kérdezd meg őt, mert én nem tudom, és senki más nem tudja. Ő ezt a programot követi, mert ez az ő programja, és ez az ő világegyeteme. Ő nem köteles elszámolni nekem és neked. Isten nem nyújtja be jelentését a hét végén, hogy elmondja, mit cselekszik, és nem törekszik megszerezni jóváhagyásunkat. Csak azt mondhatom el, hogy nagy baj van, ha te és én nem szeretjük ezt,
mert végül is csak teremtmények vagyunk idelente világban.

Számos különös vonása van Joel proféciájának, amire szeretnék rámutatni. Joel volt az első az író proféták között, és amint végig tekintett az évszázadokon, látta az Úr napjának közeledését. Nem gondolom azonban, hogy az egyházat egyáltalán meglátta volna. Egyik proféta sem látta azt. Amikor az Úr Jézus fölment az olajfák hegyére, az Ószövetségben járatos emberek oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, mi lesz a jele a világ végének? Urunk nem említette még a keresztet sem abban az időben. Nem beszélt nekik a Szentlélek megérkezéséről. Nem szólt nekik az egyházi időszakról, és nem említette az elragadtatást sem. Ehelyett az Úr visszament az Úr napjának kezdetéhez. Dátumhoz kötötte, de az nem a mi naptárunk szerinti dátum, a megjövendölt események fogják azonosítani azt azok előtt, akik majd ott lesznek, amikor az Úr napja elkezdődik. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Máté evangéliuma 24. rész 15. vers. Ezért kell ismernünk az Úr napjának kezdetét. Joel világossá teszi, hogy az éjszakának idején kezdődik, vagyis a nyomorúság idejével indul. Végül is a zsidók mindig napnyugtától kezdték számolni az új napot. Mózes első könyve ezt mondja. Így lett este és reggel első nap. Mi napkeltével kezdjük, de Isten napnyugtával indul. Az Úr napja ezért éjszaka kezdődik. Megfigyelésre méltó megjegyzés, hogy Hóseástól eltérően Joel gyakorlatilag semmit sem mond önmagáról. Hóseás könyvében olvashatunk arról a botrányról, amely otthonában történt, hűtlen felesége miatt. Nem tudjuk azonban, hogy Joelnek volt-e hűtlen felesége vagy nem. Még azt sem tudjuk, hogy megnősült-e vagy nem. A profécia legelső verse mindent elmond, amit róla tudnunk kell. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt. Joel könyve, első rész, első vers. Sok más profétától eltérően Joel nem ítéli meg Izraelt a bálványimádásért. Korábbi történetünkben, Joel idejében a bálványimádás még nem vált nagy bűnné Izraelben. Joel csak egy bűnt említ, az iszákosság bűnét. Joel egy szó szerint bekövetkező sáskajárás különös leírásával nyitja proféciáját. Aztán a sáskacsapást arra használja fel, hogy összehasonlítsa vele a jövendőben bekövetkező ítéleteket, amelyek erre a világra jönnek. Az első fejezet egy drámai és irodalmi gyöngyszem. A Szentírás kiemelkedő fejezete, és szinte alig lehet hozzá hasonlót találni máshol az irodalomban. Végül Joel proféciája nagyon ellentmondásos fejezetet tartalmaz, amelyben említi a Szentlélek kiáradását, amire Péter apostol utal pünkösd napján. Joel könyve második részének 28. és 29. versében van szó erről. Eltérő magyarázatok vannak a Szentlélek kiáradásáról, és ezt majd részletesen megvizsgáljuk, amikor odaérkezünk. Joel proféciája csak négy rövid fejezetből áll, az újonnan átdolgozott Biblia beosztása szerint, de igen fontos helyet tölt be a Szentírásban. Mint első író proféta, Joel vezeti be és határozza meg az Úr napja kifejezést. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt.
Jóel könyve, első rész, első vers. Vannak olyanok, akik szerint Jóel nem más, mint Sámuel próféta egyik fia. De Sámuel fiai nagyon gonoszak voltak, míg ez a Jóel egyáltalán nem volt gonosz. E fiú apja Petuél volt. Jóelt általános névként használták akkoriban, és azt jelentette, hogy Jahve Isten. Hallgassatok ide, ti vének! Figyeljen az ország minden lakója! Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Jóel könyve, első rész, második vers. Nyilvánvalóan Izrael akkor élte át történetének egyik legnagyobb sáskacsapását. A sáskajárás nagyon általános volt abban az országban, de Jóel hívja az időseket, és ezt kérdezi. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Hallottatok-e már valaha ilyen sáskacsapásról? Természetesen ezt kellett mondaniuk. Nem, ez a legsúlyosabb, amit valaha átéltünk. Az a baj legtöbbünkkel, hogy amint kezdünk öregedni, rózsaszínű elképzeléseket alakítunk ki a múltról.

0: Ha a fiatalok odajönnek hozzánk, és azt mondják, csodálatos összejövetelünk volt a gyülekezetben. Erre mi szeretünk így válaszolni. Ez csodálatos volt, ez nagyszerű volt, de valamikor mi is részt vettünk egy összejövetelen, ami kétszer olyan jó volt a mi szülővárosunkban, amikor fiatalok voltunk. Joel így szólt. Az idősek még sohasem hallottak ehhez hasonlót. Aztán megmondták az idősek, hogy egyetértenek ezzel a véleménnyel. Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, az pedig a következő nemzedéknek. Joel könyve, első rész, harmadik vers. Joel tovább megy és így szól. Ezt tovább adhatjátok. Mondjátok meg gyermekeiteknek, hogy mi történt, és ők is mondják el az ő gyermekeiknek, mert nem lesz ilyen sáskacsapás soha többé. Vajon nem emlékeztet ez minket a Szentírásnak egy másik fejezetére? Jézus az olajfák hegyén mondott beszédében, Máté evangélium a 27. részében azt az időszakot úgy írja le, mint a nagy nyomorúság időszakát. Ugyanezt mondta erről is. Elmondta, hogy még sohasem volt ehhez hasonló, és ezután sem lesz soha semmi ehhez hasonló. Most már többé-kevésbé körvonalaztuk azt az időszakot, és a történelemben egy különös fejezetként rekeszbe zártuk. A nagy nyomorúság ideje alatt senki sem mondhatja majd ezt. Ez emlékeztet engem arra, amit fiatal koromban éltem át. Ez valósággal nagy bajok ideje volt a múltban. Sohasem volt még hasonló időszak a nagy nyomorúság idejéhez. A múlt följegyzett történelmének minden időszakában mindig voltak korábbi időszakok, amelyek hasonlítottak ahhoz az időhöz. Az Úr Jézus azonban nagyon világossá tette a nagy nyomorúsággal kapcsolatban. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma 24. rész 21. vers. Amikor az emberek nagy nyomorúságba kerülnek, senki sem tesz föl ilyen kérdést, mint amilyent naponta hallunk. Azt gondolod, hogy a nagy depresszió volt a nagy nyomorúság? Vagy azt gondolod, hogy mindez a baj napjainkban azonos a nagy nyomorúsággal? A válasz nagyon könnyűvé válik, amikor az Úr Jézus Krisztus szavait föllapozzuk. Jézus mondta, hogy semmi hozzá hasonló nem volt a múltban. A mikorunkhoz hasonló idők már voltak korábban is, ezek mind megismétlődhettek a múltban. És mivel a helyzet nem javul, hanem egyre romlik, senki sem mondhatja, hogy ehhez hasonló nem lesz a jövőben. Joel drámai módon mondja el, ide figyeljetek, ez a sáskacsapás egyedülálló, még sohasem történt ilyen, de eljön egy másik egyedülálló időszak, amit az Úr napjának nevezünk. Az Úr napja a nagy nyomorúsággal kezdődik, miután az egyház elhagyta ezt a világot. Félelmetes időszak lesz a földön, minden leírást meghaladóan rémületes, és akkor Krisztus visszajön, hogy létrehozza országát. Azt kívánom, hogy akik tagadják, hogy a Biblia ezt tanítja, tanulmányozzák Isten teljes igéjét, és ne csak innét-onnét vegyenek ki verseket belőle. Tanulmányoznunk kell a teljes írást, hogy megismerjük, mit mond. Ez a sáskacsapás egyedülálló, és eltér minden más csapástól, ami bekövetkezett. A sáskacsapás Egyiptom földjén, amikor Mózes és Izrael ott volt, csodálatos csapás volt, Isten ítéleteként érkezett. Azonban ezt a csapást természetes eseménynek nevezhetjük. Számos olyan részlet van, amit meg kell értenünk a sáskákról, mivel sokan egyáltalán nem ismerik a természetüket. Mint kisfiú mindig élveztem, hogy lefeküdhettem ágyamra a nyitott ablak előtt nyári estéken, és hallgathattam a tücsök ciripelést a fákról. Azonban sohasem volt sáskajárás a vidékünkön, és valószínűleg nem olyan sáskák voltak azok, mint amik Izraelben éltek a bibliai korban, vagy éppen napjainkban. Ha valaha láttál képeket a földekről egy-egy sáskajárás után, akkor tudod, hogy a sáskák a felperzselt föld taktikáját gyakorolják ilyenkor, olyan a föld, mintha tűz járta volna végig, és mindent elpusztított volna. Isten igéje beszél a sáskákról, és az egyik ilyen fejezetre hívom fel figyelmedet, ami a Példabeszédek könyve 30. részének 27. versében olvasható. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. A sáskák hadseregként menetelnek, és külön csapatokra bomlanak, amint vonulnak. Ez segít megértenünk Jóel leírását erről a sáskacsapásról, amiről a 4. versben olvasunk. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Jóel könyve, 1. rész, 4. vers. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból szólsz hozzám igéddel. Adj nyitott fület, nyitott szívet, hogy megértsem üzenetedet, amit éppen erre a korra akarsz nekem mondani. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 15-e. A szeretet szolgál. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Galatákhoz írott levél, 3. fejezet, 13. vers. Valaki azt mondta, az önzés nagynak tartja és kiszolgáltatja magát. A szeretet szolgál és nagy. Egy ismert keresztjén énekes egy étteremben bizonságot tett asztalszomszédjának, és megadott neki az az öröm, hogy az Úrhoz vezethette. A következő hetekben pedig folytatta az újonnan megtért vezetését a tanítványság útján. A fiatal hívőt rák támadta meg, és mint gyógyíthatatlant kórházba vitték. Itt az ellátás és a gondozás sajnos elégtelen volt. Az énekes, híresség volt a rádióban, hűségesen látogatta őt, ágyhúzatot cserélt, fürdette és etette Timóteusát, és még sok mindent megcsinált, ami tulajdonképpen a személyzet dolga lett volna. Azon az éjszakán, amikor Fred meghalt, a híres énekes karjaiban tartotta, és vigasztaló igéket suttogott a fülébe. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Egy bibliaiskola egyik legmagasabb rangú tanára a férfiak mosdóhelyiségét gyakran találta piszkosnak a reggeli tisztálkodás után. Türelmesen megtisztította a verendezéseket és letérdelt, hogy a padozatot is szárazra törölje. Legjobb előadásait nem kizárólag a tanteremben tartotta. Tisztelt tanáruk példája nyomán, aki feltörölte utánuk a mosdót, a hallgatók megaláztattak, és indítatást kaptak, szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ugyanakkor a bibliaiskolában a kosárlabda csapat egyik tagjának igazi szolgáló szíve volt. Mérkőzés után, mikor mindenki rohant, hogy elsőként érjen a zuhany alá, ő ott maradt a tornateremben, és gondoskodott arra, hogy másnapra minden rendben legyen. Mások önzését arra használta fel, hogy hasonlítson urára, mint mindenki szolgájára. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Törökország egyik falujából egy hívő asszonyt felhoztak Londonba, hogy az egyik veséjét beteg fiának ajándékozza. Az asszony azt hitte, hogy veséjének odaajándékozása életébe fog kerülni. Mikor az angol orvos megkérdezte tőle, hogy valóban kész-e egyik veséjét a fiáért feláldozni, azt felelte. Kész vagyok mind a két vesémet feláldozni. Szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ebben az önző világban nem sokan tolonganak az önzetlen, áldozatos élet útján, de minden nap új lehetőség nyílik kicsiny és nagy áldozatokkal való szolgálatra.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Most Jóel megfogalmazza Isten meghatározását, ami megszabja a feltételt és a keretet, amit a proféták a jövőben használni fognak. Ezután valamennyien arról az időszakról szólnak. Érdekes felismerés, hogy egyikük sem mond ellent a másiknak, még akkor sem, ha egyes proféták egyáltalán nem ismerték, amit más proféták jövendöltek. Sötétség és ború napja az, felhő és homály napja, mint hegyekre terülő szürkület. Jön egy nagy és hatalmas nép, hozzá hasonló nem volt még soha, és ezután sem lesz többé, míg csak emberek élnek. Jóel könyve, második rész, második vers. Ez az időszak azonos azzal, amiről az Úr Jézus szólt. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Máté evangéliuma, 24. rész, 21. vers. A nagy nyomorúság nyitja meg az Úr napját, mert a héber nap így kezdődik. Este, a sötétség idején indul. Az az érzésem, hogy amikor a sáskacsapás az országot sújtotta, lényegében a sáskák elhomályosították az égboltot, olyan nagy tömegben érkeztek. Az Úr napja is sötétséggel kezdődik. Előtte tűz emészt, utána láng perzsel. Előtte édenkertje az ország, utána sivár pusztaság. Nem menekül meg tőle semmi. Jóel könyve, második rész, harmadik vers. Mielőtt a sáskacsapás megérkezett, a föld úgy nézett ki, mint az édenkert. Minden gazdagon takart a zöld, termékeny növényzet. Az ország gyönyörű volt. A sáskák távozása után semmi zöldet nem láthattak többé. Úgy nézett ki az ország, mintha tűzvész seperte volna végig. Az Úr napja ugyanilyen abban a tekintetben, hogy az a pusztulás korszaka lesz. Amikor az apokalipszis négy lovasa végigvágtat a világon, akkor jön a háború, az éhínség és a halál. Egyetlen csapásra elpusztul a népesség egynegyede, és egy másik csapásra a megmaradt népesség egyharmada pusztul el. Olyan az alakjuk, mint a lovaké, úgy száguldanak, mint a lovasok. Jóel könyve, második rész, negyedik vers. Mint ahogy föntebb már jeleztem, a sáska feje hasonlít a ló fejéhez, és a sáskára vonatkozó olasz szó azt jelenti, hogy lovacska. A német szó pedig szénaló. Ahogy a ló megeszi a szénát, a sáskák ugyanúgy fölfalnak minden zöldet. Jóel a sáskacsapást írja le, és kezdi alkalmazni azt az Úr napjára. Amikor a hegycsúcsokon ugrálnak, olyan zajt csapnak, mint a harci kocsik, vagy mint amikor lángoló tűz ropog, ha a tarlót égeti. Olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozott a harcra. Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. Jóel könyve, második rész, ötödik és hatodik vers. Minden arc elsápad, vagyis megrémül. Száguldanak, mint a vitézek. Fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok. Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. Jóel könyve, második rész, hetedik vers. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Példabeszédek könyve, 30. rész, 27. vers. Nincs szükségük királyra vagy vezetőre, mindegyik ismeri a maga helyét. Csapatokban vonulnak. Amikor Jóel leírja itt a sáskák négy különböző csoportját, azt hiszem, egy nagy hadsereg vonulását érzékelteti. a sáskák hadseregét. Az utolsó napokban egy másik ellenség csap az országra, és úgy jön, mint a sáska csapás. Ez felkészülés a Jelenések könyvére, amelyben János apostol ír a sáska csapásról, ami a földet söpri végig az első jajszó alatt, az ötödik trombita szó után. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Jelenések könyve, 9. rész, 1. verstől a 4. versig. Ez szokatlan sáskafajta, ami semmi zöldet nem támad meg, amit egyébként a sáskák föl szoktak falni. Nem támadják az emberi lényeket sem, hanem a sáskák azokat az embereket támadják, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. Olyan irtózatos lesz az, hogy az emberek majd keresik a halált, de nem tudják megtalálni, vagyis nem lesznek képesek az öngyilkosságra. És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák 5 hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Jelenések könyve, 9. rész, 5. és 6. vers.

most figyeld meg itt a sáskák leírását. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló. Fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk, mint az ember arca, sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné. Jelenések könyve, 9. rész, 7. és 8. vers. Ez különös sáska típus. Ez a csapás következik be a nagy nyomorúság alatt. Láthatod, hogy Joel, aki megnyitja az író proféták sorát, előkészíti a talajt János apostolnak, hogy majd ő adjon részletes leírást a sáskákról, amint megjelennek az Úr napján. Hadd mondjam, ezért gondolom, hogy tragikus dolog napjainkban, amikor a frissen megtértek közül sokan azt gondolják, hogy már felkészültek egy Biblia osztály elkezdéséhez. Melyik könyv tanításával szeretik kezdeni? Rendszerint azt látod, hogy vagy János evangéliumával, vagy a jelenések könyvével kezdik. Megítélésem szerint ez nem az a hely, ahol az új hívőknek kezdeniük kell. Azt hiszem, Máté evangéliuma a Biblia kulcsa. Amíg nem érted Mátét, nem gondolom, hogy meg tudod érteni János evangéliumának az üzenetét, és úgy vélem, hogy nagyon is eltéveszted a jelenések könyvének a tanítását. Ez a kis proféta, Joel, akit nagymértékben figyelmen kívül hagynak, igen megvilágítja az utolsó napokat, amelyeket az Úr napjának nevez. Amikor Joel ezt írja, száguldanak, mint a vitézek, fölhágnak a kőfalakra, mint a harcosok, akkor a helyi sáskacsapásról levéve szemét a jövőbe tekint, amit az Úr napjának nevez. A következő versben látni fogjuk, hogy az Úr napjáról beszél. Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A fegyvereken is keresztül törnek, nem lehet feltartóztatni őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, behatolnak a házakba, az ablakokon keresztül, bemennek, mint a tolvaj. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül. A csillagok elvesztik fényüket. Joel könyve, 2. rész, 8., 9. és 10. vers. Nyilvánvalóan ez több, mint helyi sáskacsapás. Különben Joel túlozna. A proféták Isten szavát mondták, ahogy tőle kapták, ők sohasem túloztak. Ugyanezt a képet kapjuk Jánosnál a jelenések könyvében. Az Úr mennydörög serege előtt. Roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az Úrnak a napja. Ki bírja ki azt? Joel könyve, 2. rész, 11. vers. Ez a harmadik alkalom, hogy Joel említi az Úr napját. Ki bírja ki azt? Ez nagyon hasonlít Jézus mondásához. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Máté evangéliuma, 24. rész, 22. vers. Aztán Joel megkérdezi, ki bírja ki azt? Igen, János választ ad erre a kérdésre a jelenések könyvében. A 7. részben azt mondja, hogy Isten leállítja a természeti erőket, visszatartja a szeleket, amelyek Isten ítéleteit képviselik a földön, amíg a megváltottak két nagy seregét meg nem pecsételik, és biztonságban nem helyezik. Ha Isten népe meg akar menekülni, és át akarja élni a nagy nyomorúság szörnyű idejét, akkor őket meg kell pecsételni. Amikor Joel ezt kérdezi, ki bírja ki azt, akkor az az Úr napjára értendő, amely sötétséggel, a nagy nyomorúság éjszakájával indul. Most ez a kérdés. Mit tehet a bűnös egy ilyen időszakban? Joel megadja erre a választ. De még most is így szól az Úr.
Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Joel könyve, 2. rész, 12. vers. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. A megtérés azonos a megfordulással. Isten azt mondja népének, amely elfordult tőle. Térjetek meg! A megfordulással a gondolkodás megváltozását érzékelteti. Igaz, hogy könnyhullatás járhat a bűnbánattal, de ez csak a megtérés mellékterméke. A megtérés valójában a gondolkodás megváltozásával azonos.

0: Amikor lelkipásztori szolgálatba léptem, otthoni gyülekezetemben mentem, mint lelkipásztor. Abban a gyülekezetben a legcsodálatosabb emberekkel találkoztam, békességesen kijöttünk egymással. Ott szolgáltam először, és akkor kezdő voltam a lelkipásztorságban. Nagyon komoly lehettem volna, de nem tudtam megtenni. Még nem nősültem meg, tehát elmentem egy másik városba, mert ott is ismertem egyeseket. Az a férfi, aki emberileg szólva felelős volt azért, hogy a lelkipásztori szolgálatba kerüljek, ahhoz a gyülekezethez tartozott. Segített abban, hogy kölcsön kapjak, mert szegény, nincstelen fiú voltam. Abban is segített, hogy álláshoz jussak. Olyan volt nekem, mint az édesapám, és én is úgy szerettem, mint az édesapámat. Egy napon elmentem a bankba, hogy elmondjak neki valamit. Azonnal tudatta velem, hogy az ötletem nem valami jó, mert nem minden elképzelésem szokott beválni. Ez közölte velem minden kétséget kizáróan. Ez felháborított, és hátat fordítottam, hogy távozzam. Amikor kint voltam az utcán, így gondolkoztam. Ez nem igazságos. Ennek az embernek nagyon sokkal tartozom. Visszafordultam, és bementem ismét. Tudod, miért fordultam meg? Mert eszembe jutott, és megéreztem a szívemben, hogy ezt kell tennem. Amikor visszamentem irodájába, könnyek hultak a szeméből. Később, amikor feleségemmel együtt újból ott voltam, az a férfi így szólt a feleségemhez. Téged nem ismerlek, hogy könnyen haragra lobbansz-e, de a férjed nagyon lobbanékony, ezért ne legyetek indulatosak mind a ketten ugyanabban az időben. Feleségem többek között azért tetszett meg nekem, mert nagyon szelíd és kiegyensúlyozott természete volt, és jól kiegészített engem ezt a szegény prédikátort. De amely napon oda mentem a hivatalába, megbántam azt, amit tettem, és ezt azzal bizonyítottam, hogy megfordultam, és visszamentem hozzá. Most Isten így szól. Térjetek meg hozzám teljes szívvel. Ő ezen a megtérést érti, és ennek mellékterméke lesz a böjtölés, a sírás és a gyászolás. Sajnos, sokan azt gondolják, hogyha előre mennek az oltárhoz, és elég sok könnyet hullatnak, akkor már megtértek. Én is végigmentem ezen a folyamaton, mint fiú, és teljesen értelmetlennek találtam. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Jóel könyve, 2. rész, 13. vers. Láthatod, ez szívbeli tapasztalat volt, nem valami külső gesztus. Lényegében a mózesi törvény megtiltotta a papnak, hogy megszaggassa a ruháit. A megtérés nem azt jelenti, hogy fanatikus bemutatókat rendezünk. A könnyezésnek a szívből kell kiindulnia. Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Ez a megtérés. Most indokolja, hogy miért kell megtérni az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Mózes 2. könyvében és Jónás könyvében alaposabban foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit jelent az Istenhez való megtérés. Amikor Izrael Egyiptomban volt, úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna. Csapást csapás után küldött Egyiptomra, hogy lehetőséget adjon a fáraónak a megtérésre és a hozzáfordulásra, de nem tért meg. Így volt Jónás idejében is. Amikor Jónást elküldte Isten a niniveiekhez, hogy hirdesse meg a város elpusztítását, Ninive megtért és Istenhez fordult. Tehát Isten nem pusztította el a várost. Úgy tűnt, mintha Isten megváltozott volna, miután azt mondta, hogy elpusztítja a várost, de megváltoztatta döntését. Isten változhatatlan. Ő mindig kegyelmes. Ő mindig irgalmas. És mindig hosszú tűrő. Mindig számíthatsz Istenre. Soha sem változik meg. De ha a bűnös megtér és hozzáfordul, Isten valójában így szól. Ítéletem alatt voltál, és meg akartalak ítélni, de most, hogy hozzám tértél, nem ítéllek meg. Isten mindig irgalmas és kész a megbocsátásra. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, azért, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus által. Meghallottad kiáltásomat, visszafogadtál az atyai házhoz, és eltörölted minden bűnömet. Add, hogy hirdessem ezt másoknak is, és egész életemben hálás legyek neked a bűnbocsánatért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Mintha csak nekem nyitott volna kaput a MERA szerkesztősége, hogy kedves gyermekkori élményeimet leírhassam, amik a későbbi megtérésem alappillérei lettek. A tudatomban benne volt, és ezt Isten oltotta belém, hogy van Isten, ördög, mennyország és pokol, de én elkárhozhatok, mert rossz vagyok. Ez a tudat egy nyomot, belső szomorúságot okozott egész gyermekkoromban, 5-6 éves koromtól kezdve. De mi lesz velem, ha meghalok? Nem csak idős emberek, hanem a szomszéd kisfiú is meghalt 8 évesen. Nagymama panaszkodott nagyapának, hogy rossz vagyok, mert valamit nem tettem meg, amivel megbíztak, pedig ez nem volt igaz. Szeretnék jó lenni. Nem tudtam, mi a megoldás, bűneim pedig csak gyűltek. A múltat nem tudom visszahozni, meg nem történtté tenni. Közben édesanyám elmondta, aki éjjel dolgozott, mert varrónő volt, hogy azt látta, mikor felültem az ágyban, és imádkoztam Istenhez. Később megtörtént az az eset, hogy mikor a húgom homokból várat, házat épített, én azt szétromboltam, pedig nem volt velük semmi bajom. Ezért végül szomorú lettem, és rájöttem, hogy miért kellett ezt tennem. Nem is akartam. Édesanyám számon kérte tőlem, amit végül megbántam. Azóta felnőtt fejjel az ördögnek azt a taktikáját, hogy az utolsó pillanatban támad, mikor nincs rá idő, hogy meggondoljuk a dolgot, és gonosz cselekedetre úszít. Nem láttam magam körül senkit, akihez jó reménységgel, bizalommal fordulhattam volna szorult helyzetemben, hogy tanácsot adott volna, vagy eligazított volna. Pedig énekeket tanultunk, például azt, hogy jöjj az Úrhoz, gyermekem, jöjj sietve hát. Nálad van csak kegyelem, drága kincset áld. Azt is világosan éreztem, hogy nem tudok igaz, őszinte szívvel imádkozni, csak úgy elmondani a tanult imát. Éreztem, tudtam, hogy valakivel beszélni kellene erről. Megkérdezné tőlem, hogy vagyok. Egyéni beszélgetésre vágytam egy lelki vezetőre. Valamit megsejtettem egyik énekünkből. Mert te voltál Istenünk születésünk óta. Felkelt a bűn ellenünk, hogy törbe sújtson, fogva, de lelked minket megszánt, rólunk minden tört elhányt. Felderengett bennem, hogy komoly dolog a lelki élet, csodás mélység, nagy titok, és lassan bontakozott ki, hult le az ördög bilincse. A Szentlélek munkálkodni kezdett, és utat tört magának. Ez egy új, drága fejezet, ami még a mai napig sem zárult le Isten nagy kegyelméből. Lenke írta Nagy Varsányból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 20-a. Kegyelemből. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor nem volna kegyelem. Róma beliekhez írott levél 11. fejezet 6. vers. Ha valaki, miután hívő keresztjénné lett, hamarosan megszilárdul a kegyelemről szóló bibliai tanításban, ezáltal megkíméli magát későbbi életének számtalan problémájától. Alapvető fontosságú megértenünk azt, hogy az üdvösség Isten ingyen kegyelmének ajándéka, és hogy ezt olyanok kapják meg, akik éppen az ellenkezőjét érdemelnék. Nincs semmi, amit tehet vagy amivé lehet bárki is, hogy ezáltal kiérdemelhetné az örök életet. Az örök élet azoknak adatik, akik már feladtak a saját érdemükkel kapcsolatos minden elképzelést, és egyedül a megváltó érdemében bíznak. Ha felismertük, hogy az üdvösség kizárólag kegyelemből van, akkor tudhatjuk, hogy üdvösségünk van. Ha üdvösségünk bármi kicsiny részben is magunktól és nyomorúságos teljesítményünktől függne, akkor sohasem lehetnénk bizonyosak benne. Sohasem tudnánk, hogy eleget teljesítettünk-e, vagy azt tettük-e, amit kellett. De ha az üdvösség teljesen Krisztus művétől függ, akkor nincs többé helye a gyötrő kétkedésnek. Ugyanez érvényes az örök üdvösség bizonyosságára. Ha üdv bizonyosságunk valamiképpen a kitartáson múlnék, akkor ma talán lenne üdvösségünk, de holnap ismét a kárhozatban lennénk. Aki kegyelem által él, az nem válik a bűn tehetetlen sakkfigurájává. A bűn uralkodik a törvény alatt levőkön, mert bár igaz, hogy a törvény megmondja nekik, hogy mit tegyenek, de nem ad erőt ahhoz, hogy azt meg is valósítsák. Ezzel szemben a kegyelem tökéletes helyzetet ajándékoz az embernek Isten előtt, megtanítja, hogy elhivatásához méltóan járjon, képessé teszi erre a benne lakó Szent Szellem, és még meg is jutalmazza érte. A kegyelem alatt a szolgálat boldog kiváltság, nem pedig törvény adta kényszer. A hívő embert a szeretet indítja, nem a félelem. Az üdvösséget nyert bűnös megemlékezik arról, mit szenvedett az Úr, hogy őt megváltsa, és mindez arra indítja, hogy életét odaadó szolgálatban töltse el. A kegyelem azzal is meggazdagítja életünket, hogy hálaadásra, dicséretre, imádásra indít. Annak tudata, hogy ki az Úr Jézus, és kik vagyunk mi természettől fogva, és gyakorlati életünkben, és hogy mi mindent tető értünk, szerető imádatban árad ki szívünkből feléje. Semmi nincs, ami Isten kegyelméhez fogható lenne. Isten valamennyi tulajdonságának ez a korona gyémántja. Gyökerezz meg tehát mélyen Isten kegyelmében, és ez az egész életedet átalakítja.